Visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

Tegyük fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mindennek.

más lettem, a tükör így ismer, le nem

simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: és kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
3: Összeköt.
1: Nagyon szeretem.
0: Box FM.

0: Kiss FM. Second. Box.
1: Box.
0: Box.
1: F.
0: F.
1: M.
0: M.
1: M.
0: Box. Box FM.
2: Box.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Átutalta Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitel első 3,2 milliárd eurót kitevő részletét az Európai Unió. Tájékoztatott az Európai Bizottság csütörtökön, írja az MTI. A brüsszeli közlemény szerint a 3,2 milliárd euró az Ukrajnának szánt új makroszintű pénzügyi támogatás első részletét jelenti. A hitel keretében mintegy 45-45 milliárd euró áll Ukrajna rendelkezésére 2026-ban és 2027-ben. A hitel költségvetési támogatást foglal magában, valamint a védelmi szükségleteket fedezi. A drónbeszerzés támogató 6 milliárd eurós védelmi csomag első részletét a következő napokban folyósítják majd. A Baranyai megye székhely pénzügyi helyzete miatt nem hajtják végre az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának jogszabályban meghatározott júliustól hatályos emelését. Továbbá a jelenlegi szinten be is fagyasztják a járandóságokat 2027. július 1-ig. Döntött csütörtöki ülésén a Pécsi Helyhatóság közgyűlése értesült az MTI. Péterfi Attila polgármester közölte, a döntést lehetővé tevő előterjesztés benyújtását Pécs leromlott pénzügyi helyzete, illetve a közösség iránti felelősségvállalás indokolta. Június 22 és 30 között 6 év szünet után ismét megrendezte a Csengely Dénes Kulturális Központ a népszerű nemzetközi olvasó táborát. A Cseresznyéskert erdei iskolában a határon túli és paksi középiskolások részére. Az egyhetes táborba Paks testvérvárosából érkeztek középiskolás diákok, akik három szekcióban dolgozzák fel Lázár Ervin életét és munkásságát Hefner Erika, Lampert Marianna és Klenk Réka irányításával. A tábor célja a magyar nyelv, a magyar kultúra és a helyi hagyományok ápolása, a határon túli magyarok és a helyi fiatalok találkozási lehetőségének biztosítása. A táborban idén Lázár Ervinre emlékeznek születésének 90. és halálának 20. évfordulója kapcsán, mondta a rádiónknak Csapó Ágnes, a Csengely Dénes Kulturális Központ igazgató helyettese a tábornyitón.
2: 2019-ben volt utoljára határon túli magyar középiskolások olvasótábora, és mi most ezt nagyon nagy örömmel és szeretettel szeretnénk újra építeni és feléleszteni, és ezért izgatottak vagyunk, és azt gondolom, hogy nagyon szép kis programot sikerült összetennünk. A határon túli testvérvárosainkból invitáltunk középiskolásokat, és elfogadtam meghívásunkat Kézdivásárhely, Zenta és Visk. Sajnos Galántának az időpont nem volt alkalmas, de reméljük, hogy jövőre őket is üdvözölhetjük majd a táborban. És Lázár Ervinre emlékezünk idén, születésének 90. halálának 20. évfordulójára, és három szekcióban fognak dolgozni majd a gyerekek. Lampert Marianna fogja a szótól az írásig szekciót vezetni, irodalomterapeuta, pedagógus. A másik szekció pódium nevet kapta Hefner Erika dráma pedagógus vezetésével, és Zene másképp címet kapta az a harmadik szekció, amit pedig Klenk Réka énekzenetanár népzenész fog vezetni.
1: A korábbi több éves együttműködés során jó kapcsolat alakult ki a határon túli magyar középiskolák vezetőivel, pedagógusaival és nem utolsó sorban a diákok között. Az elmúlt 6 évben azonban elmaradtak ezek az alkalmak, ezt a hagyományt élesztették újra Pakson. Az 1993-as kezdeteknél Gutai István ötletgazda bábáskodott, aki a megnyitón emlékezett vissza röviden.
3: A 90-es évek elején, ismerve ezt a valamikori puszta iskolát, ami akkor már ugye néptelen volt, elgondolkodtam rajta, hogy lehetne itt határon túli magyar középiskolásoknak olvasótábort rendezni, hiszen az épület, a környezet nagyon alkalmas erre, hiszen viszonylag messze van mindenféle világi ifjúságtól, nyugodtan vissza lehet ide vonulni, és a művelési központ könyvtárának akkor a Magyar Műveltség Szolgálója volt az egyik munkatársa. Ennek a szolgálatnak, amely a Szórvány Magyarság segítését tűzte ki célul és folytatta is, parabol antennával, könyvtárral, könyvekkel és egyébbel, konferencia szervezéssel, volt a környező országokban mindegyiknek alapcsoportja. Ezeket éltem el először, vagy értük el, de meghívtuk a testvérvárosokból is a diákokat, tanárokat. Így alakult ki. Az első írásos nyoma a Visszhang című.
1: Ezúttal 30 fiatal vesz részt a táborban, melyen színes szabadidős programokkal készültek a fiataloknak, többek között sárkányhajózással, atomerőmű látogatással, kalocsai kirándulással és szelidi-tavi strandolással. A táborzáróra vasárnap este kerül sor a Cseresznyéskerterdei iskolában.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Szombaton ismét toplista, és hozok néhány újdonságot. Többek között bemutatkozik majd Shakira Die Die című felvétele, ami azért erősen kapcsolódik a 2026-os

0: Bocelli és David Guetta egymásra találtak, a More Than a Game pedig egy újdonság, és szintén új belépő lesz a héten a Top 50-ben. Ezen nagyszerű felvételek mellett még 48-szal találkozhatunk, éppen ezért ne hagyjátok ki a hétvégi Top 50-et, pörgessük le együtt a kedvencek listáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Harmad Gabi. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes kora esti adatai szerint szerdán 36,1 Celsius fokos hőmérsékleti maximumot mértek a dél-angliai Hampshire megye Gosport nevű városában, írja az MTI. Ezzel fél évszázados júniusi rekord dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték, ami 35,6 fok volt. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményértékelését, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. Müller Anna bizottság tízes elnöke kiemelte, véleménye szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a valós teljesítmény mérésére. A tanyagondnoki szolgáltatás elindítása az idei év első felében megvalósuló egyik legfontosabb projekt a Paksi 8-as körzetben, nyilatkozta rádiónknak Szél Benyámin, a körzet képviselője. A külső városrészeket magában foglaló körzet Birító, Dunakömlő, Csámpa, Gyapa és Cseresznyés utcáit foglalja magában, mely település részekben jellemző a szintén Pakshoz tartozó tanyavilág is, az ott élőket segíti elsősorban az új szolgáltatás.
4: A visszajelzések pozitívak, használják, de azok az idősebb emberek, akiknek be kell menni mondjuk ide Paksra orvoshoz, de kint laknak mondjuk a Pörösi soron valahol. Tényleg az egy olyan, hogy taxi nagyon-nagyon drágán vinni őket, helyi járatról teljesen fölösleges beszélni ugye a tanyavilágban, és akkor gyakorlatilag ez egy olyan szolgáltatást tud nyújtani teljesen ingyenesen, hogy oda megy értük, beviszi az orvoshoz, visszaviszi őket, stb. Úgyhogy csak mindenkit tudok bátorítani, hogy aki esetleg nem tudott még erről a szolgáltatásról, az aki kistérségi szociális központot mindenképpen keresse fel ezzel kapcsolatba, tehát ez tanyavilágot érinti, Cseresznyi és Csámpa és Birító elsődlegesen, meg nyilván maga a Pörösi sor, akik érintettek ebben.
3: Szintén a 8-as körzetben várják a helyi lakosok a Dunakömlődi Bartók Béla utca felújítását, amelyre már tavaly megvolt az ígéret. Szél Benyámin rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a kivitelezés terve továbbra is napi renden van.
4: Van egy olyan hír, ami egyszerre számít jónak és rossznak, mégpedig az, hogy a műszaki osztály elképesztően leterhelt, ami ugye jelenti azt, hogy a városban rengeteg projekt van, ugye gyakorlatilag minden testületi ülésre jut egy-két olyan pályázat, amiről ugye döntünk, kiírjuk, elfogadjuk, stb. Ugye ez, ennek is az előkészítői munkájának nagyon nagy része ott van a műszaki osztályon, úgyhogy ilyen tekintetben van egy kis csúszás ebben a történetben, hogy nem ott tart még maga a projekt, ahol én azt szeretném, de egyrészt nincs elfelejtve, másrészt tényleg ott pénz el van különítve rá, stb. Tehát a helyzet olyan tekintetben jó, hogy ez meg fog valósulni, én nekem a bizalmam van azzal kapcsolatban, hogy a idén ez meg fog történni.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk! Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paksfm-en.

6 óra 7 perc van, és június 26-a péntek, ez itt a Paks FM, ti az élesztőt halljátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Gracza Levente vagyok, itt leszek veletek egészen 9:30-ig, fantasztikus zenék lesznek, elképesztő beszélgető partnereim itt az élesztőben, wow, érdekes témákkal, érdekes és aktuális témákkal, ami azt illeti. Annál is inkább, mert, hogy a hőségről és a hőség veszélyeiről is lesz szó, ami egyébként ma is nagyon is evidensnek tűnik, már most 20 fok van ugyanis, a kis digitális hőmérlünk 22 fokot mutat, az időkép.hu azonban 18 fokot, szóval valóban a kettő közé datálnám a szitut, és a ragyogó napsütésben van részünk már most, és a ragyogó napsütésben lesz részünk egész álló nap. Közeleg ugyanis a brutális hőkupola, a mai napon is narancs, figyelmeztetés van kiadva a hőségre, Kánikula Perzselő napsütéssel így foglalja össze az oldalam a várható történéseket, és hát valóban ma 35 fok lesz a max, ameddig fölmegyünk, és ez az elkövetkezendő napokban csak még súlyosabb és súlyosabb lesz. Holnap már 38 fok várható, szombaton, a vasárnap pedig elérjük a 40 fokos, mondjam, hogy álomhatárt, vagy inkább mondjam azt, hogy rémálomhatárt, mert valóban egy ilyen hőkupola nevű jelenség az, ami közelít felénk is, és megdőlhet a mindenkori meleg rekord, írja az oldal. Szóval brutális hőhullám várható itt a hétvégi napok során. Nekem ellentétben azzal, amit mondani szoktam, hogy hova menjetek hétvégén, és hogy mindenki lépjen le, és szökjetek meg, és nézzetek várost, és menjetek ki a természetbe lazulgatni, vagy túrázgatni, hát ezt a mai napon nem tudom tiszta szívből mondani, ugyanis szerintem mindenki maradjon otthon, maradjon légkondicionált helyiségbe, vagy legalábbis árnyékba vonuljon, ugyanis a 40 fokos hőséget másképp nem lehet elviselni. Szóval minél kevesebb időt tartózkodjatok most odakint, ne tegyétek ki magatokat a napkáros sugárzásának. Ez egyébként is csak fokozatosan fog lejjebb menni majd a jövő hét elején is. Hétfő lehetséges, hogy már nem 40, hanem csak 39 fok lesz, kedden 38, és így tovább, ugyanis elképzelhető, hogy a júliusunk konkrétan, a július 1-ével, ami egy szerdai nap, ergo a jövő hét közepével egy kisebb fajta hidegfronti hatás a napi csúcshőmérsékletet már csak ilyen 32 fokra hűti majd, illetve csapadékos napok állnak előttünk. Úgy tűnik, hogy a július csapadékosan fog indulni, legalábbis most ezt jelzi előre nekünk az időkép.hu, majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből.

zenékkel. Szerencsére a felhozó reggeli vibe-ok azok szükségesek, hogy túléljük a mai napi kilátástalan kánikulát. Minden esetre a kövi, mielőtt még visszatérnék, és megünnepelnénk a névnaposainkat, illetve egy-két érdekesebb infót megosztanék veletek arról, hogy ezen a június 26-ai napon milyen születések, halálozások, egybeesések és mérföldkövek történtek itt szerte a világtörténelem vihara során. Előtte még az ausztrál csodának, a King Gizzard and the Lizard Wizardnak adom át a terepet. A Honey fog szólni, a Maze című track, az ausztrál fene gyerekektől, és aztán visszatérek, és névnap ünneplés. Felhúzó pszichedelikus vibe-ok egyenesen Ausztráliából. Let's go!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 15 perc van, június 26-a péntek. Ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, ez pedig itt a King Gizzard and the Lizard Wizard nevű ausztrál fenegyerek banda volt a Honey, azaz Méz című trackjükkel. És már itt is vagyunk, ezért részt közölni, hogy most már körülbelül 21 fok van, rohamosan megyünk fölfelé, 35-ig meg se fogunk állni. Erre készüljetek fel, brutális napsütésre, kőkemény UVB sugárzásra, illetve arra a szitura, hogy folyamatosan hidratálni kell magatokat napközben. Rengeteg vizet fogtok veszíteni, ugyanis fogunk veszíteni, ugyanis én is abszolút benne vagyok ebben a szituban, ne aggódjatok, együtt csináljuk végig ezt a súlyos hétvégi kánikulát, ami kezdődik, de hogyha sok vizet fogyasztunk, akkor azért megelőzhetjük a legrosszabbakat, úgyhogy abszolút erre készüljetek, sok vizet vegyetek magatokhoz. Más egyébként annyira nem felel meg. A cukros üdítő italok azok kiszárítanak, a kávé szintúgy, a tea szintúgy, a benne található koffein miatt természetesen, nem is beszélve az alkoholos italokról, amik inkább vízhajtó hatásúak. Szóval víz, víz, víz. Én azt tanácsolom minden a Paks FM szerkesztőségéből. Na de, június 26-a van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon János, Pál, Őrs, Dávid és Pelágius nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Főnévnaposaink János és Pál nevű hallgatóink. A János bibliai név, a héber Johann név görög Johannes változatából származik jelentése Jahve megkegyelmezett. Magyarországon a 16-tól a 18. századig a legnépszerűbb férfi név volt, és később is a leggyakoribbak közé tartozott egészen a 70-es évekig. Jánosok, boldog névnapot! A Pál név következik, a latin Paulus névből származik ez, jelentése kicsi, kistermetű férfi. Pálok, szintén boldog névnapot kívánunk! És nézzük csak, egy kicsit körbenézünk itt szerte a világtörténelem viharában. Június 26-a van, ez azt jelenti, hogy a mai nap a kábítószer ellenes világnap kezdetnek. Ezt 39 éve határozta meg az ENSZ. 1987. június 26-a óta tartjuk ezen a napon. Tulajdonképpen úgy tűnik, hogy nem kötődik semmilyen eseményhez, semmilyen különösebb apropóhoz. Az ENSZ egészen konkrétan ezen a napon határozta meg, hogy legyen a kábítószer ellenes világnap 87-ben, úgyhogy azóta ez a napot tekintjük annak. Folytassuk tovább, 202 éve született Lord Kelvin, skót matematikus, fizikus, természettudós, az abszolút hőmérsékleti skála megalkotója. A Kelvin skáláról beszélünk természetesen, ami saját magáról nevezett el, az anyagi minőségtől független hőmérsékleti skála megalkotója. 1824-ben született, június 26-án a nagy Lord Kelvin, eredeti nevén Sir William Thomson, Glasgow-ban született, és nemességet kapott, ezért lett Lord Kelvin of Larks. Egyébként egyetemi tanári állásáról 1899-ben lemondott, és koporsója a Westminster apátságban található Newton sírhelye közelében. Természetesen hatalmas, nagy, neves matematikusok és fizikusok vannak ott eltemetve. 85 éve történt, hogy bombatámadás érte Kassát, Munkácsot és Rahót. Ezután Magyarország belépett a második világháborúba. 1941. június 26-án történt ez az esemény. A Szovjetunió elleni német támadás után a magyar katonai körök és a német hadvezetés egyre nagyobb nyomást gyakoroltak a kormányra a háborúba való bekapcsolódás érdekében. Horthy Miklós és Bárdossy László, magyar miniszterelnök, óckodtak az önkéntes felajánlkozástól, ezért jött nekik is kapura, hogy máig ismeretlen felségezésű gépek bombázták Kassa városát. Ez kellő hivatkozási alap volt a hadi állapot bejelentésére. Ekkor Magyarország hadat üzent a Szovjetuniónak és bekapcsolódott a II. Világháborúba a tengelyhatalmak oldalán. Nos, 1941-ben történt a dolog, és további véres harcokhoz és szörnyűséges halálokhoz vezetett végül is, nem is beszélve a borzalmas holokausztot, ami nem sokkal később Magyarországon brutálisan söpört végig. 83 éve hunyt el Karl Landsteiner, Nobel-díjas osztrák orvos, fiziológus és immunológus, a vércsoportok felfedezője. 1943-ban hunyt el, 1901-ben fedezte fel az AB0-as vércsoportrendszert, amiért 1930-ban orvosi Nobel-díjat kapott. Felismerte a gyermek B0-as fertőző voltát és azonosította kórokozóját, felfedezte a hapténeket és Alexander Wienerrel közösen az RH faktort, úgyhogy az ő révén tudunk ennyit egyáltalán a vérünkről, és különböztetjük meg a különböző vércsoportokat. Én nullás vagyok egyébként, hogyha valaki nem tudná. Vivi mondta a múltkor, hogy fantasztikus véradós élményben volt része. Nem tudom, hogy elárulhatom-e. Szerintem biztosan, hiszen örömhírként kezelte, amennyiben a véradás után nem sokkal meg is kapta az üzenetet, hogy felhasználták a tőle levett vért. Ami biztos fantasztikus érzés lehetett. Minden esetre Karl Landsteiner Nobel-díjas osztrák orvos, 83 éve hunyt el ezen a napon, és miatta tudunk ennyit a vércsoportokról. 60 éve a bázeli városi kantonban, Svájcban a nők is választójogot kaptak. 1966-ban történt a nagy esemény június 26-án, ami nyilvánvalóan egy nagy mérföldkő volt Svájc történetében, épp úgy, mint a világon az összes nő számára. 29 éve, 38 évesen hunyt el Izrael Kaanoe Kamakavivo Ole, hawaii-amerikai zenész, énekes, 1997-ben hunyt el. Legnagyobb slágere természetesen a Somewhere Over the Rainbow feldolgozása volt, hát egy nagyon érdekes sztori volt amúgy, mert egyszer csak hajnalok hajnalán kopogtattak ott a stúdióban, Honoluluban, hogyha jól tudom, hogy most azonnal szeretnének fölvenni valamit. Most azonnal. És akkor addig győzködte az ottani illetékeseket, amik beengedték, és a hatalmas termetű, abszolút túlsúlyos Izrael Kaanoe Kamakavi-o-ole hawaii-amerikai zenész, énekes besítált a stúdióba egyszer ukulelével, és fölnyomta a rádióban azóta is folyamatosan játszott Somewhere Over the Rainbow-nak az ukulelés énekes feldolgozását. Ezt természetesen eredetileg Judy Garland énekelte az Oz a csodák csodája című sztorinak a filmfeldolgozásában, de végül is ami abszolút hatalmas giga mega slágert csinált belőle, az ez a feldolgozás. Hawaii meghatározó zenész énekese volt ő, nagy hírnévre tett szert mindig pozitív megnyilvánulásainak és gondolkodásmódjának köszönhetően, csak hát gondolom egészségügyi problémák kínoszták, éppen ezért 38 évesen el is hunyt, de amit hátrahagyott maga után, az abszolút halhatatlan. Végezetül 1663 évvel ezelőtt hunyt el Julianus római császár, aki az ősi görög-római vallási hagyományokat ápolta utolsóként a római császárok közül. Ez már időszámításunk szerint 363. június 26-án történt, hogy ő elhunyt, teljes nevén Flavius Claudius Julianus. Római birodalom császára volt másfél évig, 361 és 363 között. A keresztény hagyomány szerint Julianus haldoklása közben így kiáltott fel: győztél, Galileai! Vicisti Galileai! Majd egy marék vért dobott az ég felé. Ez a mondat valószínűleg sosem hangzott el, de a keresztény legendáriumban ez azt jelenti, hogy Julianus halála pillanatában Jézushoz szólt természetesen. Ezt a motivumot használja fel egyébként Henrik Ibsen a Császár és a Galileai című drámájában, amit Julianus római császárról írt, akit apostatának, azaz hitehagyottnak neveznek. Hát az egyik oldalon nyilván hitehagyott, de hát a görög-római kultusz szemszögéből pedig a hitének az utolsó bástyája lehetett. Szóval igen, attól függ, hogy honnan tekintünk hová. Minden esetre 1663 évvel ezelőtt hunyt el az utolsó császár, aki még a római kultusznak a képviselője volt. Na jó, folytassuk egy kis zenével, mert ebben az iszonyatos hőségben ez az túl sok információ, hát egy kicsit túl soknak bizonyulhat, minden esetre a gelegertesok most átvetik a szitut, ha volt Beatles, akkor kell, hogy legyen Oasis is, a Morning Glory fog szólni. Egyszerűen egy ilyen nyári reggelhez, egy ilyen csodálatos reggelhez, egy ilyen csodálatosan felhozó szám. Dukál a 90-es évekből, fogjátok hallani ezt, utána Gabi következik a hírösszefoglalóval, és aztán jövök vissza a zenékkel, és folytatjuk a reggelt, mint ami sem történt volna. 96.3 Pax FM. It's my favorite. I love it.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Átutalta Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitel első 3,2 milliárd eurót kitevő részletét az Európai Unió, tájékoztatott az Európai Bizottság csütörtökön, írja az MTI. A brüsszeli közlemény szerint a 3,2 milliárd euró az Ukrajnának szánt új makroszintű pénzügyi támogatás első részletét jelenti. A hitel keretében mintegy 45-45 milliárd euró áll Ukrajna rendelkezésére 2026-ban és 2027-ben. A hitel költségvetési támogatást foglal magában, valamint a védelmi szükségleteket fedezi. A drónbeszerzés támogató 6 milliárd eurós védelmi csomag első részletét a következő napokban folyósítják majd. A hétvégén a 26. Körösvölgyi sokadalommal kezdetét veszi a Gyulai Várszínház nyári évada. A Dél-Alföld egyik legjelentősebb népművészeti fesztiválján kézműves bemutatók, néptánc programok és ingyenes kulturális események várják a látogatókat a Gyulai Vár tövében. Emellett június 29-től augusztus végéig a Gyulai Nyári Korzó 54 ingyenes programmal, koncertekkel, tánc és képzőművészeti rendezvényekkel színesíti a fürdőváros nyári kínálatát. Elindult Paks új település tervének készítése. Gondolkodjunk Paks jövőjéről közösen szlogennel várta Paksváros önkormányzata a lakosságot a város új település tervének elkészítéséhez való részvételben. A terv célja, hogy meghatározza a település hosszú távú fejlődésének irányait, kijelölje a fejlesztések lehetőségeit és olyan szabályozási keretet hozzon létre, amely támogatja a város jövőképének megvalósítását. A tervezés során kiemelten fontosnak tartják a helyi gazdasági szereplők, intézmények, közösségek és az itt élők véleményének megismerését. Ennek részeként workshopot szerveztek, ahol közösen gondolkodhattak Paks jelenlegi értékeiről, problémáiról és jövőbeli lehetőségeiről. Az első ilyen workshopot kedden este tartották a Csengedénes Kulturális Központban a paksi gazdasági élet szereplőinek. Szűcs András ügyvezető, vezető tervező rádiónknak elmondta, igen aktívak voltak a résztvevők, akik többek között a Paksi Atomerőmű ZRT, a Paks 2 ZRT és a Rosszatom vezetői soraiból is érkeztek.
2: Pár szóval már a kollégákkal kiértékeltük a mai napot, és ennek az eredménye az az, hogy ugyan gazdasági workshopnak indult, de mégis arról beszéltünk, hogy a városi lakosság számára milyen igények vannak, ami gazdasághoz, iparhoz, kereskedelemhez, szolgáltatásokhoz kötődnek, és az eredményeket is leginkább ebbe tudjuk megfogalmazni. Nagyon nagy arányban az energetika részéről, tehát hogy a gazdasági ipari szektornak a szereplői vettek túlnyomó részt ezen az eseményen, de ezek mellett szolgáltatás és kereskedelmi szegmensek résztvevői is itt voltak ezen a mai alkalmon. Nagyon aktívan vettek részt ebbe a mai beszélgetésbe, és nagyon sok olyan témát is hoztak be, amik nagyon izgalmasak, és nagyon örülünk neki, hogy egyáltalán amúgy erről lehetett beszélgetni.
1: Számos paksi kihívás került fókuszba, folytatta Szűcs András ügyvezető, vezető tervező.
2: Paksi kihívások például a Dunaparttal, a Dunával való kapcsolódás, ennek a lehetőségének, a tárházának a bővítése, közlekedési problémák, közlekedési gócpontoknak a feltárása, oda esetleg javaslatok megfogalmazása, hogy hogyan lehet a balesetveszélyes zónákat csökkenteni, hogyan lehet ezt a kitettséget valahogyan visszaabszorítani. A munkahelyek kapcsán előjöttek azok a kérdések, hogy milyen területekre van szüksége esetleg még Paksnak, amiket be kell vonni esetleg még a fejlesztésbe, vagy ezekre nincsen szükség. Ezekben is történtek állásfoglalások, az értékek mentén akár a prelátus piac környékének a feltárása, az Erzsébet szállónak a környezetének az alakítása, a főutcának a valamilyen jellegű átalakítása, a Sárgödör térnek a kérdésköre, a sportközpontoknak a kérdésköre, illetve az, hogy az egyes lakóterületeknek milyen lefedettsége van, hol okoz problémát, hogy az egyik helyre el kell jutni, vagy a másik helyre el kell jutni, ez mind-mind érintettük ma. A következő napokban irodai körülmények között is részletesen feldolgozzuk ezt, összevetjük, és abból próbálunk majd egy áttekintő képet nyújtani mindenki számára, akit érdekel.
1: Véleményüket, javaslataikat, tapasztalataikat és ötleteiket online is elmondhatják az emberek kérdőívek formájában. A paks.emperszent.stúdió Studio honlapon a kérdőíveket megtalálják az érdeklődők, illetve a workshopok kiértékelése is elérhető lesz a jövő héttől itt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 42 perc van, június 26-a péntek. Ti a Paks FM-et hallgatjátok, ez itt az élesztő. Hello mindenkinek! Ha esetleg véletlenül még csak most csatlakoztál volna hozzánk a bulihoz, akkor közlöm, hogy jelen pillanatban már 22 Celsius fok van. Napsütéses időnk lesz nyilvánvalóan egész álló nap, és 35 fokig fáksa fogunk állni, az lesz a mai napi csúcs. Erre készüljetek, a hőség okozhat panaszokat, abszolút narancs figyelmeztetés van kiadva hőségre, kánikulánk lesz, perzselő hőség, brutális meleg, ami a hétvégi napok során még csak fokozódik, holnap már 38 fok lesz, és holnap után vasárnap végül is elérjük a 40 fokot. Annak ellenére, hogy még csak június van, már 40 fokot fogunk mérni, egy hőkupola nevű képződmény tart ugyanis Magyarország felé, és sorra dőlnek a meleg rekordok, azt kell, hogy mondjam, szerte a világon. És a NASA szerint egyébként ez tovább fog erősödni, úgyhogy valószínűleg a nyár folyamán még találkozhatunk hasonló szitukkal. Erre érdemes felkészülni. A hőség ellen természetesen a legjobb gyógyír az nekünk embereknek, és nyilvánvalóan minden élőlény szeretne vizet kapni. Mi megtehetjük azt, hogy hidratáljuk magunkat egész nap, és mindig iszunk egy kis vizet, még akkor is, hogyha kifejezetten az ingert nem érezzük, akkor is érdemes pótolni a napközben elveszített folyadékot. Ígyatok sok vizet. Ezt tanácsolom minden a Paks FM szerkesztőségéből, illetve most még annyit hozzátennék, ellentétben azzal, amit hozzá szoktam fűzni az ilyesmi helyzetekhez. Most nem menjetek sehova hétvégén. Ha lehet, ne tegyétek ki magatokat a napkáros sugarainak, ugyanis a magas UVB sugárzás értékek azok most abszolút jelen vannak, és károsíthatják főként a szemet egyébként, ami ellen mondjuk, hogyha mégiscsak kimerészkedtek, akkor UVB szűrős napszemüveggel lehet védekezni. Legyen rajtatok kalap és sapka, hogy ne kapjatok napszúrást, illetve magas faktorú naptejjel, napkrémmel is lehet védekezni még azért a káros sugarak ellen, bár mondom, a legjobb, hogyha ilyesmire abszolút nem is kerül sor, ha lehet, most maradjatok otthon, légkondicionált helyiségben, vagy árnyékos helyen, és így próbáljátok meg túlélni az elkövetkezendő vérfagyasztó napokat. Na, de azért a friss Paks FM-es slágereket és számokat hallgatva azért nagyjából túl lehet élni a szituációt. Egyébként június 26-a lévén a mai napon János, Pál, Őrs, Dávid és Pelágius nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Már megyünk is tovább, egy kis zene következik, utána még visszatérek, érdekes cikket találtam, érdekes magyar mérföldkő van kilátásban, de a szó most még a Seattle-i brutális trióé, a Nirvanáé. A Smells Like Teen Spirit következik az 1992-es ős klasszikus Nevermind című albumukról, ez volt az egyik szám, és a hozzátartozó videóklip, ami miatt ők egy csapásra, tulajdonképpen majd, hogy nem, néhány nap leforgása alatt egy Seattle-i underground bandából egy hatalmas világszenzációval nőtték ki magukat, ami természetesen derékbe is roppantotta őket, mind emberileg, mind a karrierüket. Nirvana következik, utána visszatérek. Let's go!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Brutális tombolás a Nirvana-tól, egyenesen Seattle-ből a Smells Like Teen Spirit szólt 1992-ből a Nevermind című kultikus albumukról. És egy csapásra a rock megint divatba jött a 90-es években. Durva, mi? Na, azt mondja, hogy 6 óra 50 perc van, és június 26-a péntek van. Ti a Paks FM-et hallgatjátok, ez pedig itt az élesztő. Együtt vértezzük fel magunkat a ma várható brutális kánikulára, és főként a hétvégi napok kérlelhetetlenségére. Minden esetre az érdekes cikk, amit találtam, egy index.hu cikk. Kapu Tibor felbocsátásának első évfordulója alkalmából írja, szólalt fel Tanács Zoltán a Millenáris Parkban csütörtökön, a Hunor programot katalizátornak nevezte, mely az év végén ugyan véget ér, 2027-ben is folytatják a magyar űrtevékenységet. Céljaik között szerepel többek között egy magyar űrügynökség létrehozása is. A miniszter korábban az űrkutatásban való részvétel előnyeit sorolta. Egy éve bocsátották fel ugye Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból volt rendezvény sorozat csütörtökön a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. Nézzük csak, közölt az MTI. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Tanács Zoltán a Hunor program részére három feladatot nevezett meg, melyek értelmében megújítanák Magyarország űrstratégiáját, megerősíteni kapcsolatát az európai űrügynökséggel, illetve az ezekhez szükséges szabályozási és intézményi keretek megteremtését is említette. Ezekről egyelőre nem született kormányzati döntés, csupán a szakmai programok és elképzelések kialakítása zajlik. Tanács Zoltán arra is kitért, Kapu Tibor segítségével egy magyar űrügynökség létrehozásának koncepcióját is szeretné kialakítani. Erre azonban csak a program lezárultát követően 2027-ben kerülne sor. Hozzátették, az utóbbi időben Kapu Tibor főként óvodákban és iskolákban válaszolta a gyerekek kérdéseire, mivel azon dolgoznak, hogy a felnővő generáció már tudja, mi az az űrkutatás, és bárhonnan érkezik az ember, megvalósíthatja álmait. Hiszem, hogy ezzel hozzájárulunk egy modernebb és bátrabb Magyarországhoz, hangsúlyozta, hozzátéve büszke az új megbízásra, hiszen jól végzett munkával Magyarország űrtevékenysége új szintre emelhető. A miniszter korábban a Facebook bejegyzésében osztotta meg az európai űrkutatás egy újabb lenyűgöző eredményét. Tanács Zoltán azt írja, az eredmény arról is tanúskodik, miért fontos az európai űrügynökség tevékenysége. Egy ilyen küldetés műszaki, tudományos és pénzügyi léptéke messze meghaladná a legtöbb európai ország önálló lehetőségeit. Magyarország 2015 óta teljes jogú tagja az európai űrügynökségnek, ez pedig hozzáférést jelent a világ legösszetettebb technológiai projektjeihez. A magyar kutatóhelyek és vállalkozások így olyan tudást, minőségbiztosítási tapasztalatot és nemzetközi referenciát szerezhetnek, amelyet később más ágazatokban is hasznosíthatnak. A cél nem egyszerűen az, hogy Magyarország résztvevő legyen az európai űrkutatásban, arra kell törekednünk, hogy a magyar mérnökök, kutatók és technológiai vállalkozások egyre nagyobb hozzáadott értékű feladatokat végezzenek, saját termékeket és szellemi tulajdont hozzanak létre, és hosszú távon is meghatározó szereplőjévé váljanak az európai űriparnak. Zárta gondolatait a miniszter. Szóval ismét haladunk tovább. Az emberiség szempontjából is fontos űrkutatás végül is Magyarországon is meg fogja vetni a lábát. Kíváncsi leszek a Magyar Űrkutatási Intézet, vagy Magyar űrügynökségnek a tevékenységére majd a jövőben, feltetőleg hamarosan, mert tudjuk, hogy mivel is jár ez, és mit jelent Kapu Tiborral közösen ez a projekt megvalósítása. Steven Wilson következik, a Follower. Utána egy kis reklám következik, Gabi következik, aztán a hír összefoglalóval, és aztán jövök vissza zenékkel, további témákkal, és később már a következő óra folyamán első beszélgető partneremmel is folytatjuk a diskurzust. Follower, ez következik Steven Wilsontól. Let's go!

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes kora esti adatai szerint szerdán 36,1 Celsius fokos hőmérsékleti maximumot mértek a dél-angliai Hampshire megye Gosport nevű városában, írja az MTI. Ezzel fél évszázados júniusi rekord dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték, ami 35,6 fok volt. A Baranyai megye székhely pénzügyi helyzete miatt nem hajtják végre az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának jogszabályban meghatározott júliustól hatályos emelését. Továbbá a jelenlegi szinten be is fagyasztják a járandóságokat 2027. július 1-ig. Döntött csütörtöki ülésén a Pécsi Helyhatóság közgyűlése értesült az MTI. Péter Piatilla polgármester közölte, a döntést lehetővé tevő előterjesztés benyújtását Pécs leromlott pénzügyi helyzete, illetve a közösség iránti felelősségvállalás indokolta. Július 17-18-a között ismét megrendezik a nagydorogi falunapokat az iskola udvaron, ahol színes programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket. Erről az önkormányzat adott hírt közösségi oldalán. Pénteken kalapjakabb műsora, a Dreams és a Delta zenekar koncertje szórakoztatja a közönséget, míg szombaton sportprogramok, főzőverseny, habparti és bikini koncert szerepel a kínálatban. A rendezvény ideje alatt Vidámpark, légvár, körhinta és arcfestés is gondoskodik a családok kikapcsolódásáról. A szervezők mindenkit várnak.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Berkics Bence lesz Ivica Skelin segítője. Mint arról korábban beszámoltunk, távozik az ASE vezetőedzője Kostas Flevarakis. Helyét a horvát Ivica Skelin veszi át. Az ASE másodedzője Skelin mellett a Pécsről érkező Berkics Bence lesz. Az új másodedző játékosként több hazai klubnál is megfordult. Később edzői pályafutását az NKA Universitas Pécsnél kezdte meg, ahol utánpótlás edzőként, majd a férfi felnőtt csapat másodedzőjeként segítette a klubot. Az ASE által közzétett információk szerint a fiatal szakember számára nyáron sincs pihenés, hiszen a magyar U18-as válogatott edzői stábjának oszlopos tagjaként az off-szezonban is van teendője.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

most pedig az Epic Cranberry szólt, egyszerűen kikezdhetetlenül menő beatek, 2001-ből egyenesen az Analyzed hallhattátok tőlük, és mi pedig itt vagyunk közölni, hogy először is a kemény tények következzenek, ős 23 fok van, úristen, nem hiszem el, 7 óra múlt és 23 fok van, és ez csak rosszabb és rosszabb lesz. Kánikula perzselő napsütéssel, ezt ígéri nekünk az időkép.hu, de hát nyilvánvalóan ez a brutális napsütés, aminek már most része lehetünk, 35 fokig fogja melegíteni a szitut nekünk már délutánra, és az elkövetkezendő két napban pont a szombatunk és a vasárnapunk fog úgy telni, hogy konkrétan holnap 38, holnap után meg 40 fok lesz már. Meleg rekordok dőlnek sorra az El Niño jelenségnek köszönhetően, ami a NASA szerint erősödik, még hasonló szituációknak a részei lehetünk így a nyár folyamán. Szóval a júniusi meleg rekordok az igen, azok sorra dőlnek, most is 40 fok lesz már, pedig még nincs július az ég szerelmére. De hogyha minden az előrejelzések szerint fog lezajlani, akkor végső soron lassan-lassan és graduálisan majd lépkedünk lefelé a napi csúcsőmérsékletet tekintve jövő hét közepére, ami konkrétan július 1-e lesz majd jövő hét szerdán. Még az is lehet, hogy egy hidegfronti hatás tör be az országba, zivatarokat és záporokat hoz majd magával, és 32 fok lesz a napi csúcsőmérséklet, még az is lehet, hogy egy kicsit ennél is lejjebb megyünk, ugyanis napokig tartó esőzést satszol nekünk az időkép.hu, de hát nyilvánvalóan a csapadékkal kapcsolatos előrejelzéseket, azokat nem szabad készpénznek venni egyáltalán. Na, nézzük csak ezt a vérfagyasztó cikket, úristen, meg fogtok körülni. National Geographic, az éjszakai világítás meghosszabbítja a szúnyog szezont. Még ez is. Az ember közelében élő dalos szúnyogok, írja az oldal, számára az éjszakai világítás még a felmelegedésnél is jelentősebben hosszabbítja meg a szezont. A dalos szúnyog, Culex pipiens, minden idők legkirályabb latin nevével rendelkezik, egyrészt ezt már tudjuk róla, másrészt az egyik legelterjedtebb szúnyogunk, bár eredetileg a madarakra specializálódott, azonban van olyan alfaja, amely emberi vért szív. Ide tartozik a londoni metrószúnyog néven elhíresült csoport. Úristen, szerintem a mai nap folyamán ez lesz a kedvenc dolgom, amit olvasok, de szerintem az egész héten. Londoni metrószúnyog. Nem hiszem el, hogy ilyen van, de van. A londoni metrószúnyog néven elhíresült csoport is ide tartozik a dalos szúnyogok közé, amely az embertől vércíró alfaj, a Culex pipiens molestus. Benne van a molesztálás szó a latin nevében. Úristen, ez a cikk keeps giving and giving. Ez szúnyog egyúttal a nyugat-nílusi láz nevű fertőző betegség terjesztője is, ez viszont annyira nem vicces. Na jó, folytassuk a cikket, megszakítás nélkül, most már ígérem. Nemrégiben egy amerikai kutatócsoport arra jutott, hogy e szúnyogok pihenésére súlyos hatású az éjszakai világítás, azaz a fényszennyezés. Mielőtt legyintenénk, hogy mégis kiaggódik a nyugodt szúnyog álmáért, azt is érdemes megjegyezni, hogy ennek a ténynek ránk nézve egészségügyi következményei lehetnek. A dalos szúnyogok ősszel kikelve feltöltik tartalékaikat, majd energiatakarékos üzemmódba kapcsolnak, védett helyre, pincébe, barlangokba húzódva telelnek ki, és ezen időszakban nem szívnak vért, nem szaporodnak. Ez azt is jelenti, hogy ilyenkor a vírust se terjesztik. Jó ideje ismert volt laborkísérletekből, hogy a telelő állapothoz a szúnyogok számára a környezet fényviszonyai az árulkodók, vagyis a rövidülő nappalok. Ha a laborban mesterséges fényt kapott a szúnyog, akkor nem vonult el megfelelő időben pihenni. Vajon a természetes körülmények közepette is fény, és a fény a fontos jelzés a telelő kezdetéhez? A kutatók Ohio államban, Columbus városában, lakóépületek, közösségi épületek, különféle ingatlanok környezetében végeztek felméréseket. Mindegyik vizsgált helyszínen egy-egy lámpa közelében, illetve egy-egy sötét ponton is elhelyeztek zárt nevelődobozokat, amelyekből a szúnyogok nem szabadulhattak ki. Amikor a szúnyogok kikeltek, a kutatók begyűjtötték a dobozokat és megvizsgálták, milyen állapotban vannak bennük az állatok, felmérték, hogy akarnak-e vért szívni és mennyire aktív a petefészkük, a vérszívásra, a szaporodásukhoz van szükség. Az eredmények egyértelműek voltak. Szeptemberben azon kikelt egyedek, amelyek megvilágított helyen neveltek fel, 70%-ban még vért akartak szívni, miközben a sötétben nevelteknek csak 37%-át érdekelte a szaporodás. Októberre még élesebb lett a különbség, a sötétben neveltek 100%-a pihenőre kapcsolt, míg az éjszakai világításban neveltek 59%-a továbbá is aktív volt. A kutatók szerint ezzel a fényszennyezés

is nagyobb arányban változtatta meg a szúnyog aktivitását, mint a városi hősziget hatása. Az aktív időszak kitolódása pedig azt jelenti, hogy a fertőzéseket is hosszabb időn át képesek átadni ezek a szúnyogok. A kutatók szerint a szúnyogokat a korábban megszokottnál tovább kell monitorozni, emiatt városi környezetben. Az USA-ban a nyugat-nílusi láz csúcsidőszaka augusztus és szeptember volt eddig, és október-novemberre nagyjából leesik a fertőzések száma. Ennek részint az is az oka, hogy a szúnyogok se fogékonyak a vírusra ekkor már, a telelő egyedek közt meglehetősen ritka a vírusordozó. Az azonban egyelőre nem világos, hogy mindebben miként szólhat bele a mesterséges világítás. A most végzett tesztekben a fényben nevelt szúnyogok nem csak vért szívtak, hanem képesek voltak életképes utódokat rejtő petéket rakni, amelynek nagy része kikelt. Ez a szúnyogok számának növekedését is jelentheti, és így még többen telelhetnek ki közülük. Összességében a településeken a szúnyogok terjesztette betegség növekedésére lehet számítani. Fontos adalék volt a kísérletben a fény színe is. Így van, a fényszennyezést kutatók jól tudják, hogy a legtöbb gerinctelen, így a rovarok elsöprő többsége számára a kékes megvilágítás a legerősebb negatív hatású, a meleg, fehér, sárgás, vörösbe hajló, kevésbé káros. A most vizsgált esetekben az egyes helyszíneken az ott eleve meglévő lámpákat használták, így adott volt, milyen színhőmérsékletű volt a fényforrás, azt azonban sikerült megállapítani, hogy nem csak a hideg kékes-fehér, hanem még a melegebb árnyalatú világítás is ugyanúgy hatott a szúnyogokra, azok ugyanúgy aktívak maradtak. Hát igen, rossz hírek, a brutális kánikula mellé még egy csomó szúnyogok által terjesztett betegségre is számíthatunk, és hogy ez ellen mi a legjobb védekezés, fogalmam sincs. Talán egy kis optimizmus. Ne adjátok fel, Naked Woods következik az Andres 2013-ból, aztán utána még visszatérek közölni, hogy milyen fantasztikus vendégekkel fogunk beszélgetni itt a stúdióban. Szóval, let's go! A Naked Woods egyébként egy magyar projekt.

0: AXFM reggeli ébresztő műsora.
1: Oh yeah, Naked Wood szólt az imént a szívhez szóló Undressed 2013-ból. 7 óra 21 perc van, és nem, már 7 óra 22 perc. Minden esetre június 26-a van péntek, és ez itt az élesztő, a AXFM reggeli ébresztő műsora. Röviden arról, hogy a reklám és Gabi hír összefoglalója után milyen vendégekkel fogunk beszélgetni itt a stúdióban és Messengeren egyaránt. Hát igen, az első az egy Messenger interjú lesz majd. A hírek és a zene után Szelecki Gabriellával fogok beszélgetni, Tolna megye egyetlen női úszómesterével. A vízi balesetekről, a nyári fürdőzés veszélyeiről lesz szó, erre fogja felhívni a figyelmet, ki lehetne nála nagyobb szakértője ennek. Erről fogunk beszélgetni. 8 óra után pedig, a hírek és a zene után, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola táncosai érkeznek hozzám a stúdióba. Méghozzá, most van Pakson a táboruk, és 9 órakor itt a paksi piacon flashmobot fognak csinálni, táncolnak és énekelnek majd, elképesztő eredményeken vannak túl, és fantasztikus terveik vannak, erről is szó esik majd itt a Paks FM szerkesztőségében. És végezetül 8 óra 30 perc után DJ Tesh érkezik hozzám személyesen, ugyanis fantasztikus buli lesz a Csengei teraszán, vagyis tetején tulajdonképpen ma este, erről is beszélgetünk majd többek között, illetve hogy a nyáron milyen trendek, milyen zenei szituációk várhatóak, úgyhogy lesz mindenmi szemszájnak ingere itt a Paks FM hullámhosszám. Lendületes reggelünk lesz, és figyeljetek oda, mert hasznos információk is elhangozhatnak majd. Most átadom a szót a Barabás Lőrinc Eclectricnek. A Famous fog következni, 2008-ból elképesztő trombitás beatek és fantasztikus ének, egy elképesztő magyar projekt tollából. Utána egy kis reklám következik, Gabinak átadom a szót egy hír összefoglaló erejéig, aztán jövök vissza a zenékkel és Szelecki Gabriellával, hogy megbeszéljük, hogy mikre érdemes odafigyelni a nyári szezonban, fürdőzés során, és persze az elképesztő hőségnek a veszélyeiről is szót fogunk ejteni. Ja, zenéljünk egyet, let's go!
2: Paks FM.
0: Paks FM.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A Monteverest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. És megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyogmágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, és Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
5: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Átutalta Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitel első 3,2 milliárd eurót kitevő részletét az Európai Unió. Tájékoztatott az Európai Bizottság csütörtökön, írja az MTI. A brüsszeli közlemény szerint a 3,2 milliárd euró az Ukrajnának szánt új makroszintű pénzügyi támogatás első részletét jelenti. A hitel keretében mintegy 45-45 milliárd euró áll Ukrajna rendelkezésére 2026-ban és 2027-ben. A hitel költségvetési támogatást foglal magában, valamint a védelmi szükségleteket fedezi. A drónbeszerzés támogató 6 milliárd eurós védelmi csomag első részletét a következő napokban folyósítják majd. Az Országgyűlés Oktatási Bizottság a szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményértékelését, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. Müller Anna a bizottság tízes elnöke kiemelte, véleménye szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a valós teljesítmény mérésére. A tanyagondnoki szolgáltatás elindítása az idei év első felében megvalósuló egyik legfontosabb projekt a Paksi 8-as körzetben, nyilatkozta rádiónknak Szél Benyámin, a körzet képviselője. A külső városrészeket magában foglaló körzet Birító, Duna, Kömlőd, Csámpa, Gyapa és Cseresznyés utcáit foglalja magában, mely település részekben jellemző a szintén Pakshoz tartozó tanyavilág is, az ott élőket segíti elsősorban az új szolgáltatás.
6: A visszajelzések pozitívak, használják, de azok az idősebb emberek, akiknek be kell menni mondjuk ide Paksra orvoshoz, de ők kint laknak mondjuk a Pörösi soron valahol. Tényleg az egy olyan, hogy taxi nagyon-nagyon drágán vinni őket, helyi járatról teljesen fölösleges beszélni ugye a tanyavilágban, és akkor gyakorlatilag ez egy olyan szolgáltatást tud nyújtani teljesen ingyenesen, hogy oda megy értük, beviszi az orvoshoz, visszaviszi őket, stb. Úgyhogy csak mindenkit tudok bátorítani, hogy aki esetleg nem tudott még erről a szolgáltatásról, az aki kistérségi szociális központot mindenképpen keresse föl ezzel kapcsolatban. Tehát ez tanyavilágot érinti, Cseresznyés, Csámpa, és Birito elsődlegesen, meg hát nyilván maga a Pörösi Sor, akik érintettek ebben.
5: Szintén a 8-as körzetben várják a helyi lakosok a Dunakömlődi Bartók Béla utca felújítását, amelyre már tavaly megvolt az ígéret. Szél Benyámin rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a kivitelezés terve továbbra is napi renden van.
6: Van egy olyan hír, ami egy egyszerre számít jónak és rossznak, mégpedig az, hogy a műszaki osztály elképesztően leterhelt, ami ugye jelenti azt, hogy a városban rengeteg projekt van, ugye gyakorlatilag minden testületi ülésre jut egy-két olyan pályázat, amiről ugye döntünk, kiírjuk, elfogadjuk, stb. Ugye ez, ennek is az előkészítői munkájának nagyon nagy része ott van a műszaki osztályon, úgyhogy ilyen tekintetben van egy kis csúszás ebben a történetben, hogy nem ott tart még maga a projekt, ahol én azt szeretném, de egyrészt nincs elfelejtve, másrészt tényleg ott pénzzel van különítve rá, stb. Tehát a helyzet olyan tekintetben jó, hogy ez meg fog valósulni, én nekem a bizalmam van azzal kapcsolatban, hogy a idén ez meg fog történni.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a Pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Pakseffm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: 7 óra 38 perc van, június 26-a péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az Élesztő, és már itt is vagyunk a fantasztikus hírösszefoglaló és a zene után. Vendégemmel a vonalban, aki nem más, mint Szelecki Gabriella, úszómester. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Meg kell kérdeznem, mielőtt még rátérnénk a fontos témánkra, ugye az időjárásnak a kérlelhetetlenségével kapcsolatban, hogy mit csinálsz ilyenkor reggelente? Hogy készül a napra egy úszómester?
1: Hát mindenképpen azt mondják, hogy az úszómester is vagyok, és úszóoktató is vagyok, és amikor a sportiskolát végeztem, akkor azt mondták, hogy egy jó nap az éjszakával kezdődik, és ez valóban így van. Tehát ha jót alszol, és jó pihentető alvásod van, akkor a napod is csodás lesz. Na most egy úszómesternek a hívén vízágyunk van, úgyhogy vízágyban alszom.
0: Ezt most komolyan mondod?
1: Ezt komolyan mondom.
0: Úristen.
1: Tehát még az éjszakámban is ott van a víz.
0: Atya úristen. Ez tudatos döntés eredménye volt, vagy egész egyszerűen valahogy úgy alakult, hogy a vízágyon te kényelmesebben tudsz aludni?
1: Tudatos és egészségügyi.
0: Egészségügyi? Ó, értem. Igen. Tehát nem tudom, a tartásnak jót tesz egy vízágy, akkor ezek szerint például?
1: Így van. Tehát belesüppetsz, és minden testtájékodon támaszt ugye a víz.
0: Úristen.
1: Tehát nem az van, hogy egy-két ponton támaszkodsz, és folyamatosan hempergőzöl jobbra-balra, fordulsz át, hanem akárhogy vagy, felveszi ugye a testedet.
0: Figyelj, nem mondj nekem ilyeneket ilyenkor kora reggel, mert fogom magam, leveszem a fejhallgatót, berakok egy csomó zenét, azt visszafekszek aludni. Na, de igazad van is egyébként, tehát ez, hogy a pihentető alvás a sikeres napnak a kulcsa, Ez egy gyönyörű gondolat, és való igaz, egyrészt mindenkinek javasoljuk a vízágyat. Tehát akkor ezek szerint amúgy ilyenkor már energetizálódva ébredsz reggelente, és akkor készen állsz a napnak a megpróbáltatásaira.
1: Így van.
0: És mi ma a terv? Hogy alakul a napod további része?
1: Ma a úszásoktatást fogok délután tenni, tehát már a medencébe vagyok, egy-két magánórám van, egy-két kis csoportos, és este intenzív tanfolyamot fogok tartani a gyerekeknek.
0: Aha, intenzív tanfolyamot. Oké. Tehát figyelj, most, hogy ezt megbeszéltük, egy kicsit térünk rá az aktualitásokra, mert ugye, mint mindenki tudja már, egy súlyos hőségriadónk van, és 40 fok körül fogunk mozogni hétvégén, illetve jövő hét elején is még, amikor is majd egy kicsit alább hagy a dolog. Ilyenkor próbálnak az emberek egy kicsit vízpartokon enyhülést keresni, de egyébként azt meg kell, hogy mondjam, hogy a víz hőmérséklet is annyira magas már, hogy ilyenkor szinte már az se ad enyhülést. Ilyenkor már szinte a vízben lenni már az is túl meleg, gyakran erre panaszkodnak. De ilyenkor mire kell figyelni? Tehát most óriási strand és úszós szezon van, de mint úszómester mire hívnád fel a figyelmét azoknak, akik tényleg vízparton keresnek enyhülést a forró napokban?
1: A testhőmérsékletünk embereknek 35-36 fokos, és a víz az mindenképpen hidegebb, tehát már egy 10 fokkal hidegebb víz is, az 26 fokos, az nagyon, nagyon hűsítő és nagyon jó, de a 10 fokos különbség is, ha hirtelen közelítjük meg, és mondjuk felhevült testtel, ami már nem 36 fokos, hanem egész nap ültünk az autóba, és mondjuk nem volt légkondi, és oda megyünk, felhevült testtel való beugrás akár azonnali szívmegállást okozhat. Tehát mindenképpen azt javaslom, hogy úgy környékezzük meg, akár a szabad strandot, akár az úszómedencét, hogy előtte zuhanyzás vagy lehűtés. Nagyon jó a medencék körül a zuhanyzási lehetőség, lámosó lehetőség, hogyha viszont természetes vízben megyünk, akkor fokozatosan közelítsük meg, tehát menjünk be szépen gyalog, és a tarkunkra rakjunk vizet, és utána merüljünk el. Mindenképpen fontos a mérsékletesség ilyenkor.
0: Én is hallottam ezt a tarkó dolgot, tehát amikor például a Balatonban fürdök, akkor nekem is az első dolgom megmosni egy kicsit tényleg így a tarkómat, a fejemet. Egyébként ennek van valamilyen fontos, szignifikáns jelentősége, hogy miért pont ott érdemes először lehűteni magunkat?
1: Persze, természetesen, hiszen az agyban ugye az agyvíz, tehát a hőguta jelenség az ott van, hogy az agyvíz for fel, és ez ugye a keringésnél hűtést jelent, tehát nagyon jó, így van, tehát ez a jelentése. Egyébként 29 éve vagyok úszómester és úszóoktató. A Dunaföldvári strandon és a Paksi strandon is úszást is oktatok, valamint úszótábort is vezetünk a Fejl Imrével, az Asénak. Úgyhogy nagyon sok gyerekkel van kapcsolatom, nagyon sok helyzetet, esetet láttam már, amikor nem biztonságosan közelítették meg a merencét.
0: Ilyenkor egyébként mit lehet tenni? Tehát, hogyha már megtörtént a probléma, a baj, ilyenkor mik merülhetnek fel? Tehát ugye a veszélye, ugye a szív az, amire oda kell figyelni ilyenkor.
1: Így van.
0: Milyen eseteket láttál is, és mit tettél, amikor láttad, hogy bekövetkezik valami?
1: Hát például a Dunaföldvári strandon pont egy kollégának a két gyermeke éppen ugrálgatott a 180 centis vízbe, és hát a kicsi nem nagyon tudott úszni, és hát a nagyra ráugrott. És így mind a kettő bajba került, tehát a nagyot szó szerint azzal kapaszkodva szeretett volna feljutni, de így a nagy is bajba került, és én az úszómesteri székben ültem, és ezt láttam, ugyanis nagyon fontos, hogy a fulladás és a bajba jutás, a sohasem a sikoltás, nem olyan, mint egy filmben, egy megrendezett filmben, hogy jaj, segítség, és bajban vagyok, vagy fulladok, vagy bármi, és nem. Ez egy néma csend, egy pánik, amit meg is kell érezni, és egy szakavatott meg is érzi, hogy ott baj van, nem játék, hanem azonnali segítség. Ilyenkor ugye rohanás, és lábon, tehát természetesen minél közelebb a medencéhez, ott kell beugrani. Én fölkaptam egy úszógumit a medence széléről, a kicsire ráhúztam, és a nagyot megvontattam, és a kicsit ugye az úszógumival vontattam ki.
0: Aha.
1: És így húztam ki őket.
0: Hát ez viszont, tehát a sikoltozás, az tehát maga néma csend, az tényleg annyira nem filmes, viszont egyébként ez viszont mindenképpen egy tényleg filmbe kívánkozó szituáció, amit most lefestettél. Hát ez nagyon súlyosan, szinte traumatikusan nézhetett ki kívülről. Ilyenkor egyébként utána részt veszel abban is, hogy megnyugtasd azokat, akiket megmentettél?
1: Természetesen. Tehát utána kezdődik egy megnyugtatás, egy beszélgetés, valamint a szülő bevonása. Mert ugye azt ne felejtsük el, és én ezt erre kérném szépen a szülőket. Hogy bármennyire, ha úszás oktatásra is járt a gyerek, tanfolyamon, vagy bármennyire ők úgy gondolják, hogy tud az a gyerek úszni, akkor sem. Tehát, hogy 14 év alatt, 12, mert most már azért elég érettek, kísérjük szemmel, figyelemmel, hogyha viszont sokkal kisebb a gyerek, akkor karnyújtásnyira legyen. Ugyanis a természetes vizekben, meg a strandolásnál következhet be olyan, amire nem számít a gyermek, tehát egy hullám, vagy mellette valaki beugrik, tehát egy olyan szituáció, ami az úszodai körülmények között egy tanulásnál nem fordult elő, és megijedhet, és pánikot kaphat az a gyerek. És az nagyon jó, amikor ott vagyunk. Tehát nagyon fontos a gyermekeknek a felügyelete, a felnőtt, a szülő, a nagyszülő.
0: Igen, az ő jelenlétük, gondolom.
1: Igen.
0: Abszolút. Már csak az, hogy ott vannak, igen, mellette.
1: Tehát ne úgy menjünk el egy fizetős strandra, és hogy majd az úszómester kihúzza. Tehát, hogy ne így menjünk el, mert hallottam már ilyen véleményt is. Nem, a mi gyerekünk a mi felelősségünk. És az az úszómesternek lehet, hogy éppen aznap 1500 emberre kell figyelnie. És nagyon ott kell lenni a szeren, ugyanis a csillogó víz, a 12 órás szolgálat, amit ott ül, az nagyon kiveszi az ő energiáit is, és nagyon oda kell figyelni, persze ő a szakember, hogy mikor van bajban egy gyerek, és mikor van az, amikor csak játszik, hogy lefölugrál.
0: Tehát... Igen, te mondtad, hogy tulajdonképpen ezt majd, hogy nem érezni kell semmit látni, tehát egy ilyen intuitív dolognak tűnik ez nekem abszolút. Vagy és hát gondolom inkább a tapasztalat az, ami azt hozza, hogy tulajdonképpen már érzed a rezdülésekből is, hogyha valami nem stimmel.
1: Igen.
0: Azt megkérdezhetem, hogy hogyan lettél te úszás oktató és úszómester? Mi volt az eredeti elképzelés? Miért éppen ez a pálya vonzott be?
1: Több szakmám is van, és többet is szeretek csinálni, de ez az, ami a legjobban. Akkor mondom, jó?
0: Persze.
1: 16 éves koromban, gyerekkorom óta nagyon sokszor dunaföldvári vagyok egyébként, lejártunk a mélyúthoz a Nagy Duránra úszni. És a nővérem férje bajba lett. Tehát olyan szinten, hogy valamilyen szinten tudott úszni, mellúszásba kitett fejjel, és azt érezte, hogy eltűnnek a lábai.
0: Ott hőjék.
1: És én ott voltam. És 16 évesen én húztam ki a Dunából, és én mentettem ki.
0: Wow.
1: És ez valami olyan... Tehát nem amikor benne vagy a szituációban, hanem amikor, mert te is megnyugszol, hogy ezt megoldottad.
0: Igen.
1: Ez valami olyan adrenalin löket, hogy azt mondod, hogy ezért érdemes. Tehát, hogy és akkor, amikor később ezeket a dolgokat elvégeztem, és más szakmám is van, mondom, akkor éreztem, hogy ez fontos, ez nagyon fontos. Tehát a legelső a prevenció, a megelőzés. Uh-huh. Az, amikor mondjuk jön egy csoport egy strandra, tájékoztatod őket, hogy mit, hogyan használjanak, nincsen oldalról beugrálás, nincsen belöködés, meg minden, és utána akkor, amikor viszont baj van, és te ott vagy, akkor ez egy vagy hogyha megtanítottál valakit úszni, és visszaköszön, mondjuk visszajön a szülő, és hozza a második és a harmadik gyermekét is hozzád, és azt mondja, hogy te vagy a legjobb. Ez olyan, mint a színésznek a taps. Vagy például, hogy elmenjenek egy élményparkba, egy wellnessre, és megkérdezik, hogy ez a gyermek hol tanult meg úszni, mert nagyon szép és szabályos. És elmondják, hogy nálam, és felhív a szülő, hogy megadhatja a telefonszámomat.
0: Oh.
1: Na, ezek a dolgok olyanok, amik pénzben nem mérhetők.
0: Igen, abszolút. Hú, ez elég hátborzongató lehet, amikor ilyenekkel találkozol. Gondolom ez az, ami igazán, nem tudom, igazán ott egy ilyen hivatástudatot éreztem most az irányodból.
1: Így van. Én imádom, szeretem, és minden egyes, hogyha gyermekekkel foglalkozom, és 45 percenként mondjuk változnak, akkor minden 45 percben én megújulok. Mert az a gyermek teljesen más, az a szülő teljesen más, az a, hogy mondjam neked, a habitusa a gyereknek más, másképpen kell megközelíteni, más nyelvezetet kell használni vele szemben, fel kell venni az ő ritmusát, hogy tudod elérni azt, hogy ő beletegye a fejét a vízbe, később siklás a vizen, később már hozzárakja a technikát, hogy vesz levegőt, meg minden, és ezek mind engem fiatalítanak, életben tartanak, és úgy érzem, hogy a szakmámra igenis úgy szükség van.
0: Hát figyelj, nagyon szépen köszönöm, hogy mert még soha nem beszélgettem olyas valakivel, akinek olyan szakmája van, mint neked. Hát nagyon köszönöm, hogy megosztottad a titkokat, és azt is, hogy honnan jött neked ez az egész, illetve nagyon szépen köszönjük a tippeket is. Még egyszer átismételve egyébként arról van szó, hogy az elképesztő hűségben sem szabad azonnal bemenni, akár csak a 10 fokkal alacsonyabb hőmérsékletű vízbe, mert ennek egészségügyi kockázatai vannak.
1: És folyadékpótlás, az nagyon-nagyon fontos ebbe a hőségbe, hogy minél több és inkább szénsavmentes vízzel, és nagyon szépen kérem a felnőtteket is, hogy ne az alkohollal, mert az alkohol más cselekményt hoz ki belőlünk, vagy a fiatalok körébe, tehát hogyha alkoholos állapotban közelítenek meg egy Balatont, és azt hiszik, hogy mekkora bátrak, na ott történhet baj. Úgyhogy kérem szépen erre is figyeljenek. Igen. Naptej, 50 faktoros, fényvédelem, árnyékban lévő hűtés, vízbevitel, tehát ezek a legfontosabb szabályok itt nyáron.
0: Így van, fejfedő, hogy a nap ne érje a káros sugarakat, ennek a napszúrást se, illetve az UV-szűrős napszemüveg még az, amit föl szoktam hozni ilyenkor. A napkáros sugarai ellen az nyújt védelmet. Hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Remélem, hogy többen képbe kerültek. Egy kicsit jobban és jobban oda fog mindenki figyelni ebben az elképesztő hűségben a strandolás rejtette veszélyekre. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, további szép napot kívánunk.
1: Nagyon szívesen, és köszönöm, hogy a hallgatók meghallgattak engem, és nagyon vigyázzanak magukra, de élvezzék teljes mértékben a nyarat és ezt az iszonyatos forróságát úgy, hogy vízpart közel.
0: Így
1: köszönöm
0: van.
1: Szépen. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Most zenével folytatjuk tovább. Plum Tree on a Scott Pilgrim. Let's go.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Szombaton ismét toplista, és hozok néhány újdonságot. Többek között bemutatkozik majd Shakira Die Die című felvétele, ami azért erősen kapcsolódik a 2026-os

0: Andrea Bocelli és David Guetta egymásra találtak, a More Than a Game pedig egy újdonság, és szintén új belépő lesz a héten a Top 50-ben. Ezen nagyszerű felvételek mellett még 48-szal találkozhatunk, éppen ezért ne hagyjátok ki a hétvégi Top 50-et. Pörgessük le együtt a kedvencek listáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
4: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes kora esti adatai szerint szerdán 36,1 Celsius fokos hőmérsékleti maximumot mértek a dél-angliai Hampshire megye Gosport nevű városában, írja az MTI. Ezzel fél évszázados júniusi rekord dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték, ami 35,6 fok volt. A hétvégén a 26. Körösvölgyi Sokadalommal kezdetét veszi a Gyulai Várszínház nyári évada. A Délalföld egyik legjelentősebb népművészeti fesztiválján kézműves bemutatók, néptánc programok és ingyenes kulturális események várják a látogatókat a Gyulai Vár tövében. Emellett június 29-től augusztus végéig a Gyulai Nyári Korzó 54 ingyenes programmal, koncertekkel, tánc- és képzőművészeti rendezvényekkel színesíti a fürdőváros nyári kínálatát. Elindult Paks új település tervének készítése. Gondolkodjunk Paks jövőjéről, közösen szlogennel várta Paksváros önkormányzata a lakosságot a város új település tervének elkészítéséhez való részvételben. A terv célja, hogy meghatározza a település hosszú távú fejlődésének irányait, kijelölje a fejlesztések lehetőségeit, és olyan szabályozási keretet hozzon létre, amely támogatja a város jövőképének megvalósítását. A tervezés során kiemelten fontosnak tartják a helyi gazdasági szereplők, intézmények, közösségek és az itt élők véleményének megismerését. Ennek részeként workshopot szerveztek, ahol közösen gondolkodhattak Paks jelenlegi értékeiről, problémáiról és jövőbeli lehetőségeiről. Az első ilyen workshopot kedden este tartották a Csengely Dénes Kulturális Központban a Paksi gazdasági élet szereplőinek. Szűcs András ügyvezető, vezető tervező rádiónknak elmondta, igen aktívak voltak a résztvevők, akik többek között a Paksi Atomerőmű ZRT, a Paks 2 ZRT és a Rosszatom vezetői soraiból is érkeztek.
6: Pár szóban már a kollégákkal kiértékeltük a mai napot, és ennek az eredménye az az, hogy ugyan gazdasági workshopnak indult, de mégis arról beszéltünk, hogy a városi lakosság számára milyen igények vannak, ami gazdasághoz, iparhoz, kereskedelemhez, szolgáltatásokhoz kötődnek, és az eredményeket is leginkább ebbe tudjuk megfogalmazni. Nagyon nagy arányban az energetika részéről, tehát hogy a gazdasági ipari szektornak a szereplői vettek túlnyomó részt ezen az eseményen, de ezek mellett szolgáltatás és kereskedelmi szegmensek részvevői is itt voltak ezen a mai alkalmon. Nagyon aktívan vettek részt ebbe a mai beszélgetésbe, és nagyon sok olyan témát is hoztak be, amik nagyon izgalmasak, és nagyon örülünk neki, hogy egyáltalán amúgy erről lehetett beszélgetni.
5: Számos paksi kihívás került fókuszba, folytatta Szűcs András ügyvezető, vezető tervező.
6: Paksi kihívások például a Dunaparttal, a Dunával való kapcsolódás, ennek a lehetőségének, a tárházának a bővítése, közlekedési problémák, közlekedési gócpontoknak a feltárása, oda esetleg javaslatok megfogalmazása, hogy hogyan lehet a balesetveszélyes zónákat csökkenteni, hogyan lehet ezt a kitettséget valahogyan visszaszorítani. A munkahelyek kapcsán előjöttek azok a kérdések, hogy milyen területekre van szüksége esetleg még paksnak, amiket be kell vonni esetleg még a fejlesztésbe, vagy ezekre nincsen szükség. Ezekben is történtek állásfoglalások. Az értékek mentén akár a prelátus piac környékének a feltárása, az Erzsébet szállónak a környezetének az alakítása, a főutcának a valamilyen jellegű átalakítása, a Sárgödör térnek a kérdésköre, a sportközpontoknak a kérdésköre, illetve az, hogy az egyes lakóterületeknek milyen lefedettsége van, hol okoz problémát, hogy az egyik helyre el kell jutni, vagy a másik helyre el kell jutni, ez mind-mind érintettük ma. Következő napokban irodai körülmények között is részletesen feldolgozzuk ezt, összevetjük, és abból próbálunk majd egy áttekintő képet nyújtani mindenki számára, akit érdekel.
5: Véleményüket, javaslataikat, tapasztalataikat és ötleteiket online is elmondhatják az emberek kérdőívek formájában. A pax.emperszent.studio honlapon a kérdőíveket megtalálják az érdeklődők, illetve a workshopok kiértékelése is elérhető lesz a jövő héttől itt.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paxfm.hu-n vagy a paxfm mobil applikációján. Paxfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
7: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényezőműhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 8 perc van, és június 26-a, péntekhez itt a Paks FM, ti az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. És megérkeztek vendégeim hozzám a stúdióba, ahogy ígértem a korábbiakban, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és oktatói érkeztek hozzánk. Jó reggelt, szervusztok, mindenkit bemutatok egyébként külön-külön is, már is. Elsősorban itt van velünk Kipilla Ábel. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ah, te vagy az Ábel? Igen, bocsánat, itt már bemutatkoztunk, de nem sikerült még megjegyeznem mindenkit, de itt van velünk Pap Ádám György is.
3: Jó reggelt!
1: Jó reggelt, szervusz! Farkas Kerecsen Lehellel is beszélgetünk. Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
1: Hello! És Farkas August Fülöp is itt van.
5: Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Ti tesók vagytok, igaz?
3: Igen.
1: És itt van velünk másik testvérpár is, mert itt van velünk Sánta Emese. Jó reggelt!
6: Jó reggelt!
1: És Sánta Zsejke is.
7: Jó reggelt!
1: Jó reggelt, szervusztok! Na, és természetesen itt van velünk a szakértelem is, Iker Józsefnével beszélgetünk. Jó reggelt! Intézményvezető vagy.
8: Jó reggelt, kívánok mindenkinek! Jó
1: reggelt! Néptánc pedagógus, koreográfus is, aki már évtizedes múltja van már a pályán, illetve itt van velünk Görög Balázs, néptánc pedagógus is. Jó reggelt!
9: Szép jó reggelt!
1: Na, most is túl vagyunk az epikus bemutatkozásokon. Kezdjük azzal, hogy milyen apropóból vagytok itt most a városban, jelen pillanatban, Pakson. Egy kicsit húz közelebb a mikrofont, igen.
8: Rengeteg minden történt velünk az iskola életében, különösen itt a tavasz folyamán, amikor az egész éves munkánknak az eszenciája megteremtődik, és azok a gyerekek, akik többet tesznek bele, és külön is foglalkozunk velük, velük különböző országos versenyekre megyünk, bemutatkozunk, és sok-sok rendezvényen, fesztiválon vettünk részt. Ezek a fiatalok, akik a négy fiú, akiket egész évben készítettünk Balázs tanár úrral, és itt ami még nagyon fontos, hogy a szülőkkel, a szülők támogatásával, és szép eredményeket értünk el, és elhoztuk nektek, hogy ezt bemutassuk, vagy elmondjuk.
1: Milyen eredményekről van szó egész pontosan?

0: Legyen szíves meg Gyuri is, hogy milyen eredményeket értek el, mit táncoltak, tavaly milyen szereplésük volt, és hogy erről egy kicsit beszélnek, hogyha szabad, akkor én tovább passzolom a labdát.
1: Persze, persze, személyesen, hát a résztvevők beszélnek erről.
2: Szóval... Én a mostani évben a Bakony Virágai táncversenyen díjat, külön díjat és aranyminősítést értem el, és a Kunság Virágain ezüstöt. És tavaly pedig a Bakony Virágain aranyat értem el, és a
1: Úristen.
2: És a Kunság Virágain pedig szintén aranyat.
1: Úristen, de micsoda teljesítmény. Gratulálok.
2: Köszönöm
1: tényleg,
2: szépen.
1: Tényleg gyönyörű eredmények. Te jössz?
3: Én idén a Kunság Virágain aranyminősítést értem el, a Bakony Virágain külön díjat, aranyminősítést és díjat is. Tavaly a Kunság Virágain aranyminősítést és díjat. Uh-huh. Tavaly a Bakony Virágain meg ezüst minősítést értem el.
1: Ezek tényleg gyönyörű eredmények. Meg kell kérdeznem, hogy mi történik egy ilyen versenyen? Hogy van körülbelül a felépítése?
4: Ezek a versenyek általában az Országos Örökség Népművészeti Szövetségnek a versenyei, uh-huh. ami azt feltételezi, hogy egy egész országnak a nagy műhelyeiből érkeznek ide gyermekek, Fehérvártól, Szekszárdon át, Kecskemétig, sok-sok együttes, uh-huh. akik nagyon nagy gyermeklétszámokból válogatják ki azokat a gyerekeket, akiket a versenyeken indítanak. Uh-huh. És tulajdonképpen úgy néz ki ez a verseny, hogy valamelyik felmenő rendszerű verseny is tovább lehet jutni, de már az maga nagyon nagy dolog, hogy ha elviszik a pedagógusok a gyerekeket erre a versenyre, mert már az azt jelenti számunkra, hogy ők ott tartanak, hogy ezen a versenyen be tudnak mutatkozni. Tényleg fantasztikus ügyesek a gyermekek. Sok éves munkát feltételez az, hogy mi ide el tudunk menni. A gyerekek már egész kicsi kortól kezdenek táncolni. Mint nálunk például Farkas Kerecsen Lehel, ő az idén volt először, uh-huh. és Lehel először Győrébe, egy nagyon tündéri kis faluba, itt Tolna megyében vett részt egy versenyen, ahol kiemelt aranyminősítést kapott. Meg tudod mondani, Lehel, hogy mit táncoltál? Milyen tánc volt az, amit táncoltál?
5: Sárközi ugrost.
4: Sárközi ugrost, igen. Aha. És aztán a testvérkéje Fülöp, ő is ott mutatkozott be először, és egy különleges anyagot tanultunk. Mi volt az az anyag, Fülöp?
6: Magfalvi székelyverbunk.
4: Aha. És miért volt ez neked különleges?
6: Mert a nagyapám Magfalvi...
4: Magfalvi székely volt, igaz? És az ő emlékére tanulta vissza Fülöp ezt a táncot tanultuk, és ő is kiemelt aranyminősítést kapott. Uh-huh. Aztán Fülöppel elmentünk Tatabányára, a Vértes Virágai versenyre, uh-huh. ahol közel 90 olyan korú gyermek volt, mint Fülöp, és a Vértes Virágai díjat hozta el, és egy kiemelt aranyminősítést. Azután mi is elmentünk Szakszentmártonba a kis Kunvirágai versenyre, és mind a ketten aranyminősítést kaptak. Illetve ott mit is kaptatok, Fülöpként?
6: Én kaptam még külön díjat.
4: Még egy külön díjat, aha. igen, igen. Úgyhogy tulajdonképpen ez volt most a tavaszunk, és hát nagyon, nagyon sok mindenre készültünk még ezen kívül, hiszen mi nem szolisztikusan dolgozunk elsősorban, hanem csoportos formában.
1: Csoportos formában.
4: A fiúk, a Gerlice Néptánc Egyesület, illetve a Gerlice csoportnak, néptáncosztálynak a tagjai, illetve itt kislányok Zsejke és Emese, ők pedig a Megymag csoportba járnak.
1: A Megymag ők, csoportba.
4: Igen, az idejében alakult ez a Megymag csoport, uh-huh. ahol 5 éves gyermekektől olyan 8-9 éves gyermekekig járnak ide, egy héten egyszer találkozunk, és nagyon sokan vagyunk, és ügyes kis csapat uh-huh. verbúválódott össze.
1: Srácok, azt kell most megkérdeznem tőletek, mert igazából az érdekel, hogy egyáltalán hogy jött nektek ez az egész? Miért határoztátok el, hogy táncolni szeretnétek? Honnan jött az ötlet?
3: Hát én úgy, hogy még alsós voltam, uh-huh. és szerettem volna menni valamilyen szakkörre, és a barátom az már járt egy éve néptáncra, uh-huh. és ő mondta, hogy ez

0: Jó, és hozta a papírt, hogy én menjek.
1: Oh, wow. Te pedig így benne voltál, hogy ja, miért is
2: és
1: ne.
2: És ki volt a barátod?
0: A Szabó Kinet Istvánnak hívják, Sárbogárdi ő is, mint én. Uh-huh. És egy darabig együtt is jártunk.
1: Yeah. És aztán vele mi lett?
0: Hát ő elment a mezőgazdaság fele, traktorozik, én meg maradtam itt.
2: Ebbe, te azt is említsd meg, hogy nálatok az egész család táncol.
3: Nálunk az egész család táncol, még a kisugom is, a szüleim is, és nekem onnan jött az ötlet, hogy én először elkezdtem néptáncolni, utána fociztam is, és mondták a szüleim, hogy választanom kell, és én azért a néptáncot választottam, mert úgy voltam vele, hogy ebből sokkal többet tudok kihozni magamból.
1: Mint a futballban.
3: Igen.
1: Igen. De ez miért van? Na, azért, mert a futballban mondjuk így többen vagytok, és a néptánc pedig...
3: Nem, hanem hogy a futballban több százalék az az esély, hogy sebes... Hogy sebes...
1: Sérülés.
3: Igen.
1: Aha. A táncban annyira nem fordul
3: hát
1: ez elő?
3: Hát én szerintem nem nagyon.
1: Aha, aha. Szóval biztonságosan a szakértő oktatók biztonságosan tartják a szitut. Igen, ezek nagyon jó érvek. És ti hogy a tánc felé orientálódtatok?
2: Na, Fülöp?
4: Mi 3 éve táncolunk.
2: Uh-huh. És édesanyja is táncolt.
1: Aha, itt is.
2: Igen.
1: Itt is az egész család.
2: És az a különleges, szerint. Hogy az ő anyukája is nálam táncolt sokáig.
1: Wow.
2: Igen, és ő is csodálatosan ügyes volt, mint itt a fiúk.
1: Uh-huh. Tehát akkor tulajdonképpen ő volt az, aki...
4: Igen.
1: Arra. És ő, nem tudom, ő arra ösztönzött titeket, hogy táncoljatok, vagy pedig ti találtátok ki magatoktól?
2: No. Hát mindegyik. Valószínűleg mindegyik.
1: Mindenki,
2: az apuka
1: a hatás
2: is ilyen.
1: Azért megvolt, igen.
2: Igen. Na és akkor kislányok, mi ott táncoltok, és hogy kezdődött ez?
1: Igen. Miért szerettetek volna táncolni?
5: Hát, én otthon is nagyon sokat, hát ugye jártam hip-hopra is, és én otthon is nagyon sokat néptáncoltam, hallgattam a magyar, és hát a magyar népzenéket, és akkor azokra táncoltam, amiket itt tudtam. Aztán anya mondta, hogy van itt egy ilyen...
2: Van egy csoport, ahová tudtok jönni.
5: Igen, és akkor a barátnőm is, meg én is elkezdtünk járni, és most járunk oda.
2: Igen, de ők az általános iskolában is táncolnak, ott is vannak külön órák, illetve a fiúk is. Tehát több órát is kapnak, uh-huh. Így aztán a délutánban válogatjuk is ezeket a gyerekeket, hogy a legügyesebbek, akik még pluszban tennének hozzá.
1: Igen.
2: Ebből az apropóból.
1: Igen. Zsejke, neked mi a sztorid?
6: Az, hogy én már nagyon régóta akartam járni néptáncra, és eljött az idő, és minden jó dolog teljesült, és minden időben megyünk egy versenyre is. Uh-huh. Én arra nagyon örülök, meg szoktunk táncolni, és
2: a kedvenc figuráid?
6: A cifra, aha. A nyújtott szögő, hát ennyi.
1: Azt mondtad, hogy szeretsz versenyekre járni. Hogy?
6: Hát azért, mert amikor fent vagyunk a színpadba, és mindenki néz, és amikor tapsolnak, és meg kell hajolni, és akkor utána meg ki kell menni, és tudunk énekelni, és meg táncolni is.
1: Aha.
6: Úgyhogy nagyon jó ez a néptánctábor is, meg a néptánc is.
2: Aha. Mert hogy mi most egy néptánctáborból
1: érkeztünk. Egy tábor történik, igen.
2: Itt Vason a gimivel szemben vagyunk, ahol 30 hasonló korú kislányok, 30 fővel dolgozunk itt, és mi igen. Innen egyenesen...
1: Bocsánat, kicsit a mikrofonhoz
2: közelebb. Itt mi innen egyenesen innen a piacra fogunk menni,
1: na,
2: ahol
1: igen,
2: meglepetés leszünk.
1: Igen, egy flashmob készülődik itt, úgy hallottam. Mi lesz ez a meglepetés? Na, sok poént ne lőjünk le, mert valószínűleg a hallgatóink közül is többen ott lesznek, de úgy körülbelül mi
2: nem, nem az a klasszikus flashmob jelenik meg, hanem igazából meglepetésként kimegyünk, hogy gyönyörködhessenek a gyerekeinkbe, bemutatjuk, hogy miket vittünk a versenyekre, táncolnak ott egyet, a Gyurika mezőföldi kanásztáncot, Bodrogközi fergeteges táncol az ABK-m, a Lehel sárközi ugróst, és a Fülöp pedig magfalvi székelyvergunkot, illetve mindenki más egy ugróst, és aztán, ami még meglepi, hogy a legesleg végén táncban hívjuk a közönséget is.
1: Oh, atya úristen, igen, tehát igen. Aktív részvételre serkentitek a piacnak igen. A résztvevét. Bocs, vissza kell egy kicsit kanyarodnom, felsoroltál táncokat, és nem tudtam nem észrevenni, hogy felsoroltál egy olyat, hogy Bodrogközi fergeteges. Ez létezik? Ez ilyen van? Ez egy tánc?
2: Igen.
1: Az a neve, hogy fergeteges?
7: Igen. Úgy Alsóbereczki létezik egy ilyen település Sátorajaújhelytől 5-10 kilométer távolságban, és az ottani férfiak által járt ilyen verbunk karakterű, verbunk jellegű táncot hívják fergeteges csapástáncnak, és a nevéből adódik egy a hangulata, és az, hogy maga a táncnak a megjelenése milyen, hogy fergeteges, illetve maga az, hogy csapástánc, hogy a csapásoló motivumok, tehát a testet különböző helyeken való megütés, főként a lábszár részeit, ez dominál benne, és ez nyolcados ritmusban rettentően dinamikus, energikus, és akkor innen is van maga a szó, hogy fergeteges, és ugye, hogy csapástánc, ezt tanulta idén Ábel, és annyit, hogyha szabad megemlítenem, én idén diplomáztam, pontosabban egy héttel ezelőtt, és Ábel felkészülése volt a diplomunkám egy része, és ő volt a segítségemre, hogy ezt a diplomát megcsinálhassam, és egymást kisegítettük, én pedig felkészítettem erre a versenyre, én ötösre diplomáztam, ő pedig aranydíjat, meg külön minősítés, vagy aranyminősítés külön díjat szerzett, úgyhogy egymást segítettük az idei évben, jobban, mint eddig, mert ez mindig kölcsönös, de ez most dinamikusabb volt ez a fúzió.
1: Mekkora duó.
7: Igen.
1: Menő. Amúgy azt viszont még meg kell kérdeznem tőled, hogy és te hogy kerülsz erre a pályára? Téged mi hívott a tánc világába?
7: Meglepően kevés emlékem van az alsó tagozatos éveimből. Annyira emlékszem csak, hogy beiratkoztam a néptáncórára, pontosabban beirattak engem, és ott maradtam. Én egy ilyen családból, közegből származom, ahogy a népi kultúra, meg így a mezőgazdasághoz közel állunk, és ez így be tudtam kapcsolni így a mindennapjaimba, így az életembe. Szüleim támogattak ebben, és 13 éves voltam, amikor a főnökasszonyommal, tanárnőmmel, igen, találkoztam, és nála táncoltam, ő segített végezen az úton, ezen a pályán, motivált, meg tanácsokkal látott el, mint táncos, mint leendő pedagógus, és akkor most kicsit szürreális élmény, hogy itt állunk együtt a rádióban, és arról beszélünk, hogy mit csináltunk, hogy készítettük a gyerekeket, igen.
1: Még több ilyen szereplésre készüljön a közeljövőben. Ez most szintén egy ilyen vizsga ezzel kapcsolatban. Na, minden esetre még egy kicsit arról, mert te hamarosan jössz egyébként Andival is beszélgetni, igen, a műsorba, igen, ugye igen, ezt igen. Beszéltük. De egy kicsit arról, hogy mik a jövőbeli tervek, tehát most egy tábor zajlik, de valamilyen versenyekre, utazásra, ilyenekre felkészülés, úgy hallottam, hogy ti most utazni fogtak és menni ide-oda a jövőben.
2: Igen. A mai napra ugyan a kisebbeket hoztuk, de hamarosan jövő héten pénteken éjjel indulunk a Paksi Tehetség táncműhelyjel Erdélybe, ahol Kalotaszeg, Székelyföld, Gyimes Középlok, egészen le az 1000 éves határig elmegyünk, és gyűjtésben, egy kis turnéban, ismerkedésben, barátkozásban veszünk részt, új anyagot is tanulunk, de főként, hogy a helyiek magatartásformáit, táncait, és az ízes beszédüket, azt a fajta lelkületet megtapasztalják a fiatalok, amit Erdélyben még megkaphatunk. Én azt gondolom, hogy azt a fajta autentikus közeget, amit még ott megtartott az ottani élet, azt ma már itt Kis-Magyarországon azt gondolom, hogy kevésbé lehet fellelni. És emiatt is megyünk, hogy ne csak a papírról és a gyűjtésekből tanuljunk, hanem még ennek az utolsó morzsáit együtt összedjük össze a fiatalokkal.
1: Kézzelfogható.
2: Ezek a fiatalok egyébként 16 éves kortól 25 éves korig, körülbelül 24-25 éves korig dolgoznak velünk. Egy 40 fős csapattal megyünk. És hát ez most a jövő héten, ahogy említettem is. Aha. Utána pedig egy nagy, nagy utazásra készülünk szintén. Apait-anyait összeszedjük mind lelkiekben, mind táncban, mind gazdaságilag, hogy el tudjunk utazni a következő kihívásra. Február vége, március elejére Mexikóban van egy kihívásunk. És meglátjuk, hogy el tudunk-e menni, de most erre ezért dolgozunk. Uh-huh. Illetve nagyon sok kedves baráti meghívásunk van Paks városának testvérkapcsolata ZENTA. Az ősz folyamán a gerlicékkel, a megymagokkal és a műhelyjel is szeretnénk ott részt venni. Sok-sok más egyéb program mellett. Hát ez most rengeteg minden így hirtelen.
1: Így van, így van.
2: Mert közben a szólókra is készülünk, rengeteg helyi program is van. Igen. Most volt a június 4-i összetartozás napja, ahol részt vettünk a műhely egy részével.
1: Uh-huh. Igen. Szóval sok minden lesz még. Igen. Ezt Andival szerintem egy kicsit részletekben menőbben is ki fogjátok majd vesézni hamarosan. Igen. Illetve srácok, még azt szeretném megkérdezni tőletek a mai fellépéssel kapcsolatban, ami most lesz hamarosan a piac téren. Várjátok már? Készültetek rá?
0: Hát én személy szerint kicsit várom, mert jó érzés, hogy ott vagy, és akkor mindenki téged néz, uh-huh. meg tapsolnak, hogy tetszik nekik.
1: Aha, aha. Jó kis közönségetek lesz valószínű.
0: Igen.
3: Én azért várom már nagyon, mert mindig is jobb levegőn táncolni, és hogy megmutassuk, hogy mi mit tudunk, és hogy mire készültünk.
1: Aha, igen, igen. És ti, srácok?
2: Lehel, megszólalsz te is mondasz valamit.
1: Ja.
2: Várod te is a fellépés? Piaci fellépést?
6: Igen.
2: Igen, jaj, de örülök neki.
1: Mindenki lelkes akkor. Ti is benne vagytok?
2: Igen. Várjátok?
6: Igen. Nagyon várjuk.
1: Ja, igen. Tényleg te mondtad, hogy szeret szerepelni, úgyhogy gondolom. Ti is várjátok, és akkor ez egészen pontosan mikor várható a hallgatók kedvéért, hogyha valaki kilazulna oda?
2: Hát egy 3-4-10 magasságában 3, körülbelül.
1: 3-4-10 magasságában itt Pakson, a piac téren egy fergeteg produkciónak. Lesz benne fergeteges is, tényleg most teszem be egy fergeteges nevű táncot is. Többek között, többféle tánc mellett elcsíphettek, úgyhogy mindenkinek azt tanácsolom, hogy a saját szemével győződjön meg róla, és nyújtsatok jó kis figyelmes közönséget a táncosoknak. Nagyon szépen köszi, hogy eljöttetek a stúdióba.
2: Mi is köszönjük szépen a meghívást, a lehetőséget. Sziasztok.
3: Nagyon szépen köszönjük, viszontlátásra.
1: Sziasztok! Szép
6: sziasztok. Sziasztok!
1: És menő fellépést kívánok nektek.
6: Köszönjük szépen.
1: Na, mi zenével folytatjuk tovább, aztán folytatódik a zenés reggelünk. Fabian Júli és Zoo Hacker következik a La La Lay-vel 2015-ből. Let's go!
8: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 37 perc van, és június 26-a péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő. És újabb vendégeim érkeztek a stúdióba, folytatjuk a zenés reggelünket kvázi. Vendégeim DJ Tesh, szervusz, jó reggelt!
2: Szia Levi, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: És DJ Gico is itt van velünk. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Bocs, hogy DJ neveket használtam, de most DJ minőségben vagytok itt nálunk. Ugyanis este fergeteges buli készülődik a csengély tetején, félig, majd azt is elmondjuk, hogy miért csak félig. Mikor kezdődik pontosan a buli?
3: Hát a buli az este 8 órakor kezdődik. Mi fogunk kezdeni a Norbival. És utánunk a DJ Cookie, Rádió 1-es DJ fogja folytatni a bulit 12:30-ig.
1: Fergeteges hangulat ezek Igen. szerint. Na jó, egy kicsit beszéljünk arról, hogy hogy sikerült ezt tető alá hozni, mi itt a koncepció tulajdonképpen?
2: Hát ezt úgy sikerült tető alá hozni, igazság szerint ugye májusban a városnap ugye egy kicsit elázott, és ugye én és a Cookie ott léptünk volna föl.
1: Aha.
2: Csak ugye azt az eső ugye elmosta, és akkor hát mindenképpen úgy voltak a csengések, hogy ezt szeretnék pótolni, és akkor arra kitaláltak így kvázi egy ilyen új
1: rendezvényt.
2: És akkor jött így hirtelen először, amikor hívtak, akkor én is ugye elcsodálkoztam, hogy kérdezték, hogy jó az időpont, és akkor mondták, hogy a csengei tetején kellene majd zenélni. Kicsit ugye fölkaptam a fejemet, hogy akkor ez most hogy és hogyan,
1: jó
2: azt
1: hangzik,
2: meg így elmeséljük, hogy hogyan.
1: Jó, oké.
2: És akkor, hát akkor én felvetettem, hogy mi lenne, ha elhoznám Tomi barátomat is, mert akkor mégis akkor olyan legyen, hogy egy kicsit ilyen több összetevős legyen a rendezvény. És akkor mi amúgy is gondolkoztunk egy ilyen közös projekten már, többször zenéltünk úgy együtt bulikba, hogy így egymás után, vagy egymás előtt. És akkor tavaly volt is egy olyan bulink, ahol tudtunk együtt is zenélni. És akkor... gondoltuk, hogy idén ezt egy kicsit följebb emeljük, és akkor így megpróbálunk egy ilyen közös GT Live nevű produkciót összehozni, és akkor ez lett a fedőneve ennek a projektnek, és akkor most ezt visszük több helyre is a nyáron.
1: Például még
3: Györkönyvben a holnap lesz az Egabó.
1: Így van.
3: És ott is ketten fogunk szolgáltatni egy kis muzsikát.
2: De még lesz még Németkélen is, meg majd még reméljük még Pakson is, még a nyár folyamán.
1: Turni az új projekttel. Na, és zeneileg milyen irányba mutat ez a projekt?
3: Hát igazából mind a kettőnk ilyen retro vonalon mozog, és az végtelen szerintem ez a retro kimeríthetetlen, és a Norbival így nagyon össze tudjuk rakni így a dolgokat.
1: Aha, össze tudjátok hangolni. Jó, igen. Akkor megvan ez a kémia, egy DJ páros projekt alakult most itt ki, és DJ Cookie, hogy került a képbe, tehát ő volt az, aki ugye zenélt volna még ott a városnapján, hogyha nem most
2: hát
1: el az
2: szerintem
1: eső.
2: Ugye a csengések őt se akarták azt, hogy kihagyni. Az ő fellépése elmaradjon teljesen,
1: igen.
2: És akkor vele is szerintem egyből megegyeztek még aznap a pótlásról, és akkor
1: ez most
2: gondolom, most hála Istennek így jó volt minden, nekünk is, meg neki is az időpont, és akkor így össze tudjuk hozni ezt a remek bulit.
1: Töké. És bocsánat, mondani akartál valamit?
3: Nem.
1: Nem, oké, csak azt akartam kérdezni, hogy zenélés mellett még milyen programok várják ott a... Tehát akkor az ott megy folyamatosan a szettek, és közben még mire számíthat a közönség?
3: Lenne téren lesz egy bormustra elnevezésű dolog, ami azt jelenti, hogy fröccsök, borok, stb. Jéghidegen. Ahogy azt kell. Több helyen is lesz ilyesmi, úgyhogy...
1: Igen. Az iszonyat hűséget ellensúlyozandó.
3: Így van.
1: Igen. Hú, nincs is akkor annál jobb, mint egy kis fröccs, tényleg egyébként. Úgy, kicsit benne van a szesz is, így van, de egy kicsit
3: hangulatfokozó.
1: Hidratálizás. Az is benne van valamelyest, így van. Én mindenki csak a vízivásra ösztönzök így ebben a hűségbe, igen. De azért esténként egy kis.
2: Mondjuk én is felhívtam a figyelmet a Facebookon, amikor kiraktam a bulinak a plakátját, hogy azért ígyunk, de mértékkel fogyasszunk, meg hát vigyázzunk is egymásra, figyeljünk egymásra, mert azért nagyon meleg lesz, úgyhogy.
1: Így van.
2: De jó buli lesz.
1: Így van, persze. Hát egy ilyen bulin a közösség ereje azért nagyon átjön. Reméljük, hogy nagy táncok is várhatóak ott majd. Arról ti fogtok gondoskodni, ráadásul a csengélynek a tetején, ezt még egyszer el kell mondani egyébként, hogy maga a bulizók nem ott lesznek majd veletek, mint ahogy nem azt ott. Én is hittem.
3: Nem ott lesznek, hanem az Atom téren lesznek. Uh-huh. Mert ugye mi a tetőn, ugye az Atom tér fölött leszünk. Uh-huh. És lesz egy nagy kijavítítő is, amin látni fognak minket is. Uh-huh. És ugye a hangtechnikával pedig a téren fogunk hangosítani.
1: Így van. Tehát akkor a téren történik maga a buli része, ti csak ott fönn lesztek a tetőn, ami egy elég epikus helyszín amúgy, hogy hangtechnikának meg DJ pultnak. Igen. Oké, nagyjából már azért gondolom fölkészültetek egész konkrétan is arra, hogy milyen számokat készültök játszani.
3: Hát igazából konkrétan nem, de egy irány vonal.
1: Igen, ez lett volna a másik kérdés, mondjuk ezek szerint.
3: Ez a tömeg, tehát az embereken
1: múlik tömegen,
3: a vibe-on.
2: Igen, meglátjuk, hogy hogy alakul meglátjuk, az este. Hogy... Egy vonalon elindulunk, és akkor próbáljuk úgy folytatni, hogy mindenki találjon olyat, ami... Mert várunk kicsiket, nagyokat... idősebbeket, direkt úgy próbáljuk összeállítani a zenei listánkat, hogy mindenki találjon olyat, amire egy kicsit jól tudja érezni magát.
1: Igen, ez pedig azt feltételezi egyébként, hogy a zenei, a tudásatok, a zenetörténelmi felkészültségetek az nagyon ott kell, hogy legyen, de azt gondolom ott is van. Van egy komoly gyűjtemény itt a háttérben, úgy érzem.
3: Így van. Van.
1: Igen. Szóval akkor elindultok, egy néhány számos bizonyos vonal lett az, ami szerte ágazik attól függően, hogy éppen az emberek hogy érzik magukat.
2: Persze, ezt lehet látni már ott az elején, hogy megmozdulnak, nem mozdulnak, uh-huh. hanem akkor...
1: Hogy mire, akkor ki kell próbálni rajta. Valami mást. Igen. Aha, ilyenkor.
2: De hát ez mondjuk tipikusan egy olyan rendezvény, amiben szerintem maga a helyszín is, meg maga az egész rendezvénynek a felépítés olyan, hogy szerintem bárki bármire jól fog érezni magát.
1: Igen, feltetőleg. Hát a fröccsök is biztosan segítenek rajta, de a kiváló zene is. Reméljük, hogy a hangosítás is király lesz, bár gondolom, profi tím gondoskodik majd erről. Igen.
2: Majd velük is megyünk egyeztetni lassan.
1: Úgyhogy. Igen, lesz egy kis beállás majd azért?
2: Persze.
1: Aha,
3: mindig kell.
1: Tényleg, meg kell kérdeznem, mert hogy én is DJ-skedtem is, meg saját live seteket is játszottam. Ilyenkor mindig, akárhol vagyok, mindig kiszaladgálok meghallgatni, hogy milyen a set, hogy hangzik az enyém. Ti is vagytok így azzal, hogy olyan helyen játszottok, hát ahol mondjuk még nem játszottatok?
3: Az a helyzet, hogy ezekkel az emberekkel, akik fognak hangosítani, vagy hangosítók lesznek, nagyon sokat dolgozunk, úgyhogy ők tudják a dolgokat.
1: Így van.
3: Tehát ez most az a helyzet, ahol nem. De egyébként, hogyha máshol lépünk fel, akkor saját technikával, stb., akkor ott én is kiszaladgálok és hallgatom, hogy
1: igen, le kell hallgatni, és még egy kicsit lehet adjusztálni.
3: Igen.
1: Jó, hát meg mondjuk csengei tetejéről leugrálni azért. Ez egy kicsit impraktikus lenne, majd egy létrát.
2: Kicsit hosszú az út oda fel.
1: Igen, hát egy létrát nektek, ami külön erre szolgál, hogy lehessen rohanni az Atomtérre. Na, szóval fergeteges hangulat várható, és egy nagyon kellemes jeges italok, és király zene. Okay. Na, srácok, örülök, hogy ez végül is megvalósul. Akkor ezek szerint amúgy még Györkönyben is lehet találkozni veletek holnap már.
3: Holnap este?
2: Ott éjféltől kezdünk csak, de viszont ott nyomjuk hajnalig.
1: Úgyhogy... Tényleg egy kicsit a hosszú szetekről is beszéljünk. Most ez kb. Meddig fog tartani a ma esti?
2: Hát ez ilyen maximum, nagyon maximum éjfélig engedik, mert ugye hát benn leszünk a város szívében.
1: Igen.
2: És azért nem akarjuk azt, hogy aki aludni akar, az ne tudjon.
1: De ez jut hármótokra akkor.
2: Ez így mindig van. Igen, ez így a hármunkra. Most így a csengések így találták ki, hogy mindenkinek jó legyen, hogy az is, aki bulizni akar, az is jól tudja érezni magát, de aki aludni akar, az is
1: igen. Hát ez így ilyen közép.
2: Ez ilyen arany középút.
1: Biztos lesz majd, aki panaszkodik így. Igen. Leghosszabb szett, amit valaha játszottatok?
3: Leghosszabb szett?
1: Aha.
3: Hát ez kérlek szépen az, amikor délután 5-től másnap reggel 8-ig.
1: Epic! Wow! Ismétlés nélkül?
3: Ismétlés nélkül.
1: Csúcs, úristen, az igaz.
3: Erre nagyon oda szoktam figyelni, csak ha kérés van, akkor játszok kétszer ugyanazt a számot.
1: Aha, és kéréseket amúgy hajlandóak vagytok teljesíteni, vagy hát, pedig?
2: Persze. Ma aha. Mondjuk csak SMS-be tudunk, de...
3: Ha valaki igen. Fő tud kiabálni a tetejére, akkor szívesen. Igen,
1: igen. Vagy írjon egy hatalmas transzparenst.
3: Igen, egy táblákat.
1: Nagy vastag betűkkel.
3: Telefonon hogy... nem fogjuk tudni.
2: Táblákat, zászlókat, meg ilyeneket várunk.
1: Igen, igen. Mindenki érkezzen egy zenei kívánsággal, és azt tessék felmutatni majd a kedves DJ-knek. Oké, és tehát akkor egy ilyen maratoni szett során hogy készülsz? Ez volt egyébként a pakliban, ez volt a kérés?
3: Nem, nem pedig... készülsz, ez nem. Váratlanul ér, hogy van egy nagyobb csoport, akinek a fele elmegy pihengetni, és akkor a másik fele ott marad bulizni, és utána csere.
1: Csere, igen.
3: És akkor így nem tudod, hogy így, úristen, most akkor meddig vagyunk.
1: Ja, igen. És akkor ezek szerint nem jött az utánad lévő, stb. Egyedül. Jó, ezek szerintem úgy általad a sarat. Tudom, ilyenkor megvannak a különböző szakaszai, tényleg így cserélődnek az emberek igen, a tánctéren, van akinek ez, van akinek amaz jön be. Úgy, hol történt ez egyébként?
3: Ez bölcsként történt egyébként, egy présházban.
1: Atya úristen, kemény. Neked?
2: Hát én úgymond ilyen extra hosszú nem volt, én nekem így hosszúak inkább az esküvők szoktak lenni mostanában.
1: Ó, igen, már. Igen.
2: Mert én azért mostanában elég sokat járok esküvőkre is zenélni, és akkor hát ott is van olyan, ahol már mondjuk ilyen 1-2 óra fele ugye elkezdjük, de ott ugye azért hála Istennek vannak megszakítások benne.
1: Igen, ez nem folyamatos.
2: Nem folyamatos, de azért tud kivenni az emberből az is, hogy ott úgy mindenkinek megfeleljen egész reggel hajnalig.
1: Aha.
2: Ugye.
1: De... A kivétel mellett, tehát amit kivesz az emberből, azt az energia meg így vissza is adja, azt feltételezem.
3: Akkor ott nem érzed ezt, hogy kivesz.
1: A végén.
3: Ezt majd a végén, mikor már hazaérsz, majd akkor érzed, hogy ez kivett.
1: Igen, amikor pakolsz el, és így, fú, az a totális.
2: És előtted van 300 kilométer hazáig, akkor.
1: Igen, DJ-s összeomlások történnek ilyenkor. De ti már tapasztaltak vagytok ezen a téren is, úgyhogy egyébként mindenki egy jó bulira számíthat ma igen. Este is.
2: Hát erre készülünk.
1: Meg holnap Györkönyvben kövessétek a srácokat a turnén, az új projekt turnéján, és akkor ezek szerint lesz még nyáron.
2: Hát fogunk még lesz, vannak be nem jelentett dátumok is, aha. Ahol leszünk együtt.
1: Mi szervezés alatt még akkor gondolom?
2: Hát szervezés alatt is, még nem lőtték el a puskaport mondjuk. Úgy. De ami már fixen be van jelentve, az még a Németkéri napok, ahol a DJ Pázzal és Jucussal leszünk együtt.
1: Oh, yeah.
2: Úgyhogy az is egy jó bulinak ígérkezik, majd az július 10-e péntek.
1: Nagyon király. Na, a ma esti rendezvényre mindenki látogasson ki, aki csak hallgat minket, mert nagy buli várható ott az Atomtéren. Srácok, nagyon szépen köszi, hogy eljöttetek.
3: Köszönjük, hogy eljöttünk.
2: Igen, úgyhogy várunk mindenkit este.
1: Így van. Este az Atomtéren 4/4-es beatekkel folytatjuk Spangl, következik a 2001-es Star Spangled Bannernek a bulizós része. Let's go!
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. És megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyogmágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Átutalta Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitel első 3,2 milliárd eurót kitevő részletét az Európai Unió. Tájékoztatott az Európai Bizottság csütörtökön, írja az MTI. A brüsszeli közlemény szerint a 3,2 milliárd euró az Ukrajnának szánt új makroszintű pénzügyi támogatás első részletét jelenti. A hitel keretében mintegy 45-45 milliárd euró áll Ukrajna rendelkezésére 2026-ban és 2027-ben. A hitel költségvetési támogatást foglal magában, valamint a védelmi szükségleteket fedezi. A drónbeszerzés támogató 6 milliárd eurós védelmi csomag első részletét a következő napokban folyósítják majd. A Baranyai megye székhely pénzügyi helyzete miatt nem hajtják végre az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának jogszabályban meghatározott júliustól hatályos emelését. Továbbá a jelenlegi szinten be is fagyasztják a járandóságokat 2027. július 1-ig. Döntött csütörtöki ülésén a Pécsi Helyhatóság közgyűlése értesült az MTI. Péterfi Attila polgármester közölte, a döntést lehetővé tevő előterjesztés benyújtását Pécs leromlott pénzügyi helyzete, illetve a közösség iránti felelősségvállalás indokolta. Június 22 és 30 között 6 év szünet után ismét megrendezte a Csengely Dénes Kulturális Központ a népszerű nemzetközi olvasó táborát. A Cseresznyéskert erdei iskolában a határon túli és paksi középiskolások részére. Az egyhetes táborba Paks testvérvárosából érkeztek középiskolás diákok, akik három szekcióban dolgozzák fel Lázár Ervin életét és munkásságát Hefner Erika, Lampert Marianna és Klenk Réka irányításával. A tábor célja a magyar nyelv, a magyar kultúra és a helyi hagyományok ápolása, a határon túli magyarok és a helyi fiatalok találkozási lehetőségének biztosítása. A táborban idén Lázár Ervinre emlékeznek születésének 90. és halálának 20. évfordulója kapcsán, mondta a rádiónknak Csapó Ágnes, a Csengely Dénes Kulturális Központ igazgató helyettese a tábornyitón.
7: 2019-ben volt utoljára határon túli magyar középiskolások olvasótábora, és mi most ezt nagyon nagy örömmel és szeretettel szeretnénk újra építeni és feléleszteni, és ezért izgatottak vagyunk, és azt gondolom, hogy nagyon szép kis programot sikerült összetennünk. A határon túli testvérvárosainkból invitáltunk középiskolásokat, és elfogadtam meghívásunkat Kézdivásárhely, Zenta és Visk. Sajnos Galántának az időpont nem volt alkalmas, de reméljük, hogy jövőre őket is üdvözölhetjük majd a táborban. És Lázár Ervinre emlékezünk idén, születésének 90. halálának 20. évfordulójára, és három szekcióban fognak dolgozni majd a gyerekek. Lampert Marianna fogja a szótól az írásig szekciót vezetni, irodalomterapeuta, pedagógus. A másik szekció pódium nevet kapta Hefner Erika dráma pedagógus vezetésével, és Zene másképp címet kapta az a harmadik szekció, amit pedig Klenk Réka, énekzenetanár népzenész fog vezetni.
6: A korábbi több éves együttműködés során jó kapcsolat alakult ki a határon túli magyar középiskolák vezetőivel, pedagógusaival és nem utolsó sorban a diákok között. Az elmúlt 6 évben azonban elmaradtak ezek az alkalmak, ezt a hagyományt élesztették újra Pakson. Az 1993-as kezdeteknél Gutai István ötletgazda bábáskodott, aki a megnyitón emlékezett vissza röviden.
8: A 90-es évek elején, ismerve ezt a valamikori pusztai iskolát, ami akkora már ugye néptelen volt, elgondolkodtam rajta, hogy lehetne itt határon túli magyar középiskolásoknak olvasótábort rendezni, hiszen az épület, a környezet nagyon alkalmas erre, hiszen viszonylag messze van mindenféle világi ifjúságtól, nyugodtan vissza lehet ide vonulni, és a művelési központ könyvtárának akkor a Magyar Műveltség Szolgálója volt az egyik munkatársa. Ennek a szolgálatnak, amely a Szórvány Magyarság segítését tűzte ki célul és folytatta is, parabol antennával, könyvtárral, könyvekkel és egyébbel, konferencia szervezéssel, volt a környező országokban mindegyiknek alapcsoportja. Ezeket értem el először, vagy értük el, de meghívtuk a testvérvárosokból is a diákokat, tanárokat. Így alakult ki. Az első írásos nyoma a Visszhang című.
6: Ezúttal 30 fiatal vesz részt a táborban, melyen színes szabadidős programokkal készültek a fiataloknak, többek között sárkányhajózással, atomerőmű látogatással, kalocsai kirándulással és szelidi-tavi strandolással. A tábor záróra vasárnap este kerül sor a Cseresznyéskerterdei iskolában.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Oh yeah, 9 óra 10 perc van, június 26-a péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő. Én Levente vagyok, ez pedig Ábi.
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Ciao! Kérdezted, hogy miről beszélgessünk, és rögtön mondtad is, hogy hát mondjuk az időjárásról. Oké, igazad van, ez egy hálás téma, arról aztán azért napestig el lehet beszélgetni, főleg ilyen extrém esetekben, mint ami most van. Mi a véleményed, te hogy bekkeled ki az ilyen iszonyatos hűséget?
1: Úgyhogy kaptam egy klímát a szobámban, szóval innentől kezdve belépek oda, és hiába a tetőtér, eddig nem akartam ott lenni nyaranta. Most benyomom, ugye, amit ugye nem kéne, mert környezettudatosak vagyunk, de most túlélünk.
0: Most
1: szóval
0: túlélünk, hát igen.
1: Nincs más.
0: Nincs más. Főleg úgy, hogy hónap 38, vasárnap pedig, úristen, nehéz kimondani.
1: Hát én most elolvastam egy olyan cikket is, ami 40-et ír.
0: Igen, azt mondom. Vasárnap,
1: de még holnapra is.
0: Oké, hát akkor... Ne legyen ennyire kilátás.
1: De reggel csak kellemes 25 fok lesz.
0: Így van, reggelente és éjszaka érdemes.

0: csak ennyit egy picit tekerni a nap közben.
1: Fú, Ávi, nem tudom.
0: De hát nem tudom, mennyi víz kell.
1: Hát rengeteg.
0: Vagy a töltésen kell menni, és akkor a Balaton, a Dunába néha beleugrani.
1: Egyébként figyelj, nem rossz ötlet. A B, én is mindig elmondom, meg szerintem mindannyian mindig elmondjuk a hidratációt, hogy mindenki igyon sok vizet ilyen időben, de ma hivatalos megerősítést is nyerhetett ez, ugyanis Szelecki Gabriellával beszélgettünk. Egyébként tolnom egy egyetlen női úszómestere, de úszó oktató is, és ő azért képben van ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Vele beszélgettünk most, és ő tippeket, trükköket megosztott. Zömmel ugyanazokat, amiket mi is mondunk, vizet igyon mindenki. Ne alkoholt, ne kávét, ne teát, ne energiaitalt, azok csak kiszárítanak. Az alkoholtól meg még hülyeségeket is csinálsz. Víz. A tiszta víz az, ami a legjobban hidratál, ennyi. Hiszen a víz az, amit elveszítesz, vizet igyon mindenki, illetve a napkáros UV sugrai ellen mindenki védekezzen megfelelően, mert az brutális. Na, viszont mi a Balatonon voltunk a múlt héten.
0: Hétvégén, így van.
1: Ja, te merre felé lazultál?
0: Siófokon. Siófok. Messzebb nem kell menni a paksi embernek szerintem. Balatonvilágos, Siófok. Hát miért menjen az ember Keszthelyig?
1: Na jó, hát azért, mert a Balaton körüli tájak azok lehengelően gyönyörűek,
0: hát
1: például.
0: Persze, az északi part.
1: Igen, oda túrázgatni érdemes. Az északi part az nagyon súlyos. Ez annyira régen ment, róttam azt a tájat a Balaton felvidéken.
0: Akkor itt az idő, hogy fogd meg a biciklit, ja, nem elindulj napközben.
1: Mi az, itt az idő? Hát 40 fok lesz számítalan, hát nem mondom, most van legjobb, itt az idő.
0: Ez a legjobb.
1: Igen. Nem, mi lehűtöttük magunkat ott a vízben, aminek a vízállás az alacsony. Én ott voltam az Amárdi felsőn.
0: Az sem volt messzebb.
1: Nem volt messzebb, viszont jó volt a víz, és nagyon jól esett. Akkor az még jó kis hűtő hatást fejtett ki.
0: Hát én nem úgy éreztem Siófoknál.
1: Igen. Miért? Már sok volt?
0: Meleg volt. De úgy, hogy nyilván a második lépcsőfokig a víz úgy elterítette, szóval igen, azt hittem, hogy ennél még alacsonyabb a Balaton vízállása. Ez mondhatni meglepett, mert alapból a déli part az olyan, hogy sétálni kell alapból egy
1: soká,
0: csomót.
1: Igen, egy csomót, igen.
0: Derékig ér csak a víz.
1: Igen.
0: Arról, hogy meg elmerülj, arról ne is beszéljünk.
1: Igen, igen.
0: De most is, hát ha odáig mentünk, hogy nyakig ért a víz, akkor ott már lehet, hogy le tudtad magadat hűteni.
1: Ott már le lehetett, így van.
0: Mondjuk ez sokat segített abban is, hogy közel 40 fok volt a hétvégén is, és
1: igen,
0: a 27 fokos Balaton is le tudja hűteni az embert.
1: Így van, bár amit még Szelecki Gabriella elmondott nekünk a telefonban, az az volt, hogy annak ellenére, hogy ilyenkor a víz is legfeljebb, ha 10 fokkal alacsonyabb, tehát hogy sokan nem is érzik már a hűtő hatását, de attól függetlenül a szervezetünk azért érzi, tehát az ilyen hirtelen belecsobbanások felforrósodva még az ilyen meleg vízbe is ellenjavallott abszolút. Mindenki gyalogoljon be, kényelmesen készítse fel magát a csobbanásra, egy kicsit vizezze be magát, stb. Illetve zuhanyozzon, hogyha éppen strand közelben jár. De hát nem tudom, ki merészkedik egyáltalán a strand közelébe ilyen időben.
0: Hát ilyenkor csak azt lehet, nem?
1: Csak bent lehet elviselni a dolgokat.
0: Ez jogos.
1: Tehát a nap elől el kell menekülni, ilyenkor már néha az árnyék se segít.
0: Amikor azt mondják, hogy az árnyékba is le lehet égni, vagy mit mondanak, hogy vannak ilyenek.
1: Persze, hát ott valahogy így ott is nem tudom, verődnek vissza a fénysugarak, vagy nem tudom, hogy működik ez, de hát az árnyék is csak ideig, óráig.
0: Tehát olyan UV van, hogy...
1: Persze. Arra meg nem is beszél, hogy a hőgutának is a veszélye ilyenkor fennáll.
0: Ja, a sapkát is kell hordani. Én is járkálok a fehér sapkában, nem, hogy fekete legyen.
1: Fény visszaverő sapka, nagyon jó, okos megoldás.
0: Ne is, fekete okos az megoldás. Még szívja magába.
1: Persze, sötét. Folyamatosan, így van. Egyébként ilyenkor fordul meg az a fejembe, hogy a közel-keleti országokban az ottani öltözködéssel nagyon jól kibekkelték ezt az időjárást.
0: Az a lenge, magukra hoznak egy lepedőt, és ennyi.
1: Igen, dzsellabát úgy hívják ezt, Indiában meg kurtának hívják, képzeld el ezt az ilyen hosszú, ilyen ink-szerű dolgot, de ez nagyon jó lenge, ilyeneket kell viselni, egyébként a csávoknak is ilyeneket kéne viselni, mert néha meglátom az embereket, még jó, hogy én ilyen bőgatyákat szoktam hordani, de néha meglátom a járókelőket, meg minden is, így annyira rohadt melegem lesz, hogy tudom, mindenki készüljön rá, és hát igen, hamarosan ez is hivatagosodik a szitu. Át kell állnunk bizonyos dolgokra. Bizonyos.
0: De milyen érdekes, hogy az 50 fok a közel-keleten az más érzést ad valahogy, mint nálunk.
1: Így
0: hogy
1: van.
0: Én nem voltam még a közel-keleten, nem mondom, meg nem voltam ilyen nagyon hivatagos, mert inkább a közel-kelet az, ami
1: az
0: ilyen hivatagos.
1: Igen.
0: Meg arról híres, hogy tényleg meleg van.
1: Elképesztő forróság.

0: De tényleg más érzése van. Ennek az én tapasztalatom az, hogy amikor például Horvátországban mentünk, az is így a szezon kellős közepén, tudod, nem is tudom, július volt, vagy augusztus, tehát iszonyatos forróságból indultunk, és forróságból érkeztünk meg, egy még nagyobb forróságba, kvázi, mint ami itt van Magyarországon, ott az Adrián, tudod?
1: Igen.
0: De valahogy más érzés volt, tehát nem volt az a kilátástalan érzés az
1: embernek.
0: Az csak a tudat,
1: hogy bele tudsz csobbanni a vízbe, szerintem.
0: Pszichológiai ez?
1: Szerintem igen.
0: Ott van a tengerpart mellett, és amikor már nagyon súlyos, akkor csak csobbansz egyet a hatalmas nagy kék vízben.
1: Szerintem igen, mert ezt szoktuk beszélgetni otthon is, hogy miért van az, hogy az emberek úgy menekülnek a még délebbi országba, ahol még melegebb van, és nagy örömmel. És szerintem ebben van valami.
0: A tenger miatt.
1: Szerintem ebben van valami.
0: A tenger tudata.
1: Mert még Portugáliában volt egy ilyen érzésem, hogy de az más, mert az óceáni éghajlat, és ott
0: igen,
1: már,
0: az más.
1: Ott már ott nincs is 35 fok, mert, uh-huh, mert uh-huh. Olyan széljárás van, hogy egyszerűen nem is engedi meg.
0: Így van.
1: Ott igen. Ugye télen hűt, hogyan? Télen fűt, nyáron hűt.
0: Hűt,
1: az óceánat.
0: Az óceáni, ha.
1: És az tök durva. De ott meg megint más, mint a Kelet, meg itt az Adriánál, meg mi nálunk itt a Kárpát-medencében.
0: Aztán különösen, így van. Így
1: de
0: van.
1: Szerintem ennek ilyen hatása van. Az Adriára lemész,
0: igazad van.
1: Ugyanolyan meleg van. Nincs olyan széljárás.
0: Nincs egyáltalán.
1: Ilyen...
0: És ugyanaz, egy forróság, egy kánikula. De mégis más is egyébként. Igen, csak nyaralsz. Lehet, hogy Verdával mentünk, és tudod, kiszálltunk ott egy helyen, de még messze volt a tenger, de már ott voltunk már délebre, jó a délebre, és kiszálltunk, és arcon csapott ez az iszonyatos hőség. Mégis nem az volt, hogy itt, amikor az ember a hőségben megy, vándorol, akár sétál együtt tudod, az utcán, vagy akárhol, pillanatok alatt annyira ki lehet merülni ebben az egészben, hát kiszív a napja azonnal. Ott meg nem ez volt az érzés, ott valószínűleg igazad van. A pszichológiája annak, hogy a tenger felé tartunk, és hamarosan enyhíthetjük magunkat egy jó kis csobbanással.
1: Szerintem ez így, én nem vagyok pszichológus, de pont a héten is beszéltem valakivel, az egyik ismerősömmel, és pont azt mondta, hogy nagyon várja a horvát nyaralását, aha, meg ő szívesen leköltözne, mert az az életérzés, amit ott lát. És én mondtam neki, hogy amúgy ez tök jó, de én amikor külföldre utazgatok, és a helyekkel beszélek, akkor tök durva, hogy én is azt mondom, most Portugália, ugye éltem ott, uh-huh, és beszélgetek a portugál barátom, és azt mondja, hogy mondom, hogy milyen jó amúgy itt, jó a vibe, jó az emberek,
0: ja.
1: Kultúra is kellően európai, minden megvan, jó az időjárás. Azt mondja, ez tök jó, de nézd meg ezt, nézd meg azt, és nézd meg ezt. Így már élnél itt? És akkor én nézem, hogy hát ez már mindjárt más, ugye?
0: Igen, persze, De hogyha valaki elszánja magát, hogy egy bizonyos helyen éljen, akkor azt is tudnia kell, hogy oda látogatni valahova és élni valahol, az teljesen más.
1: De az emberek általában, amikor először erről beszélnek, mint ez az ismerősöm is, akkor szerintem nem, én is ezt tudtam belegondolni. Én is csak ezt mondtam, hogy egyébként tényleg tudnék Portugáliába élni, utána meg arról beszéltünk, hogy majdnem nagyobb infláció van, vagyis az árak meg a fizetés az hasonlóan rosszabb talán, mint itthon.
0: Igen.
1: Úgy meg már mindjárt
0: Nem tűnik olyan vonzónak,
1: és ez csak egy.
0: Hát igen, de minden helynek megvan a hátulütője, meg az előnye is. Tehát azért sokan, akik azt mondták, meglátogattak mondjuk engem Dublinban, amikor ott éltem, hogy így, igen, hát akkor el voltak ájulva, mint látogatók.
1: Ugye, az
0: ottani
1: más
0: vibe-októl. Én viszont úgy szerettem meg azt a várost, meg Írországot, hogy én viszont éltem ott, és a hátrányait is látom, hát az is egy nagyváros, érted, Dublin? Ugyanúgy, mint az összes többi nagyváros, iszonyatos zsúfoltság van egyébként, egy nagy olvasztó tégely, ami hát mondom, ugyanolyan, mint bármelyik másik város, megvannak az előnyei, meg a hátrányai. Nagyon szép kívülről, de megvannak a sötét helyei, barátságosak az emberek, de megvannak a nem barátságos emberek is, hát most érted, ezzel mit lehet csinálni?
1: Persze.
0: És ha ott élsz, akkor látod ezt az oldalát is. Abban van a trükk, hogy ezt el tudja fogadni az ember. Hát, és hogy ne az legyen, hogy hú, oké, hát ez így első blikre azért nem ilyennek tűnt, akkor már hiába panaszkodsz, hogyha ott tesz évek óta.
1: Hát jó évek óta. Igen. Talán az ember előbb menekül, hogyha tényleg olyan rossz, nem?
0: Ja, hát hogyha nagyon rossz, persze,
1: nagyon
0: igen.
1: Rossz.
0: De hogyha el tudja fogadni azt, hogy hát most ennek is megvannak az árnyoldalai, ha ezt be tudja fogadni az élménybe, akkor...
1: Nyilván akkor sehol nem a legjobb, vagy hogy mondjam, de
0: hát, visszatérve... Pont, hogy inkább mindenhol lehet jó.
1: Na, igen, látod?
0: Mentalitásbeli különbség a kár.
1: Igen. Hát, de visszatérve itt a hőfokokra, igen, meg a sziológiára, amennyire mi értünk hozzá. Ez szerintem érdekes. De tényleg a Közel-Keleten, hogy akkor miért van az, hogy ott az 50 fok, mert ott tényleg tud tartósan nyáron. 50 fok. Gondolj, de valahogy azt mondják, hogy senki nem, vagy hát nem, ők nem panaszkodnak hozzá, úgy, mint mi ez a 40 fok.
0: Hát na de azért, mert ők ez már akkor hozzáedződtek, amikor itt még a nyáron a, tudom én, 32 fok volt a legesleg súlyosabb kánikula. Tehát ők náluk már akkor volt néha, szerintem 50 fok akár.
1: Biztos. Én 22-ben voltam Törökországban, amin még mindig nem az a,
0: igen,
1: az esélyes, sőt, főleg, azért... hogy a nyugati parton,
0: aha,
1: voltam.
0: Igen, igen.
1: De az, hogy ott a klimatizálás úgy, hogy nálunk most jön egyfolytában, hogy megrendelések meg kell, meg mindenkinél legyen 5 darab, meg, igen, minden szobában, mert erre kell, uh-huh, ott az nem hittem el, amikor megyünk egy ilyen olyan shoppingot, képzel el, uh-huh, egy ilyen plázát, képzel el, hogy a fele kívül, belül, tudod, hogy ilyen,
0: ja, ilyen
1: nyitott, átfúr rajta a szél.
0: Wow.
1: De olyan, megy a klimatizálás bent,
0: igen,
1: és érzed, mint hogy tényleg átmennél egy kapun.
0: Atya úr,
1: de igazából
0: egy hűvös van benne.
1: Hűvös van, de, wow, igazából kimegy, csak annyira nyomják, meg annyi rendszer van.
0: Igen, hogy még úgy is érzed, megérzed, hogy
1: nyitott. Úgy is megérzed, hogy igazából olyan, mint hogyha egy burokban lennél, de akkor ennek mi értelme van?
0: Fú, nem tudom.
1: Szerintem a Közel-Keleten is így vannak, hogy mindent is klimatizálnak, de ez, amikor beléptem egy ilyen külső, mit mondjak, van ilyenünk nekünk itthon?
0: Nem tudom.
1: Mint egy ilyen egy piacot képzel, csak, aha, ugye egy újabbat, hát egy plázát, csak nincs eleje, vége, meg,
0: igen,
1: talán még teteje
0: is
1: épp, hogy az eleje is nyitott.
0: De nem lehet, hogy vannak olyan részei, amiket le lehet zárni? Tehát...
1: Vannak zárt részei, vannak, az üzletek is ugye zártak, de ez, hogy egyébként... látod ezeket a nagy befúvókat,
0: aha,
1: és mondom, hát de itt nincs meg a 4 fal.
0: De várjál is, nem lehet, hogy a hideg évszakokban ugyanezt nyomják, csak fordítva?
1: Ugyanúgy
0: nyitott, de közben meg fölmelegítünk, mint az állat.
1: Nem kétlem, de ez milyen energia,
0: hát, az, igen,
1: igénye van, és mennyi pénz, mennyi pazarlás, meg ugye,
0: igen.
1: Ugye
0: igen.
1: Ahogy beszéltük, hogy ennek is megvan a hátulütője,
0: hát, is
1: hogy
0: megvan a hátulütője.
1: Megy, és ugye az ózonréteg, meg mindenféle,
0: tehát azon az áron,
1: szennyezést,
0: hogy létezni tudjunk.
1: És hogy egy ilyen plázát, hogy ne is csak egy 10 négyzetméteres szobáról beszélünk,
0: hanem
1: egy plázát, úgyhogy nincs eleje meg vége, hanem az üzletek megfogják,
0: ja,
1: de még fönt is kimehet. Talán fönt van egy ilyen féltető, de még ott is el tud szökni.
0: Fú, kemény világ. Na, hát
1: és ez még nem is az a... Én nem tudom, hogy tényleg ezek a nagyon sivatagos országok.
0: Igen, hogy bekelik? Hát figyelj, szóval
1: azon
0: el kell látogatni
1: oda
0: egyébként. Egyiptomban már nagyon régóta tervezek venni az ottani civilizáció megismerése érdekében, és hát ott, ha ott, akkor az ember képet kaphat arról, hogy milyen az
1: igaz,
0: a sivatagi szitu. Erre nagyon kíváncsi leszek, hogy fogom
1: hogy
0: viselni
1: elmondod
0: ezt. Igen. A talán még súlyosabb hőmérsékletet. Bár akkor is nem tudom, tehát télen érdemes oda menni, amikor 20
1: fok. Amikor csak 30
0: van.
1: Fok van.
0: Igen, vagy 30. Na, Ábi, mi várható tőled? Te váltasz engem, ugye?
1: Minden. Vannak születésnaposok, ma is van, mm-hmm, világnapunk van.
0: Van.
1: Hát a BB-ről muszáj beszélnem.
0: Oké, okay, let's go.
1: Meg hát déltől egyik péntek van, szóval a 90-es évek, ugye, ami nekem nagyon a gyerekkorom.
0: Abszolút. Igen, enyém is játszottam is a 90-es évekből. Most is, és te is játszál a hallgatók kedvéért. Nekem legalább elég van. Nekem ennyi volt az élesztő ábé. Úgyhogy te jössz.
1: Kellemes hétvégét. Él túl.
0: Te is él túl, de azért még a hallgatók órára kötném azt a javaslatot, hogy tartsatok Ábival egészen 2-ig. Itt lesz veletek, szórakoztatni fog titeket érdekes témákkal, fantasztikus zenékkel, best of órával, déltől egyik 90-es évek parti lesz, úgyhogy okvetlen. Én pedig Grazza Levente vagyok, a 90-es évekkel fogunk zárni egyébként, mert Madonna következik a 98-as Ray of Light. Utána egy kis reklám, és már is számíthatok Ábira. Grazza Levente vagyok, és a Best of Starban találkozunk vasárnap déltől egyig, egy bizonyos előadótól fogok pörgetni. Legyen király napotok, sziasztok, srácok!
2: Wake up. Mindenki felébredt! Akkor irány dolgozni! Élesztő! Veletek!

0: Kiss FM slágereivel.
1: Kiss FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
5: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: A művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
8: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez volt az Élettől.

0: Szép napot mindenkinek a mikrofonnál, Strasser Adner Levitől veszem át a stúdiót és a mikrofont. A következő 4,5 órában én hozom a jobbnál jobb slágereket és a jó hangulatot, maradjatok velem. Kezdésnek jön is Pinktől a Never Gonna Not Dance Again.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: A mai nap napos, csapadékmentes időben lesz részünk a térségben, felhő alig lesz az égen, helyenként megélénkül az északi-északkeleti szél, hajnalban 20, délután pedig 35 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégét nézve pedig szombaton alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütés lesz a főszerepben. Felfrissítést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél. Kora reggel 14 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 34 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán érnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban lassú az előrejutás és nap mint nap torlódás van. A 61-es főúton Pincei közelében továbbra is a 44-es kilométernél vízvezetéket javítanak, a félútpályát felbontották. Balesetről nem számol be az Útinform, maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után meghallgatjuk a legfontosabb híreket is, utána pedig jön Aleph Farbentől a Love Hurts Repeat. A Love Hurts Repeat a német DJ és producer Aleph Farben, valamint a brit producer Lewis Thompson közös dance-pop slágere, amelyet a brit énekes Mau Müller működik közre énekesként. A dal lüktető ritmusa finoman merít ihletet a klasszikus szintipop és 90-es évekbeli elektronikus zenei motívumokból, így is hangolódva a mai best-of óránkra, ami a 90-es évek lesz déltől egyig. A 10 órás hírek után jön Aleph Farbentől a Love Hurts Repeat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes kora esti adatai szerint szerdán 36,1 Celsius fokos hőmérsékleti maximumot mértek a dél-angliai Hampshire megye Gosport nevű városában, írja az MTI. Ezzel fél évszázados júniusi rekord dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték, ami 35,6 fok volt. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményértékelését, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. Müller Anna bizottság tízes elnöke kiemelte, véleménye szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a valós teljesítmény mérésére. Július 17-18-a között ismét megrendezik a nagydorogi falunapokat az iskola udvaron, ahol színes programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket. Erről az önkormányzat adott hírt közösségi oldalán. Pénteken kalapjakabb műsoram, a Dreams és a Delta zenekar koncertje szórakoztatja a közönséget, míg szombaton sportprogramok, főzőverseny, habparti és bikini koncert szerepel a kínálatban. A rendezvény ideje alatt vidámpark, légvár, körhinta és arcfestés is gondoskodik a családok kikapcsolódásáról. A szervezők mindenkit várnak.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Berkics Bence lesz Ivica Skelin segítője. Mint arról korábban beszámoltunk, távozik az ASE vezetőedzője Kostas Flevarakis. Helyét a horvát Ivica Skelin veszi át. Az ASE másodedzője Skelin mellett a Pécsről érkező Berkics Bence lesz. Az új másodedző játékosként több hazai klubnál is megfordult. Később edzői pályafutását az NKA Universitas Pécsnél kezdte meg, ahol utánpótlás edzőként, majd a férfi felnőtt csapat másodedzőjeként segítette a klubot. Az ASE által közzétett információk szerint a fiatal szakember számára nyáron sincs pihenés, hiszen a magyar U18-as válogatott edzői stábjának oszlopos tagjaként az off-szezonban is van teendője.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 10:02 van, hozom továbbra is a jó zenéket 2 óráig, és hozom ebben az órában azt is, hogy milyen program lehetőségek várnak a következő napokban és a hétvégén, illetve a mai naphoz még fűződik egy-két érdekesség, mint például, hogy már 29 éve adták ki az első Harry Potter kötetet ezen a napon. Továbbá van nekünk itt világnapunk is, ami nem más, mint a kábítószer ellenességnek az ENSZ-ben. Erről is egy-két fontos dolgot ejtenék, de a zene nem maradhat el, jöjjön most Ale Farmentől a Love Hurts Repeat.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ma a Pakson június 26-án az Atom téren borra és fröccsre várják a kilátogatókat. Élő zene is lesz, DJ Gekko és DJ Tess jön, illetve DJ Cookie is ott lesz és hozza a hangulatot. Pakson a Csengély tetőn és az Atom téren. Június 27-én szombaton Kalocsán lesz tanévzáró diákfesztivál. 14 órától várják a Művelődési Központ udvara és parkolójában a kilátogatókat. Programok között lesz boxgép, léghoki, szkanderpad, twister, mászófal, és még sorolhatnám, a részvétel ingyenes, és a helyszínen büfé is üzemelni fog. Június 30-án Aut Lászlóné Rózsika volt MMG AM műszergyári dolgozó, tart kiállítást a Tolnai Művelődési Központban. 17 órakor van a megnyitó. Június 29-én és július 5-e között pedig a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivált rendezik meg. Simontornán július 3-án és 4-én tartják a város napját. Lufi ajtogatás Zsazsa bohóccal a vár előtti téren 17 órától július 4-én szombaton, illetve a városnapon még 21 órakor július 3-án fellép a Zaporozsec is. Továbbá a városnapja második napján július 4-én 19.15-kor kezdődik Komonyi Zsuzsi fellépése. De a fellépők között ezen a napon még Charlie is színpadra lép 21 órától.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Summer 91 Salt Newsitó. Június 26-a, ami pedig ma van ezen a csodálatos pénteki napon. Egy különleges nap a könyvrajongóknak, illetve a Harry Potter szeretőknek, hiszen 1997-ben ezen a napon jelent meg az első Harry Potter kötet. Ma már nehéz elképzelni, de a kéziratot előtte 12 kiadó is visszautasította. Sokan úgy gondolták, hogy egy varázsló tanoncról szóló történet nem fogja érdekelni az olvasókat. Végül egy londoni kiadó mégis esélyt adott a könyvnek, méghozzá azért, mert a kiadó vezetőjének 8 éves lánya elolvasta az első fejezetet, és azonnal kérte a folytatást. Ez győzte meg a kiadót arról, hogy érdemes megjeleníteni. Az első kiadásból mindössze 500 példány készült, ma ezek közül egy-egy eredeti könyv aukciókon, akár több 10 millió forintnak megfelelő összegért is gazdát cserélhet. A Harry Potter sorozatból azóta több mint 600 millió példány fogyott világszerte, vagyis minden idők egyik legsikeresebb könyvsorozatává vált. Jó emlékeztető arra, hogy néha a legnagyobb sikerek is egy rakás elutasítással kezdődnek. A következő percekben pedig Michael Jackson-t hallhatjuk, 1982-ből jön a Beat

Evil Max to Sulta with Hot American Dream. A mai nap pedig a kábítószerellenes világnap van, amit június 26-án tartanak az ENSZ-ben. Bár elsőre komoly témának tűnik, a nap célja elsősorban nem az elrettentés, hanem a megelőzés és a hiteles tájékoztatás. A szakemberek szerint a fiatalok számára ma már az egyik legfontosabb védelmet nem a tiltás, hanem a megfelelő információ jelenti. Éppen ezért ezen a világnapon világszerte előadásokat, sportprogramokat és közösségi eseményeket szerveznek, amelyek az egészséges életmódra hívják fel a figyelmet. Talán ez a világnap legfontosabb üzenete is. A jó döntésekhez először a megbízható információkra van szükségünk. Nagyon fontos, hogy beszéljünk ilyen témáról is, és mindenről is, mert az segít a léleknek. A zene is segít, szóval nem sokára hozom Tom Green.

0: slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M-motos autópályán érnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban lassú az előrejutás és nap mint nap torlódás van. A 61-es főúton Pincei közelében továbbra is a 44-es kilométernél vízvezetéket javítanak, a félútpályát felbontották. Balesetről nem számol be az Utinform, maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után meghallgatjuk Gabi hír összefoglalóját, és 11 órakor jövünk vissza, élok és beberegsz a közösébe, addig

0: Deep in Your Love a brazil DJ producer, Elok és az amerikai énekes dalszerző Beverex a közös dance pop és elektronikus pop stílusos slágere. A szám fülbemászó ritmusára és lüktető alapjára Beverex a jellegzetes érzelmes vokája épül, amely a vágyról és a mély vonzódásról szól. Ezt hallgathatjuk meg a 11 órás hírek után.
1: Mindjárt folytatjuk. You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes kora esti adatai szerint szerdán 36,1 Celsius fokos hőmérsékleti maximumot mértek a dél-angliai Hampshire megye Gosport nevű városában, írja az MTI. Ezzel fél évszázados júniusi rekord dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték, ami 35,6 fok volt. A hétvégén a 26. Körösvölgyi sokadalommal kezdetét veszi a Gyulai Várszínház nyári évada. A Délalföld egyik legjelentősebb népművészeti fesztiválján kézműves bemutatók, néptánc programok és ingyenes kulturális események várják a látogatókat a Gyulai Vár tövében. Emellett június 29-től augusztus végéig a Gyulai Nyári Korzó 54 ingyenes programmal, koncertekkel, tánc- és képzőművészeti rendezvényekkel színesíti a fürdőváros nyári kínálatát. A tanyagondnoki szolgáltatás elindítása az idei év első felében megvalósuló egyik legfontosabb projekt a Paksi 8-as körzetben, nyilatkozta rádiónknak Szél Benyámin, a körzet képviselője. A külső városrészeket magában foglaló körzet Birító, Dunakömlő, Csámpa, Gyapa és Cseresznyés utcáit foglalja magában, mely település részekben jellemző a szintén Pakshoz tartozó tanyavilág is, az ott élőket segíti elsősorban az új szolgáltatás.
3: A visszajelzések pozitívak, használják, ugye azok az idősebb emberek, akiknek be kell menni mondjuk ide Paksra orvoshoz, de ők kint laknak mondjuk a Pörösi soron valahol. Tényleg az egy olyan, hogy taxi nagyon-nagyon drágán vinni őket, helyi járatról teljesen fölösleges beszélni ugye a tanyavilágban, és akkor gyakorlatilag ez egy olyan szolgáltatást tud nyújtani teljesen ingyenesen, hogy oda megy értük, beviszi az orvoshoz, visszaviszi őket, stb. Úgyhogy csak mindenkit tudok bátorítani, hogy aki esetleg nem tudott még erről a szolgáltatásról, az aki kistérségi szociális központot mindenképpen keresse föl ezzel kapcsolatban. Tehát ez tanyavilágot érinti, Cseresznyés, Csámp, és Birító elsődlegesen, meg nyilván maga a Pörösi sor, akik érintettek ebben.
2: Szintén a 8-as körzetben várják a helyi lakosok a Dunakömlődi Bartók Béla utca felújítását, amelyre már tavaly megvolt az ígéret. Szél Benyámin rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a kivitelezés terve továbbra is napirenden van.
3: Van egy olyan hír, ami egy egyszerre számít jónak és rossznak, mégpedig az, hogy a műszaki osztály elképesztően leterhelt, ami ugye jelenti azt, hogy a városban rengeteg projekt van, ugye gyakorlatilag minden testületi ülésre jut egy-két olyan pályázat, amiről ugye döntünk, kiírjuk, elfogadjuk, stb. Ugye ez, ennek is az előkészítői munkájának nagyon nagy része ott van a műszaki osztályon, úgyhogy ilyen tekintetben van egy kis csúszás ebben a történetben, hogy nem ott tart még maga a projekt, ahol én azt szeretném, de egyrészt nincs elfelejtve, másrészt tényleg ott pénzzel van különítve rá, stb. Tehát a helyzet olyan tekintetben jó, hogy ez meg fog valósulni, én nekem a bizalmam van azzal kapcsolatban, hogy a idén ez meg fog történni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Berkics Bence lesz Ivica Skelin segítője. Mint arról korábban beszámoltunk, távozik az ASE vezetőedzője Kostas Flevarakis. Helyét a horvát Ivica Skelin veszi át. Az ASE másodedzője Skelin mellett a Pécsről érkező Berkics Bence lesz. Az új másodedző játékosként több hazai klubnál is megfordult, később edzői pályafutását az NKA Universitas Pécsnél kezdte meg, ahol utánpótlás edzőként, majd a férfi felnőtt csapat másodedzőjeként segítette a klubot. Az ASE által közzétett információk szerint a fiatal szakember számára nyáron sincs pihenés, hiszen a magyar U18-as válogatott edzői stábjának oszlopos tagjaként az off-szezonban is van teendője.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra után járunk, ebben az órában is hozom a jó zenéket, és beszélünk egy kicsit a futball világbajnokságról, illetve nagyon úgy néz ki, hogy a DreamWorks elkezdett nagyon is dolgozni, és nem egy, hanem két Shrek filmet is ki akarnak adni a közeljövőben, a Shrek 5-öt és egy sajátot a Samár néven. Nem sokára hosszabban is elmondom, hogy miről is fog szólni, és mi a tervük. Most olyan éloktól is beberegsz által a Deep in Your Love.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összeköt.

A Kuplung zenekartól szólt a Nyomod a gázt. A tegnapi nap folyamán pedig 6 mérkőzést rendeztek a világbajnokságon. A nap legnagyobb meglepetését Ecuador okozta, amely 2-1-re legyőzte Németországot. Ennek ellenére a németek is tovább jutottak a csoportból, Ecuador pedig története egyik legnagyobb világbajnoki sikerét ünnepelhette. Elefántcsontpart 2-0-ra nyert Curaçao ellen, ezzel története során először jutott be a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. Hollandia magabiztos 3-1-es győzelmet aratott Tunézia felett, és csoport elsőként lépett tovább. Japán és Svédország 1-1-es döntetlent játszott, ami mindkét válogatottnak továbbjutást ért. A nap legfontosabb mérkőzésén Törökország 3-2-re legyőzte az Egyesült Államokat, míg Paraguay és Ausztrália gól nélküli döntetlennel zárt. Az ausztráloknak ez az egy pont is elég volt a továbbjutáshoz, ma este is hajnalban újabb 6 mérkőzést rendeznek. Franciaország Norvégiával találkozik, Szenegál Irak ellen lép pályára, hajnalban Uruguay Spanyolországgal csap össze egy csoport elsőséget is befolyásoló rangadón, míg az ötfoki szigetek Szaúd-Arábia ellen történelmi továbbjutásért játszhat. A G csoportban Új-Zéland Belgiumot fogadja, Egyiptom pedig Iránnal mérkőzik meg, itt még mind a továbbjutás, mind a kiesés kérdése nyitott. Tehát ezek voltak és ezek lesznek a ma és tegnapi VB fejlemények. Nem tudom ki mennyire követi, én próbálom tartani a ritmus, de elég nehéz, hogy hajnalba játsszák a mérkőzéseket. Amit én most tehetek, hogy Kygótól és Ellie Gouldingtól játszom a First Time-ot 2017-ből. We were lovers for the first time, running on the red lights, the middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment, it was reckless and we overdosed.

Maroon 5-tól szólt a One More Night. Ma pedig egy különleges énekesnő ünnepli a születésnapját, Ariana Grande, aki már a világ egyik legismertebb pop előadója lett. Érdekesség, hogy karrierje nem a zenei iparban indult, hanem gyerekszínészként egy népszerű televíziós sorozatban ismerte meg a közönség. A zenében aztán villámgyorsan a csúcsra ért, több dala is milliárdos lejátszást ért el a különböző streaming platformokon, és különleges hangterjedelme miatt sokan a modern pop egyik legjobb énekesnőjeként emlegetik. Ariana Grande pályája azt is jól mutatja, mennyit változott a zenei ipar az elmúlt 20 évben, ma már nem feltétlenül az eladott CD-k jelentik a sikert, hanem az, hogy egy dalt hány millió vagy akár több milliárd alkalommal hallgatnak meg az interneten.

Lizától Doja Cattől és Raytől szólt a Born Again. És most nagyon úgy tűnik, hogy a Shrek univerzumnak még korán sincs vége, bár a rajongók már elsősorban a készülő Shrek 5-öt várják, már hivatalossá vált, hogy egy új mozifilm is érkezik, amelynek főszereplője ezúttal Samár lesz. A hírt maga Eddie Murphy jelentette be, aki az első rész óta Samár eredeti hangját kölcsönzi. Elmondása szerint ez nem egy sorozat, hanem egy teljes értékű mozifilm lesz, saját történettel. A központban Samár, a sárkány felesége és különleges gyermekeik állnak majd. A színész pedig úgy fogalmazott, a történet kifejezetten viccesre sikerült. A tervek szerint először a Shrek 5 érkezik a mozikba, és csak ezt követően kezdődik a Samár film munkálatait. Vagyis úgy tűnik, hogy a DreamWorks hosszú távon is számol a Shrek világával, amely több mint 20 év után is képes új történeteket kínálni a nézőknek. Zenében pedig nem sokára folytatjuk el a Henderson

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Fogsem.

0: folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Átutalta Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitel első 3,2 milliárd eurót kitevő részletét az Európai Unió, tájékoztatott az Európai Bizottság csütörtökön, írja az MTI. A brüsszeli közlemény szerint a 3,2 milliárd euró az Ukrajnának szánt új makroszintű pénzügyi támogatás első részletét jelenti. A hitel keretében mintegy 45-45 milliárd euró áll Ukrajna rendelkezésére 2026-ban és 2027-ben. A hitel költségvetési támogatást foglal magában, valamint a védelmi szükségleteket fedezi. A drónbeszerzés támogató 6 milliárd eurós védelmi csomag első részletét a következő napokban folyósítják majd. Elindult Paks új település tervének készítése. Gondolkodjunk Paks jövőjéről közösen szlogennel várta Paksváros önkormányzata a lakosságot a város új település tervének elkészítéséhez való részvételben. A terv célja, hogy meghatározza a település hosszú távú fejlődésének irányait, kijelölje a fejlesztések lehetőségeit és olyan szabályozási keretet hozzon létre, amely támogatja a város jövőképének megvalósítását. A tervezés során kiemelten fontosnak tartják a helyi gazdasági szereplők, intézmények, közösségek és az itt élők véleményének megismerését. Ennek részeként workshopot szerveztek, ahol közösen gondolkodhattak Paks jelenlegi értékeiről, problémáiról és jövőbeli lehetőségeiről. Az első ilyen workshopot kedden este tartották a Csengely Dénes Kulturális Központban a Paksi gazdasági élet szereplőinek. Szűcs András ügyvezető, vezető tervező rádiónknak elmondta, igen aktívak voltak a résztvevők, akik többek között a Paksi Atomerőmű ZRT, a Paks 2 ZRT és a Rosszatom vezetői soraiból is érkeztek.
4: Pár szóban már a kollégákkal kiértékeltük a mai napot, és ennek az eredménye az az, hogy ugyan gazdasági workshopnak indult, de mégis arról beszéltünk, hogy a városi lakosság számára milyen igények vannak, ami gazdasághoz, iparhoz, kereskedelemhez, szolgáltatásokhoz kötődnek, és az eredményeket is leginkább ebbe tudjuk megfogalmazni. Nagyon nagy arányban az energetika részéről, tehát hogy a gazdasági ipari szektornak a szereplői vettek túlnyomó részt ezen az eseményen, de ezek mellett szolgáltatás és kereskedelmi szegmensek résztvevői is itt voltak ezen a mai alkalmon. Nagyon aktívan vettek részt ebbe a mai beszélgetésbe, és nagyon sok olyan témát is hoztak be, amik nagyon izgalmasak, és nagyon örülünk neki, hogy egyáltalán amúgy erről lehetett beszélgetni.
3: Számos paksi kihívás került fókuszba, folytatta Szűcs András ügyvezető, vezető tervező.
4: Paksi kihívások például a Dunaparttal, a Dunával való kapcsolódás, ennek a lehetőségének, a tárházának a bővítése, közlekedési problémák, közlekedési gócpontoknak a feltárása, oda esetleg javaslatok megfogalmazása, hogy hogyan lehet a balesetveszélyes zónákat csökkenteni, hogyan lehet ezt a kitettséget valahogyan visszaabszorítani. A munkahelyek kapcsán előjöttek azok a kérdések, hogy milyen területekre van szüksége esetleg még Paksnak, amiket be kell vonni esetleg még a fejlesztésbe, vagy ezekre nincsen szükség. Ezekben is történtek állásfoglalások. Az értékek mentén akár a prelátus piac környékének a feltárása, az Erzsébet szállónak a környezetének az alakítása, a főutcának a valamilyen jellegű átalakítása, a Sárgödör térnek a kérdésköre, a sportközpontoknak a kérdésköre, illetve az, hogy az egyes lakóterületeknek milyen lefedettsége van, hol okoz problémát, hogy az egyik helyre el kell jutni, vagy a másik helyre el kell jutni, ez mind-mind érintettük ma. A következő napokban irodai körülmények között is részletesen feldolgozzuk ezt, összevetjük, és abból próbálunk majd egy áttekintő képet nyújtani mindenki számára, akit érdekel.
3: Véleményüket, javaslataikat, tapasztalataikat és ötleteiket online is elmondhatják az emberek kérdőívek formájában. A paks.emperszent.stúdió Rádió honlapon a kérdőíveket megtalálják az érdeklődők, illetve a workshopok kiértékelése is elérhető lesz a jövő héttől itt. Az Országgyűlés Oktatási Bizottság a szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményértékelését, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. Müller Anna bizottság tízes elnöke kiemelte, véleménye szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a valós teljesítmény mérésére. Július 17-18-a között ismét megrendezik a nagydorogi falunapokat az iskola udvaron, ahol színes programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket, erről az önkormányzat adott hírt közösségi oldalán. Pénteken kalapjakabb műsora, a Dreams és a Delta zenekar koncertje szórakoztatja a közönséget, míg szombaton sportprogramok, főzőverseny, habparti és bikini koncert szerepel a kínálatban. A rendezvény ideje alatt vidámpark, légvár, körhinta és arcfestés is gondoskodik a családok kikapcsolódásáról. A szervezők mindenkit várnak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most, Paksfm Best of 90-es évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
5: Péntek van és dél múlott, így ez nem más jelent, mint hogy megkezdjük a Best of 90-es óránkat, ahol csak a 90-es évekből játszok. Most kezdésnek jöjjön Vanessa Williams, Save the Best for Last 1991-ből.
0: Paksfm Best of 90-es évek, a 96.3-as frekvencián.

0: because you get what you give sold, az 1998-as sláger, az egyik legmeghatározóbb alternatív pop-rock dal, amely híres felemelő üzenetéről és a korszak hírességeit célzó kritikus szövegről. Ez volt az együttes első és legnagyobb sikere, amely a brit slágerlista 5. helyig jutott, és Kanadában, valamint Új-Zélandon is listavezető lett. Következő magyar lesz a 90-es évekből, a Játsz egy kicsit a tűzzel a Republic együttes egyik legnépszerűbb népzenei elemekkel átszőtt rockdala, amely eredetileg az 1995-ben megjelent Tűzek, Vízek című stúdióalbumon látott napvilágot. Szóval most a Republic-tól a Játsz egy kicsit a tűzzel.
1: Hopp, hey, játsz egy kicsit a tűzzel. Játsz egy kicsit a tűzzel. Rohanj el a világból, repülj el a sötétbe, a világ

a brit AC/DC jazz és a jazz funk együttes az Incognito egyik legnépszerűbb slágere. A dal eredetileg az együttes sikeres 1995-ben megjelent 100 and Rising című stúdióalbumon látott napvilágot. A szerzemény az optimista, felemelő hangulatról, lüktető basszus futamáról és púvós szekcióráról ismert, amely tökéletesen mintázza a 90-es évek közepének jellegzetes easy jazz hangzását. Maradunk a 90-es éveknél, és a Made in Hungaria Fenyő Miklós munkásságának egyik legmeghatározóbb alkotását játszom le, amely több formában is feldolgozza a magyar rock and roll legenda fiatalkori történetét. A cím alatt egy dalt, egy stúdióalbumot, egy színházi musicalt és egy népszerű filmet is lehet találni, de mi most az 1996-ban megjelent szólóalbumról beszélünk, amelynek az összes dalát ő maga szerezte. Ezen a lemezen olyan ismert slágerek találhatók, mint a Luxemburg Rádió és az Angyal Földjén. De most szóljon 1996-ból Fenyő Miklóstól a Made in Hungary.

0: Éretlenek 1995-ből Kikitől. Ezzel zárom a Best of óránkat, ami déltől egyig volt, egytől pedig jövünk vissza, és minden idős lágereiből is játszom.
1: Ez volt a Paks FM Best of 90-es évek. Minden szerdán egy órán keresztül déltől egyig. A 96.3-as frekvencián.

0: slágereivel. És most következik a Pax FM hírek napi hír összefoglalója a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. június 26-án pénteken 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Lakossági fórum volt a Csengelyben. Elindult a tanyagondnoki szolgáltatás a 8-as körzetben. Falunap lesz Nagy Dorogon. Jönnek is a részletek.
0: Pax FM hírek.
1: A tanyagondnoki szolgáltatás elindítása az idei év első felében megvalósuló egyik legfontosabb projekt a paksi 8-as körzetben, nyilatkozta rádiónknak Szél Benyámin, a körzet képviselője. A külső városrészeket magában foglaló körzet Birító, Dunakömlő, Csámpa, Gyapa és Cseresznyés utcáit foglalja magában, mely település részekben jellemző a szintén Pakshoz tartozó tanyavilág is, az ott élőket segíti elsősorban az új szolgáltatás.
2: A visszajelzések pozitívak, használják, de azok az idősebb emberek, akiknek be kell menni mondjuk ide Paksra orvoshoz, de ők kint laknak mondjuk a Pörösi soron valahol. Tényleg az egy olyan, hogy taxi nagyon-nagyon drágán vinni őket, helyi járatról teljesen fölösleges beszélni ugye a tanyavilágban, és akkor gyakorlatilag ez egy olyan szolgáltatást tud nyújtani teljesen ingyenesen, hogy oda megy értük, beviszi az orvoshoz, visszaviszi őket, stb. Úgyhogy csak mindenkit tudok bátorítani, hogy aki esetleg nem tudott még erről a szolgáltatásról, az aki kistérségi szociális központot mindenképpen keresse föl ezzel kapcsolatban. Tehát ez tanyavilágot érinti, Cseresznyés, Csámp, és Birító elsődlegesen, amelyet nyilván maga a Pörösi sor, akik érintettek ebben.
1: Szintén a 8-as körzetben várják a helyi lakosok a Dunakömlődi Bartók Béla utca felújítását, amelyre már tavaly megvolt az ígéret. Szél Benyámin rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a kivitelezés terve továbbra is napirenden van.
2: Van egy olyan hír, ami egy egyszerre számít jónak és rossznak, mégpedig az, hogy a műszaki osztály elképesztően leterhelt, ami ugye jelenti azt, hogy a városban rengeteg projekt van, ugye gyakorlatilag minden testületi ülésre jut egy-két olyan pályázat, amiről ugye döntünk, kiírjuk, elfogadjuk, stb. Ugye ez ennek is az előkészítői munkájának nagyon nagy része ott van a műszaki osztályon, úgyhogy ilyen tekintetben van egy kis csúszás ebben a történetben, hogy nem ott tart még maga a projekt, ahol én azt szeretném, de egyrészt nincs elfelejtve, másrészt tényleg ott pénz el van különítve rá, stb. Tehát a helyzet olyan tekintetben jó, hogy ez meg fog valósulni, én nekem a bizalmam van azzal kapcsolatban, hogy a idén ez meg fog történni.
1: Elindult Paks új település tervének készítése. Gondolkodjunk Paks jövőjéről közösen szlogennel várta Paksváros önkormányzata a lakosságot a város új település tervének elkészítéséhez való részvételben. A terv célja, hogy meghatározza a település hosszú távú fejlődésének irányait, kijelölje a fejlesztések lehetőségeit, és olyan szabályozási keretet hozzon létre, amely támogatja a város jövőképének megvalósítását. A tervezés során kiemelten fontosnak tartják a helyi gazdasági szereplők, intézmények, közösségek és az itt élők véleményének megismerését. Ennek részeként workshopot szerveztek, ahol közösen gondolkodhattak Paks jelenlegi értékeiről, problémáiról és jövőbeli lehetőségeiről. Az első ilyen workshopot kedden este tartották a Csengely Dénes Kulturális Központban a paksi gazdasági élet szereplőinek. Szűcs András ügyvezető, vezető tervező rádiónknak elmondta, igen aktívak voltak a résztvevők, akik többek között a Paksi Atomerőmű ZRT, a Paks 2 ZRT és a Rosszatom vezetői soraiból is érkeztek.
3: Pár szóval már a kollégákkal kiértékeltük a mai napot, és ennek az eredménye az, hogy ugyan gazdasági workshopnak indult, de mégis arról beszéltünk, hogy a városi lakosság számára milyen igények vannak, ami gazdasághoz, iparhoz, kereskedelemhez, szolgáltatásokhoz kötődnek, és az eredményeket is leginkább ebbe tudjuk megfogalmazni. Nagyon nagy arányban az energetika részéről, tehát hogy a gazdasági ipari szektornak a szereplői vettek túlnyomó részt ezen az eseményen, de ezek mellett szolgáltatás és kereskedelmi szegmensek részvevői is itt voltak ezen a mai alkalmon. Nagyon aktívan vettek részt ebbe a mai beszélgetésbe, és nagyon sok olyan témát is hoztak be, amik nagyon izgalmasak, és nagyon örülünk neki, hogy egyáltalán amúgy erről lehetett beszélgetni.
1: Számos paksi kihívás került fókuszba, folytatta Szűcs András ügyvezető, vezető tervező.
3: Paksi kihívások például a Dunaparttal, a Dunával való kapcsolódás, ennek a lehetőségének, a tárházának a bővítése, közlekedési problémák, közlekedési gócpontoknak a feltárása, oda esetleg javaslatok megfogalmazása, hogy hogyan lehet a baleset veszélyes zónákat csökkenteni, hogyan lehet ezt a kitettséget valahogyan visszaabszorítani. A munkahelyek kapcsán előjöttek azok a kérdések, hogy milyen területekre van szüksége esetleg még paksnak, amiket be kell vonni esetleg még a fejlesztésbe, vagy ezekre nincsen szükség. Ezekben is történtek állásfoglalások. Az értékek mentén akár a prelátus piac környékének a feltárása, az Erzsébet szállónak a környezetének az alakítása, a főutcának a valamilyen jellegű átalakítása, a Sárgödör térnek a kérdésköre, a sportközpontoknak a kérdésköre, illetve az, hogy az egyes lakóterületeknek milyen lefedettsége van, hol okoz problémát, hogy az egyik helyre el kell jutni, vagy a másik helyre el kell jutni, ez mind-mind érintettük ma. A következő napokban irodai körülmények között is részletesen feldolgozzuk ezt, összevetjük, és abból próbálunk majd egy áttekintő képet nyújtani mindenki számára, akit érdekel.
1: Véleményüket, javaslataikat, tapasztalataikat és ötleteiket online is elmondhatják az emberek kérdőívek formájában. A pax.emperszent.studio honlapon a kérdőíveket megtalálják az érdeklődők, illetve a workshopok kiértékelése is elérhető lesz a jövő héttől itt.
0: Pax FM hírek.
1: Július 17-18-a között ismét megrendezik a nagydorogi falunapokat az iskola udvaron, ahol színes programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket, erről az önkormányzat adott hírt közösségi oldalán. Pénteken kalapjakabb műsoram, a Dreams és a Delta zenekar koncertje szórakoztatja a közönséget, míg szombaton sportprogramok, főzőverseny, habparti és bikini koncert szerepel a kínálatban. A rendezvény ideje alatt Vidámpark, Légvár, Körhinta és arcfestés is gondoskodik a családok kikapcsolódásáról. A szervezők mindenkit várnak.
0: És most, sporthírek a Pax FM-en.
1: Berkics Bence lesz Ivica Skelin segítője. Mint arról korábban beszámoltunk, távozik az ASE vezetőedzője Kostas Flevarakis. Helyét a horvát Ivica Skelin veszi át. Az ASE másodedzője Skelin mellett a Pécsről érkező Berkics Bence lesz. Az új másodedző játékosként több hazai klubnál is megfordult. Később edzői pályafutását az NKA Universitas Pécsnél kezdte meg, ahol utánpótlás edzőként, majd a férfi felnőtt csapat másodedzőjeként segítette a klubot. Az ASE által közzétett információk szerint a fiatal szakember számára nyáron sincs pihenés, hiszen a magyar U18-as válogatott edzői stábjának oszlopos tagjaként az off-szezonban is van teendője. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Pax FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Pax FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paxfm.hu-n vagy a Pax FM mobil applikációján. Pax FM hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
5: A 13 órai hírösszefoglalót hallottuk, most pedig megyünk tovább zenében, és elmondom, hogy milyen program lehetőségek vannak a következő napokban, illetve, hogy milyen időjárást kell kibírni a következő két napban, vagyis a hétvégén. Kezdések jön Sabrina Carpentertől a Taste.
0: És most egy újabb óra a Pax FM slágereivel.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ma a Pakson június 26-án az Atom téren borra és fröccsre várják a kilátogatókat. Élő zene is lesz, DJ Gekko és DJ Tess jön, illetve DJ Cookie is ott lesz és hozza a hangulatot. Pakson a Csengély tetőn és az Atom téren. Június 27-én szombaton Kalocsán lesz tanévzáró diákfesztivál. 14 órától várják a művelődési központ udvara és parkolójában a kilátogatókat. Programok között lesz boxgép, léghoki, szkanderpad, twister, mászófal, és még sorolhatnám, a részvétel ingyenes, és a helyszínen büfé is üzemelni fog. Június 30-án Aut Lászlóné Rózsika volt MMG-AM műszergyári dolgozó, tart kiállítást a Tolnai Művelődési Központban. 17 órakor van a megnyitó. Június 29-én és július 5-e között pedig a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivált rendezik meg. Simontornán július 3-án és 4-én tartják a város napját. Lufi ajtogatás Zsazsa bohóccal a vár előtti téren 17 órától július 4-én szombaton. Illetve a városnapon még 21 órakor július 3-án fellép a Zaporozsec is. Továbbá a városnapja második napján július 4-én 19.15-kor kezdődik Komonyi Zsuzsi fellépése. De a fellépők között ezen a napon még Charlie is színpadra lép 21 órától.
0: Még több helyi program a pakseffen.hu-n.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Ma délután 37 fok körül alakul a hőmérséklet, de nézzük a hétvégét. Szombaton alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütés lesz a főszerepben. Felfrissítést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél. Kora reggel 14 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 35 és akár 40 fok közötti csúcs hőmérsékletet is mérhetünk. Vasárnap tovább fokozódik majd a hőmérséklet a napos időkben, a legmelegebb órákban 36 és 41 fokot is mérhetünk, a hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén, a csapadék ezen a napon sem várható, a déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

Amikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig, még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a fel.

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok.

van, de tudtam a végén te vársz ott. Mennyi történet a múltból, már nem is tudjuk igazából, hogy volt. Csak utoljára meséld még el újból, mert olyan jó,

Miért telnek egyre gyorsabban az évek? Ezt tudom, te sem érted. Én visszanézve azt látom, sok piros betű volt a naptáron, és csak azt bánom a legjobban, mikor szerettem, de nem mondtam. Mennyi történet a múltból, már nem is tudjuk igazából, hogy volt.

0: Soki koktél. A hétvégi napok indításához ezen a héten is koktélt kínálunk. A házigazda Sokert József.
1: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás Suki koktél mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig nosztalgia kívánság műsorral várlak benneteket. Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629-411-001-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
0: Suki Cocktail. Minden hétvégén 6-tól 7-ig koktél mixben tálalva. 7-től 9 óráig nosztalgia kívánság műsor.

0: Tom Gregoryval és a Never Look Back-kel zárom az egy órát, így én el is köszönök. 2 óra után jön a szabad péntek, egészen 4 óráig. Mindenkinek további jó rádiózást, és figyeljetek, hogy hidratálva legyetek, és ne sokat a napon. Kitartás mindenkinek, sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk. Indul a szabad péntek a Paks FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Forddal közlekedik, nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
1: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes kora esti adatai szerint szerdán 36,1 Celsius fokos hőmérsékleti maximumot mértek a dél-angliai Hampshire megye Gosport nevű városában, írja az MTI. Ezzel fél évszázados júniusi rekord dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték, ami 35,6 fok volt. A hétvégén a 26. Körösvölgyi Sokadalommal kezdetét veszi a Gyulai Várszínház nyári évada. A Délalföld egyik legjelentősebb népművészeti fesztiválján kézműves bemutatók, néptánc programok és ingyenes kulturális események várják a látogatókat a Gyulai Vár tövében. Emellett június 29-től augusztus végéig a Gyulai Nyári Korzó 54 ingyenes programmal, koncertekkel, tánc- és képzőművészeti rendezvényekkel színesíti a fürdőváros nyári kínálatát. A tanyagondnoki szolgáltatás elindítása az idei év első felében megvalósuló egyik legfontosabb projekt a Paksi 8-as körzetben, nyilatkozta rádiónknak Szél Benyámin, a körzet képviselője. A külső városrészeket magában foglaló körzet Birító, Dunakömlő, Csámpa, Gyapa és Cseresznyés utcáit foglalja magában, mely település részekben jellemző a szintén Pakshoz tartozó tanyavilág is, az ott élőket segíti elsősorban az új szolgáltatás.
4: A visszajelzések pozitívak, használják, ugye azok az idősebb emberek, akiknek be kell menni mondjuk ide Paksra orvoshoz, de ők kint laknak mondjuk a Pörösi soron valahol. Tényleg az egy olyan, hogy taxi nagyon-nagyon drágán vinni őket, helyi járatról teljesen fölösleges beszélni ugye a tanyavilágban, és akkor gyakorlatilag ez egy olyan szolgáltatást tud nyújtani teljesen ingyenesen, hogy oda megy értük, beviszi az orvoshoz, visszaviszi őket, stb. Úgyhogy csak mindenkit tudok bátorítani, hogy aki esetleg nem tudott még erről a szolgáltatásról, az aki kistérségi szociális központot mindenképpen keresse fel ezzel kapcsolatban. Tehát ez tanyavilágot érinti, Cseresznyés, Csámpa, és Birító elsődlegesen, amelyet nyilván maga a Pörösi sor, akik érintettek ebben.
3: Szintén a 8-as körzetben várják a helyi lakosok a Dunakömlődi Bartók Béla utca felújítását, amelyre már tavaly megvolt az ígéret. Szél Benyámin rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a kivitelezés terve továbbra is napi renden van.
4: Van egy olyan hír, ami egyszerre számít jónak és rossznak, mégpedig az, hogy a műszaki osztály elképesztően leterhelt, ami ugye jelenti azt, hogy a városban rengeteg projekt van, ugye gyakorlatilag minden testületi ülésre jut egy-két olyan pályázat, amiről ugye döntünk, kiírjuk, elfogadjuk, stb. Ugye ez, ennek is az előkészítői munkájának nagyon nagy része ott van a műszaki osztályon, úgyhogy ilyen tekintetben van egy kis csúszás ebben a történetben, hogy nem ott tart még maga a projekt, ahol én azt szeretném, de egyrészt nincs elfelejtve, másrészt tényleg ott pénzzel van különítve rá, stb. Tehát a helyzet olyan tekintetben jó, hogy ez meg fog valósulni, én nekem a bizalmam van azzal kapcsolatban, hogy a idén ez meg fog történni.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Berkics Bence lesz Ivica Szkelin segítője. Mint arról korábban beszámoltunk, távozik az ASE vezetőedzője Kostas Flevarakis. Helyét a horvát Ivica Szkelin veszi át. Az ASE másodedzője Szkelin mellett a Pécsről érkező Berkics Bence lesz. Az új másodedző játékosként több hazai klubnál is megfordult. Később edzői pályafutását az NKA Universitas Pécsnél kezdte meg, ahol utánpótlás edzőként, majd a férfi felnőtt csapat másodedzőjeként segítette a klubot. Az ASE által közzétett információk szerint a fiatal szakember számára nyáron sincs pihenés, hiszen a magyar U18-as válogatott edzői stábjának oszlopos tagjaként az off-szezonban is van teendője.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez. És indul a szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. Már is kezdünk!

0: Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 14 óra 8 perckor megkezdjük a heti szabad
2: pénteket.
1: Igen, méghozzá egy Best of Tonight kiadást kiadásra készültem a Józsi kedvéért, mert ma itt van velünk. Szia Józsi!
2: Szerbusztok, au és Tonight!
1: Így van, Vesz Józsi az egyik mikrofonnál, és itt van Strasser Tamás is.
3: Igen, itt vagyok, mindenkinek kellemes napot ebbe a melegbe.
1: Igen, melegbe. Igen, most itt egész jó az idő. Szerintem én pedig Harmad Gabi vagyok, és akkor megkezdjük az heti szabad péntekünket, és kezdjük mindjárt az egyik, hát meglehetősen meredek témával, méghozzá azzal, hogy ugye a Tisza bejelentette, hogy a alaptörvény módosításban a képviselőknek a ciklusait is korlátozná, tehát maximum 12 éven keresztül, úgyhogy 3 cikluson keresztül lehetne valaki országgyűlési képviselő, amin hát többek között Kunhalmi Ágnes is kiakadt, mondván, hogy nem erre szavaztak, nem ezt szerették volna, és igazából nekem az a kérdésem, hogy érti az a demokrácia lényegét, aki egyébként felveti azt, hogy a képviselők ciklusát korlátozni kell?
3: Szerintem rossz a kérdés, de egyébként
1: nincs rossz kérdés.
2: Én akartam válaszolni, pont ezért, hogy ne ezt mondja a Staci, hogy igen.
3: Akkor most válaszolja.
2: Én úgy gondolom, hogy nyilván látszik a törekvés arra, hogy mindahogy a minisztereknél is, vagy valaki hatalomba kerül, az ember olyan, hogy előbb-utóbb úgy érzi, hogy körülötte forog a világ, el tud menni. Ezt láttuk az előző kormányban is, hogy kontroll nélkül elhitték, hogy félistenek. Nem.
3: Egész.
2: És a pozícióból, az ember saját pozíciójából adódóan is elhiszi, hogy neki mindig igaza van, és ha pénzem van, akkor főleg hozzám jönnek, akkor okos is vagyok, stb. És a hatalommal is én úgy gondolom, hogy ez van. Az, hogy egy országgyűlési képviselőnek van-e tényleges hatalma, vagy csak gondjai, problémái vannak, ez megint egy más kérdés. Lehet, hogy az országgyűlési képviselők égnek ki 12 év alatt. Nem tudom, hogy milyen munkát végeznek, menje, de jól tudom, akkor majd ugye lesz itt vendégünk Csetomi is, és majd ő elmondja, hogy hány órából áll neki egy nap. Lehet, hogy most azt mondja, hogy hála Isten, legalább látom a végét, 12 év, és nem kell tovább ezt csinálnom. Nem tudjuk, hogy ez most előny, vagy hátrány. Nyilván a hatalmi, vagy a döntéshozó pozíciókban, ha valaki azt mondja, 8 év, azt maximálisan egyetértek vele. Azt, hogy lefelé ebbe a piramisba mennyire kell ezt korlátozni, a franc tudja.
1: De azért azon elgondolkodtam, hogy milyen alapon mondja azt nekem választópolgárnak valaki, hogy ha te egyébként életed végéig gipsziakabot szeretnéd, hogy képviseljen, mert amúgy tegyük fel, jól csinálja, mondjuk, elégedett vagyok vele, akkor nem, hát rá nem szavazhatsz, meg ő nem lehet választható 3 ciklus után. Tehát szerintem pont az a lényege, én a miniszterelnöki hivatal korlátozásával azért tudok mondjuk azonosulni, mert egyébként ott nem is közvetlenül választom. Igaz, hogy egy párt jelöl valakit, és hogyha mondjuk a pártra szavazol, akkor jó eséllyel szeretnéd, hogy az a valaki legyen miniszterelnök, de akkor is azt tulajdonképpen a parlamenti képviselők választják meg, nem?
2: Hát most a kérdés az, hogy van-e más alternatíva, ha nem ő, mert 12 évig bizonyított, hanem jön egy másik, tehát ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem szavazhatsz olyanra, vagy hasonlóra, stb. Arra az egy személyre pont nem. De hát ez majd 12 év, az elég sok idő ahhoz, hogy én úgy gondolom, hogy akár bizonyíthat is, de ha 12 évet végig dolgozza, és végigviszi, és brutálisan jó, akár még változhat is ez a törvény, úgy gondolom, de 12 év azért az elég sok idő ahhoz, hogy a közszolgálatban 1000%-kal csinálod, akkor kiégsz.
1: De nem lesz kontraszelekció? Még nagyobb kontraszelekció, mint ami eddig volt? Mert hogy ugye van egy ilyen behatároltság az egésznek, és azt mondod, hogy eleve mondjuk egy fiatal azt mondja, hogy nem is megyek bele, pedig egyébként általában a fiatalok szokták egyébként a rendszerváltásokat is, meg a fiatalabbak megcsinálni, és nem megy bele, mert azt mondja, hogy most 12 évet maximum ott lehetek, utána meg kezdem újra az életemet azért, és akkor már ugye azzal a billoggal, hogy te egy politikus voltál korábban, és azért teszem fel a kérdést, hogy ki az, aki olyan elvetemült, a Strasser Tamást kivéve, hogy egy egykori politikust, vagy politikus jelöltet, vagy nem tudom, szóval, hogy alkalmazom. Mert nem szeretik az emberek az olyanokat alkalmazni, szerintem ma már, akik valaha ilyen döntéshozó pozícióban voltak. Nyilván azért sem, mert vannak elvárásaik.
2: A képviselő és a kérdés az, hogy ezt a 12 évet hogy tudta végigvinni? Hogy az jut róla az eszembe, hogy tett valamit a közér, és akkor itt az ideje, hogy egy normális civil pályára menjen, vagy az, hogy ő volt a döntéshozó, és itt variált nekem állandóan. Ugye ez nem mindegy, hogy hogyan közelítem meg ezt a kérdést, én mint munkáltató. De szóval 12 év múlva rájönünk erre beszélgetni szerintem.
3: Szerintem nem egyébként. Inkább ott van az ebbe elhantolva, és ezt nagyon régóta mondjuk. Igen, ez jókat röhögtem a héten is rajta, de már nem merek róla olyat mondani, ami esetleg igaz lenne, mert még megsértődnek. A helyzet a következő. Az, amit mondasz, igenis óriási probléma, hogy a kiszállással van probléma. Tehát az, hogy ma Magyarországon, mivel eleve olyan embereket tettek és tesznek nagyon sokszor képviselőnek, akit szavazógomnak, újnak használnak csak, ami nem helyes egyébként a tösztoriból, ha már valamit akarunk csinálni, akkor vigyük le a magyar parlament létszámát 100 főre, bőven elég lenne egyébként egy ekkora országnak, és nem az a kérdés, hogy hány ciklus lehet, hanem nyilván az lenne a lényeg, hogy azok a ciklusok, amik működnek, azokban tényleg kapjanak megfelelő feladatot, után olyan munkát és olyan kapcsolatrendszerük legyen, ami után bárhova kerülnek az életben.

0: Na, meg volt.
1: Köszönöm, meg volt egy húz egy rubrikát.
0: Akkor legyen esélyed kilépni a rendszerből. Nincsen. Ez a baj inkább. Én szerintem ez már Billyben. A 8 évet megértettem, mert az lehet egy gesztus, de ez a 12 év tök fölösleges.
2: Igen, és egyébként jó, hogy említetted pont az amerikai példát, mert erről valamikor egyszer beszéltünk már, hogy ugye ott az elnöki rendszerrel kapcsolatban is pont az a kifogás vagy kritika, ami így meg szokott fogalmazódni, és erről beszéltünk a miniszterelnök ciklusának korlátozása kapcsán is, hogy ugye emiatt az amerikai elnökök folyamatosan azon dolgoznak, hogy szívességeket tegyenek bizonyos nagy cégeknek, amiknek aztán később az igazgató tanácsába ide-oda beülnek.
0: Ez így ebben a formában egyébként közel sem annyira igaz, mint ahogyan mi szeretjük ezt mondani.
2: Mindegy, egyesek ezt a kritikát szokták megfogalmazni.
0: Hát azok, akik kimaradnak belőle, ugye a Hofi után.
2: Hát azért nem biztos, hogy ez így van, tehát hogyha nem látod a jövőt biztosan, vagy nem látod azt, hogy van esélyed, mondjuk a jövőben is valamilyen pozícióra azok után, hogy mondjuk elnök vagy képviselő vagy akármi volt, azért én el tudom képzelni, az ember gyarló, szóval szerintem ezt nem lenne célszerű behozni a képviselői szintre.
0: Jó, de ott Orbán meg gazdagabb emberek indították a pályájukat, mint politikus. Tehát itt nálunk pontosan az a baj, hogy nagyon sok szegény ember is megjelenik a politikába, ami nem szerencsés. És nem azért baj, mert szegény, hanem azért, mert adott esetben alacsonyabban van a küszöbe. És ez a nagy probléma nálunk. Tehát Amerikában én még szegény elnököt nem láttam. Tehát azért ő nem a kenyér gondjai. Tehát az amerikai elnökök nagy része az hiúságból megy amerikai elnöknek. Jó, okay. És utána a memoáriát eladja, és kap érte $10 millió.
2: Jó, de Magyarországon akkor nem reális egy ettől való félelem akkor, hogy pont ezért?
0: De az a baj, hogy a népet nem tudod leváltani, hogyha nincs kultúra, nincsen elvárás a politikusokkal szemben, akkor tök mindegy, majd akkor úgy fogják alakítani, ahogy az oroszoknál, hogy itt még két ciklusban volt maximálva, az utána átverték, megkettelték a rendszert. Nálunk is ez lesz, mindig meg fogjuk tudni hekkelni a rendszert. Ugyanúgy, ahogy most mindenkinek az a problémája, hogy meghekkeli a Magyar Péter a rendszert, miközben mindannyian tudtuk, hogy egyszer valamikor simán benne van a rendszerben, mivel rossz rendszert raktak össze.
2: Hát most azért nem gondolom, hogy a képviseleti demokrácia abban a formában olyan rettenetesen rossz lenne, mint amilyen most. Tehát szerintem ez pont az a terület, amit nem kellene változtatni, és egy kicsit úgy érzem, hogy a Tisza most elmegy abba az irányba, a Tisza kormány, hogy hát a fürdővízzel a gyereket is.
1: Figyelj, jobban értetek, mert ugye ti nyilván tanult emberek vagytok, hozzám képest mindenféleképpen, de én leegyszerűsítve a törvények, az gyakorlatilag a népakarat kivetülése.
0: Hány éves vagy, Királyfi?
1: Jó, de elvileg ennek kéne lenni. Hát, hogyha 12 év múlva ez egy probléma lesz, és tucatjával mondják az emberek, hogy hát én még szeretném.
0: Legyen népszavazás róla.
1: Hát érted, akkor változtatnak rajta. Jó szakát. Most hát semmi sincs, ahogy látod te is, gyakorlatilag egy kétharmad elég ahhoz, hogy bármit meg lehessen változtatni a jogalkotásba, az államigazgatásba, stb. Ami ez jó is rossz is, fékek ellensúlyok rendszere vagy van, vagy nincs. De most egyelőre itt tartunk. Meglátjuk 12 év múlva, hogy egy jó döntés volt, vagy rossz.
2: Hát csak hogy kell-e egyébként, hogy a demokratikus intézményrendszert éppen aktuális politikai érdekek mentén alakítsuk át. Ugye ezt már a Fidesz-szel szemben is volt egy kifogás, és én azt gondolom, hogy itt most ugyanazt látjuk, csak Pepitában.
0: De ki nem ezt csinálta? Tehát ugyanezt csinálta az MDF, ebben, tehát ugyanazok igen, a gesztuspolitikát. Az MDF ugyanezt a gesztuspolitikát csinálta, hogy ami fontos volt számára, azt előre emelte.
2: De most az jó? MSZP tehát, ugyanezt csinálta. Alap?
0: Sajnos igen, úgy néz ki, hogy azt mondja mindegyik, hogy hát ez a nép akarat.
2: Ő lehet, hogy ezt mondja, csak ezen túl kéne lépni, mert ez is a kultúra része lenne, nem?
0: Hát én már régóta mondom, tehát igen.
2: Na jó, itt tartunk egy kis szünetet, és akkor folytatjuk majd zene után.
3: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.

0: Szabadpéntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Joe Cockertől szólt a Tonight, így Józsi.
2: Tonight.
1: Itt a Szabadpéntekben, és egy...
3: Ez már többé számít.
4: Joe Cocker, ő volt a szélmalom, nem? Tehát úgy, mert úgy énekel,
1: igen,
4: a kezével,
1: igen,
4: úgy
1: van, igen, ez így van. Na, egy nagyon érdekes témát hoztam, nem tudom, láttátok-e a Füsi Angélával készült riportot?
4: Nem.
1: Na, akkor mondom, ugye a riporter azt kérdezi tőle, ha jól értem, azt mondod, a Kontroll azért adott pénzt Sanyinak, ez Bangó Sándor, ugye, aki a Zsolti bácsis ügyben nyilatkozott a Kontrollnak annak idején még a választások előtt, tehát, hogy pénzt adott Sanyinak, hogy nyilatkozzon ebben az ügyben. Füsi Angéla erre azt mondta, nézd, azt konkrétan szó szerint, hogy mit mondtak, nem tudom, tehát, hogy ezt azért kapod, mert az interjút adod, vagy segítségként, de ígértek neki pénzt, sok pénzt, aztán nem annyit kapott, hanem sokkal kevesebbet, de sajnos, amit kapott, az is túl sok volt ahhoz, hogy ne kárt okozzanak vele. Én ezt itt ebben a székben kimerem jelenteni, hogy kárt okoztak. Ugye ennek több vetülete is van, most az, ami a büntető eljárást illeti, ami folyik, én az a kapcsolatban most nem akarok foglalkozni, mert ezt kivizsgálja a rendőrség, aztán, hogy most ez egy...
3: Nézd, milyen optimista!
1: Hát reménykedek benne, de most nem is erre, hanem inkább az, hogy beáldozható egy gyerek fejlődése, mert hogy ugye erről szól ez a mondás a Füsi Angélának, aki nem mellesleg egyébként az alapítványon keresztül ezt a Bangós Anyikát támogatta, illetve náluk volt elhelyezve, és elmondása szerint ugye nagyon sok a fejlődésen ment keresztül, amikor elkezdtek vele foglalkozni, majd amikor megkapta ezt a bizonyos összeget, akkor nem ment a cukrássuliba, nem akart már énekelni, se pedig nagyon tehetséges, és így gyakorlatilag szétverték a gyereknek addig a gyerekbe fektetett munkát. És ugye a kérdésem az, hogy beáldozható-e egy gyerek fejlődése a politikai érdekek mentén, mert hogy ugye a Kontroll az nem titkoltan Magyar Péter testvéréhez köthető médium.
4: Nyilván nem, de az, hogy most igazából hol az igazság, ezt még mindig nem tudjuk, mert ugye egyik azt mondja, hogy kapott érte pénzt, a másik azt mondja, hogy nem kapott érte pénzt, tehát ez teljes homály fedi ezt az egészet.
1: Hát ugye Füsi Angéla arra hivatkozik egyébként,
4: de ki
1: aki
4: a Füsi
1: mellesleg
4: Angéla?
1: Azt mondjuk el, hát ő egy ilyen szociális szakember, aki ilyen gyerekekkel, ilyen gyerekotthonos gyerekekkel foglalkozik.
4: A
1: egyébként
4: mert
1: igen,
4: ugye itt...
1: azt akarom most mondani pont, hogy ő rá egyébként rengetegszer hivatkozott különböző videókba, például a Torockai László is, tehát most nem tudom az ő pártállását, de hogy azért de alapvetően valószínűleg inkább egy jobboldali.
4: Jobbos vagy szélső jobb.
1: Most mindenki jobboldali a magyar parlamentben, de...
4: Igen.
1: Igazából jó, csak a jobboldalibbnál jobboldali van. Na most elfelejtettem, hogy mit akartam...
3: Beáldozható.
4: Mert itt ugye az is, hogy beáldozható-e vagy sem, nyilván nem. Itt a kérdés az egész ügyben, hogy egyáltalán van-e itt olyan, aki hiteles? Akár egy Füsi Angéla, mert most ugye pont
1: ezt akartam mondani, hogy ő arra hivatkozik.
4: Meg, hogy hivatkozik valamit, mond valamit, de könnyen
1: azzal,
4: lehet, hogy...
1: És azzal támasztja alá, hogy ugye a srácnak az online bejelentkezésén, TikTok videóján, stb. Is látszik a 200 ezres cipő, meg az utazás, meg, tehát hogy mindaz, amit egyébként ő nem engedhetne meg alapesetben magának, hogyha nem kapott volna pénzt, és nagy mennyiségű pénzt, és ő, hát ugye itt azért ezért merült fel bennem maga az, hogy azért ezt tegyük ki, beszéljünk róla, mert szerintem is egyetértek, hogy nem áldozható be egy gyereknek a fejlődése, mondjuk politikai érdekek mentén, és ha ez igaz, akkor ez egy probléma. Igen. Tessék, Tamás.
3: Politikai érdek, azt úgy tudjuk, hogy ki a Zsolti bá, és hogy az elitünk hogyan viszonyul egyébként a leszakadtakhoz. Ez viszont sajnos erősen társadalmi kérdés. Hogy most ezt a srácot beáldozzuk-e ennek a társadalmi kérdésnek az oltárán, már egy egészen másként feltett kérdés. Az más kérdés, hogy adott esetben ezek a kontrollosok jól viszonyultak-e az adott helyzethez. Tehát addig, ameddig, mit tudom én, Németországban lehet, hogy 21 év alatti játékos hiába nyer BL-t, nem kapja meg a pénzt, amiért megdolgozott, hanem majd csak amikor benő a feje lágya, akkor nyilván ebben az esetben pláne nem kéne, mert még a család se olyan körülött, tehát éppen ez a baj, hogy nincs család. Tehát, de úgy kell feltennünk a kérdést. Én azt gondolom, hogy kiszedve a történetből, egyértelmű, hogy igazatok van, nem lehet feláldozni. De biztos, hogy csak itt politikai érdekekről van szó, vagy egyáltalán azt a társadalmi képmutatást akarjuk lebuktatni az egész társadalomba, ami viszont sajnos lehet, hogy áldozatokkal jár, és már megéri.
1: Az vagy... biztos, hogy közérdek, hogy egyébként kiderüljön az, hogy hogyan viszonyul valójában egy magát valamilyennek mutató kormányzat ténylegesen egy adott problémához.
4: Ebbe bukott bele a Fidesz, a Szőlő utca, tehát ne felejtsd
3: el,
4: annak a folyamánya.
3: Hát mi van, ha csak ügyetlenek voltak?
4: A Szőlő utcában?
3: Igen.
1: De várj,
3: és az ügye.
4: Vicces vagy.
1: De várj, tehát hogy azért az is egy másik kérdés, hogy amúgy ezt, ennek így kell kiderülnie, nincs más útja, hogy kiderüljön, csak úgy, hogy egy kis fiú, vagy mondjuk kisfiúnak, bár 18 éves elmúlt, de akkor is egy fiatal srác, ráadásul arccal vállalva, hogy vele mi történt, utána pedig hát gyakorlatilag tényleg azoknak a munkáját, akik nagyon sokat beletettek a fejlődésébe hazavágva. Tehát szerintem azért lehet, hogy lett volna ennek más módja is, és én itt azért erősen a politikai érdek. Érdek.
4: Az is könnyen, az könnyen lehet.
1: Érzem, hogy
3: ez de, a de egyébként azt tudjátok, hogy nem csak az a veszélyes, és pont erről beszélünk, hogy az elit mit engedhet meg magának, hanem hogy az elit mögött álló közigazgatás alájátszik adott esetben. És ugye pont ez a kérdés, hogy ezt le tudjuk-e egyszer is mindenkorra úgy buktatni, és felszámolni a kultúránkban, akkor már lehet, hogy megérte, és ne értsen félre akkor... senki, mert valószínűleg ez hiába múlott el 18 éves szociológiai értelemben, lehet, hogy 14-ben nincsen több. Tehát akkor... egyetértek veletek, és az Angélával is egyetértek, sőt, én is nagyon morcos lennék, ha az én munkámat valaki keresztbe vágja.
4: Akkor visszakérdezek, a Szőlő út, a 10 év, ugye ne felejtsük el, tehát azért most kiemelünk egy valamit, mert ugye ez most történik, ez most van reflektorfényben. De azért az sem megoldás, hogy a Szőlő utcai és egyéb más szexuális visszaélések és prostitúció, gyermekprostitúció, stb. Azt arról már nem is beszélünk. Intézményesített, és szemet hújnak fölötte, és majdnem, hogy támogatják, megszüntetik, eladják az épületet, és ez már nem téma. Tehát értem én, hogy ez az egy emberke nem beáldozható semmilyen szinten, de akkor ez egy dologra hívja fel a figyelmet, akkor tekintsünk vissza a másik 500-ra. Az feláldozható volt? Az sem. Ezért bukott a Fidesz. Ne felejtsük el.
3: Ezért is. És ne felejtsük el még egy dolgot, hogy na, hogy mondjam szépen, mert közben azért kiment az agyamból egy része a történetnek, hogy ezekben az esetekben a magyar társadalom igenis olyan, hogy őneki kell valaki, akihez köti arc. Tehát mi magunk is ilyenek vagyunk, hogy nem hisszük el addig, ameddig nem tudom megköpködni azt, aki ezt mondja. Értitek? Tehát, hogyha most azt mondjuk, nem, nincs akkora goodwill a rendőrségnek, hogy bejött ide XY monogramú, aztán vagy olyan monogramja, vagy nem, és ezt mondta, és ezt higgye el az egész társadalom. Hanem azt fogjuk mondani, hogy...
4: Én azt gondolom, hogy ez a Zsolti bácsi ügyel is, hogy ez csak egy része volt ennek a botránynak.
3: És csak a jéghegy csúcsa.
4: És a jéghegy csúcsa, igen, és ahogy te mondod, tehát ez a baj, tehát akkor tekintsünk mögé, hogy mit szimbolizál ez az egész. Majdnem, hogy azt nem mondom, hogy jelentéktelen, hogy ki az a Zsolti bácsi, volt, nincs, tök mindegy. A lényeg az, hogy a maga ellátta a funkcióját ez az információ, kiborította a bilit, ha lehet így fogalmazni, és igenis a bűnösök bűnhődjenek. Ennyi, ilyen egyszerű. Uh-huh. És nem áldozható föl senki. Természetesen nem. És azoknak az embereknek a munkáját, és akik nem a Füsi Angélák, hanem más, és tönkretették ezek a szörnyek, hogy ezek köztünk jártak, vagy járnak, vagy nem
3: járnak.
4: Tudom, hogy járnak. Tehát azt is figyelembe kell venni. Tehát ez az egész Zsolti bácsis ügy nekem annyit mond, hogy valami nagyon nincs rendben ezen a területen, és ez egy szimbolikus ügy. Mindenki most ezen rugózik. És,
3: figyeljetek, beteg Zsoltibák mindig lesznek közöttünk, de azokat egy egészséges rendszernek valahogyan így van, tehát ki kell tudnia dolgozni. De itt az a baj, hogy intézményesítve volt a rendszer, könyörgöm. Mi magunk vagyunk, már most ne haragudjatok érte, de asszisztáltunk valahol hozzá.
1: De itt az
3: hozzá.
1: Van, hogy sebezhetőségi mítosz él még most, vagy sebezhetetlen, sebezhetőségi mítosz, így akarom mondani, mert hogy pont az a baj, és erről már többször szerintem beszéltünk is, hogy a magyar politikában nem mernek sebezhetőségi kivitelezhetőnek látszani.
3: Ez így
1: mert
3: van.
1: Az, hogyha beismered, hogy a rendszerbe, az állami gépezetbe került egy olyan vezető, aki egyébként
4: vagy
1: bűncselek, vagy akár több is, aki ugye bűncselekményeket követette, az rád kvázi úgy élik meg, hogy visszahull.
3: És igazuk van sajnos, mert így is működik a rendszer.
1: De itt viszont akkor a társadalom fejébe kell, hogy legyen egy váltás a tekintetbe, hogy ne húzzon egyenlőségjelet a kormány, vagy éppen egy aktuális politikai erő, és a között, aki egyébként egy
3: ne felejtsd el, hogy az elitünk, vagy a vezetőink mindig olyan embereket akarnak maguk mellett, akik nem elég, hogy lojálisak, azért lojálisak, mert zsarolhatóak.
4: Uh-huh.
3: Tehát ilyen értelemben visszahullik egyébként a történet.
4: Igen, és azt gondolom, hogy mind a hárman egyetértünk abban, hogy mindenki egy olyan vezetőre vágyik, vagy olyan vezetői pártra, vagy olyan, aki azt mondja, hogy oké, hibáztam, elrontottam, javítsuk ki. Tehát nincs ilyen, hogy tökéletes párt. És pontosan a Fidesznek is, hogy ez volt a legnagyobb problémája, hogy egyszerűen nem hallottad a 16 év alatt, hogy hibáztam, elrontottam, kivéve a két nőt, akit beáldoztak, hogy itt pont nem a Zsolti bácsi, melyik ügy volt?
1: A Bicskei,
4: az egy másik ügy volt.
1: Igen.
4: Tehát a Káendre féle ügy. És az is ott, az is még necces, tehát még azt is ki kell vizsgálni, most akkor hogy volt, ki volt, mit mondott ki,
3: és
4: ki miatt? És miért? Tehát nagyon annyi van itt még a háttérben, és lehet, hogy ez a Zsolti bácsi is, ez a szimbolikus, hogy pont arra való, vagy arra jó, hogy ne felejtsük el, hogy ott még nagyon-nagyon sok elvaratlan szál van.
1: Na, még egy 2 percünk van körülbelül ebben a blogban, és azért még az egy érdekes kérdés, és egy hallgatónk egyébként kérte, hogy erről is beszéljünk az ügynek a kapcsán, hogy célra vezető-e az, hogyha egy szociálisan rászoruló embernek egyszerre sok pénzt adnak, nyilván ez legyen akár az állam, akár a magánszemély alapítvány, vagy bárki, és te is pont, Tamás, ezt említetted itt a BLS hasonlatodban, ha jól vettem ki
3: jól
1: a szavaidat,
3: ki.
1: Hogy igazából ugye itt a probléma, vagy alapprobléma az, hogy nem szabad mondjuk egy olyan gyereknek, vagy embernek, akinek nem volt kitől megtanulnia.
4: Sokkot
1: hogy,
4: kap.
1: Hogy igen, hogy,
3: igen, viszont hogy a nélkül meg nem fogod beindítani a nyelvét.
1: Uh-huh.
4: Jó,
3: mert ő úgy érzi, hogy te az ő nyomorán fogsz pénzt, sikert és egyebeket tenni, tehát ő elvárja, hogy ebből csurogjon vissza. Tehát nagyon beteg az egész rendszerünk. Uh-huh.
4: Akkor én másként közelítem meg, és most mondom előre, hogy pejoratív lesz, tehát ebben lesz egy kis... Én azt gondolom, hogy Füsi Angélának kéne elgondolkodni azon, hogy milyen munkát végzett. Tehát, hogy ezért dolgozott, hogy gyakorlatilag ennyit érjen el vele, hogy...
1: Előre mondtam,
4: hogy ez poén.
1: Még poénnak is rossz.
3: Viszont a társadalmi hozzáállásunk szempontjából sajnos a Józsi nagyon jó helyen kopogtat. És
4: ezek miatt a Füsi Angélák miatt tartunk itt.
3: Igen, nem mi szültük. És ebbe igaza volt, csak nagyon cinikus a válasz. Érted?
1: Jó, itt tartunk megint egy szünetet, és majd a zenét és a reklám után jövünk vissza.
0: Szabad péntek!

0: Szabad péntek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 14 óra 44 perckor folytatódik a Szabad péntek Strasser Tamással, Vesz Józsival és Harmat Gabival, és kérdezlek, srácok, titeket, hogy mit szóltok ahhoz, hogy végleg lekerülhetett az Alkotmánybíróság napirendjéről Súlyog Tamás kérdése, ugyanis határozott képtelenné vált az államfő ügyében a testület, mert hogy ha jól emlékszem, 7 alkotmánybíró is
2: személyes érintettséget
1: jelentett be, és ugye hát elméletileg az sem működik, hogy még kettőt valahogy meggondolja magát, mert ha egyszer kizártad magadat, akkor utána akkor azt nem mondhatod, hogy bocs, mégsem.
2: Ebből a kérdéskörből.
1: Igen.
2: Hát ezt többféleképpen kommentálták, ezt úgy is lehet mondani, hogy a népakaratnak meghajolt, hogy az alkotmánybíróság is lehet egy ilyet is. Lehet úgy is, hogy azért még szeretnének tovább alkotmánybírók maradni, és akkor inkább egy ilyen megoldás, nem tudom. Ez az egész Súlyog Tamás kérdés nekem már kezd egy kicsit
3: súlytalan lenni,
2: mint egy szatyor. És én azt gondolom, hogy miért próbálják eltávolítani a pozíciójából, mint kiderült, gyakorlatilag, ha elindulna, tegyük fel egy elszámoltatás, és valakit mondjuk oda cincálnának a bíróság elé, ő, mint Súlyog Tamás, kegyelmi indítvánnyal felmenthetne bárkit is, és ha egy hét múlva elrakják a Súlyog Tamást, akkor sem lehetne többet elővenni ezt az ügyet, ezt az űrgét. Tehát gyakorlatilag a Súlyog Tamás erős kockázat abban, hogy az elszámoltatásban érdemi eredményt érjünk el. Köszönjük szépen. És
3: meg az uniós pénzekben szerintem még nagyobb.
2: Igen, tehát nem véletlen.
1: Én az uniós pénzekben nem gondolom, hogy ott lenne. Ez, amit most mondott a Józsi, ez inkább.
2: Érted?
1: Ez inkább, de az uniós pénzekben miért érni meg neki azt, hogy mindenki őt gyűlölje Magyarországon, Fideszestől Tiszáson át mindenki, azért, mert akadályozza azt, hogy ide jöjjenek az uniós pénzek. Én ezt nem tartom.
3: Én továbbra se gondolom azt, hogy az Orbán Viktor nem úgy gondolkodik, hogy őszig lehet itt még olyan körülményeket teremteni, hogy visszasírják.
2: Igen, ez volt a mesterterv, hogy kimegy Amerikába, megnézze a meccset, és utána fehér lovon visszalovagol Amerikából.
3: Egész az Adriáról föl.
2: Át a tengeren, és akkor ugye addig bedönti a kihelyezett embereivel a rendszert, gazdaságilag, politikailag, morálisan, és majd akkor ő visszajön is át. Ez volt a beszélgetés.
3: Legyünk gonoszak, hogyha én lennék a helyébe, akkor én ezen dolgoznék.
2: Hát persze, most nem tudok a fejével gondolkodni.
3: Na azért ment, azért elég jó vagy.
2: Dobbennek sikerült a fejével gondolkodni, de szó szerint a...
3: Labdázni, ez más.
2: Na, okay. Úgyhogy Súlyog Tamásban nekem ez az egyetlen egy magyarázat van, hogy addig, amíg ő a pozíció, nagyon nagy kockázati tényező, nem lehet érdemi munkát elkezdeni. Ennyi. És lehet, hogy azt mondja, hogy nem fog beleszólni, meg nem, de lehetősége van rá.
3: Nem tudnám komolyan venni azt a jogszabályt, amint a neve ott van a végén.
2: Meg a régi rendszernek, tehát ő azért lett odarakva, azért, hogy majd, hogyha nem sikerült, kétharmadban senki sem gondolkodott, arról volt szó, hogy majd lesz egy ilyen átmeneti időszak, amikor majd esetleg a Fidesz és a Mi Hazánk ugye együtt majd be tudnak tenni a Magyar Péteréknek, és akkor jócakát, és akkor ezek az emberek, akik ott vannak az Alkotmánybíróságon, a gazdasági hivataloknál, stb., ezek majd akkor frankon megakasztják, és akkor, na ugye, hát ez kellett nektek, forever Fidesz. Uh-huh. Csak a kétharmad az ugye a ventilátorba elhelyezte azt a valamit, és ugye ez az, ami zavart is keltett, és azért látjuk azt, hogy a parlamentben is olyan fideszes szavaz, olyan képviselők vannak, akire senki nem szavazott. Jó, mert mindenki listán került be. Lehet ilyet?
3: Hát hogy ne lehetne, hát hogyha nem tudsz
2: ez
3: benni.
2: Már mi?
3: Hát ez máshol
2: tehát
3: is
2: amikor
3: volt
2: a körzetemet elvesztettem, mert azok az emberek, akik ismernek, látták a tevékenységem, és
3: ebből nem jössz ki jó most.
2: Azt mondják, hogy nem, és akkor csak azért, mert most a 222. kerül, elvállalom, akkor megyek.
1: Egyébként, ha már itt tartunk, és említetted ezt a listás kérdést, szerintem az...
2: Úgy, hogy nem szavaznak rá az emberek.
1: Igen, de szerintem egyébként az a törekvése a Tiszának, amit ugye már kibeszéltünk, hogy 3 ciklusban korlátozná a képviselőknek a ciklusát, az egyébként már mutat abba az irányba, hogy lehet, hogy ők abba gondolkodnak, hogy tisztán listás szavazás rendszer legyen, vagy választási rendszer.
3: Én örülnék neki, én nem mondtam már sokszor a rendszer, tehát ennél nagyobb marhaságot, mint az egyéni képviselők, tehát ez hülyeség. Akik utána mindegyformán szavaznak, mindegy, hogy az ország melyik részéből jöttek, amennyiben egy párthoz tartoznak. Hát ez egy hülyeség.
1: Na jó, erről akkor ennyit, szerintem. És akkor beszéljünk még egy kicsit a következő percekben Karácsony Gergelyről, illetve a Mi Hazánkról, mert hogy a Mi Hazánk ugyebár a Pride miatt kivette a szivárványos zászlókat.
3: Hát nem, azt valaki, miért? Az
2: Mi Hazánkos volt? Nem. De Mi Hazánkos volt.
3: Az illető, az nem valami partizán valaki volt?
2: Nem. Az egy Mi Hazánkos lelkes szurkoló volt, aki az Erzsébet híd, majd ott fog átmenni majd a Pride menet, és a szivárványos zászlókat bedobált a Dunába, és ebből lett a hír, és utána kicserélték nemzeti színűre.
1: Így van.
2: És itt egy ilyen demagóg mondatok, vagy egy demagóg gondolatot próbálnak, hogy aki a melegeket pártolja, az nem is nemzeti, az nem igazi magyar. Tehát ez,
1: és Karácsony Gergely meg úgy reagált, hogy olyan, mintha nemzeti ünnepé akarná tenni a Mi Hazánk a Pride-ot.
2: Igen. Tehát, nem tanulnak, az a baj, tehát a saját hibáikból sem tanulnak. Tehát ugye tavaly emlékszünk rá, hogy amikor a...
3: Bocsás, hogy bent vannak a parlamentben, tehát nekik volt igazuk,
2: öten,
3: nem? Hatan, nem?
2: Vagy hatan?
1: Hatan szerintem.
2: Bocsánat. Öten, öt plusz áfa. Na, érted? Tehát az, én azt hoztam, hogy inkább csak arra jó, hogy föl tudnak szólogatni, de hát súly nélkül bármit mondhatok. Na, tehát tavaly is mi volt? Ugye Orbán Viktor elmondta, hogy felhívja a Pride szervezőnek a figyelmét arra, hogy nem sok energiát fektessenek bele, mert nem lesz Pride. Ellene ment, és szerintem a magyarországi Pride-ok legnagyobb felvonulását
3: de
2: hozta.
3: De a magyar tüntetéseknek a legnagyobb.
2: Igen, de mégiscsak a Pride napján és a Pride jegyében tüntettek annyian. Tehát, és most ugyanezt csinálja a Mi Hazánk, hogy itt a buzikkal, meg ezt tudom, micsoda, és kontraproduktív. Miért nem lehet ezt hagyni?
3: Ennyiben nincs igazad, mert egyébként szerintem tavaly nem a Pride mellett tüntettek ennyien, hanem Orbán ellen.
2: Ellen, így van.
3: Tehát azért arra nem vagyok benne biztos, hogy a magyar társadalom egyébként akár a szabadságjogok mellett ennyire elkötelezett lenne, arra abban még biztos vagyok, hogy a melegek mellett nem.
1: Én viszont azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak a kisebbik része az, aki olyan homofób, hogy tényleg nem tudom én, úgy elragadhatja
2: magát. De hangos.
1: Magát.
2: Az a baj, kicsi, de hangos.
3: De miért kéne ahhoz homofóbnak lenni, hogy azt gondolhass ma Magyarországon, és elnézést kérek mindenkit a kérdés feltevésért, hogy egyébként a magyar valósághoz és problémákhoz képest felül reprezentált ennek a problémának a megjelenítése.
1: Az
3: és ehhez
1: az...
3: nem kell homofóbnak lenni.
1: Nem,
3: hát erre kettel is sokszor.
2: Akkor...
3: példák voltatok, mi? Mert én ugye mindig a kisebbségi jogokkal szedem össze, ezért vagyok érzékeny rá, és nem a meleg témára, de ti, akik egyébként nem feltétlenül vagytok, ti is azt mondjátok, és szerintem akár igazatok is lehet.
2: Hogy?
3: Hogy felülreprezentált a magyar problémákhoz
1: a
3: képest.
1: A
3: nem csak a médiában, szerintem a hétköznapokban is.
1: Nem.
3: Viszont erre
2: de
3: mondtam én azt, hogy...
2: őszintén kit érdekel? Én ilyenkor beszélek róla,
3: na de erre mondom
2: ez
3: azt...
2: ír.
3: Oké, ez
2: de
3: ír.
2: De egyébként, mivel nem vagyok érintve...
3: De várja, de ezért mondom azt, hogy ettől még ő nekik politikailag jöhet ez jól.
2: Kinek?
3: Akár a Mi Hazánknak. Hát mert például azokat a kisebbséget, akik mondjuk homofób, ha azt maga mellé tudja állítani, már is lehet mondjuk 12 parlamenti képviselője van.
2: Oké, de akkor visszamondom, aki viszont nem homofób, és mégis szereti a hazáját, az sose fog a Mi Hazánkra szavazni, de még szóba se áll Mi Hazánkosra. Akkor ez most egy eredmény? Vagy akkor ez
3: nem,
2: egy
3: csak
2: cél?
3: Azt mondom, hogy amikor majd kellőképpen utálják a Magyar Pétert úgy, ahogy az Orbánt, akkor ők abban reménykednek, hogy ez akár hívószó lehet, nem a homofóbság, hanem egyébként ugyanúgy lehet egyébként egy lázadás a melegek ellen, ami egyébként nem őróluk szól, hanem mondjuk arról, akik mellette kiálltak.
1: Én nem tudom, én úgy érzem, hogy ebben a kérdésben egyébként a Mi Hazánk nem veszi észre azt, hogy a társadalom milyen irányba megy, és a például a felnövekvő fiatalság is mennyivel elfogadóbb ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és persze lehet, hogy egy szűk kisebbséget meg lehet szólítani homofóbiával, de szerintem a nagy többség Magyarországon úgy van vele, hogy azt csinál, amit akar. Az ő élete nem az enyém, és ez a normális, nem?
3: Hát igen, gyerekek, már csak azért is, mert hogyha valamibe be lehet szólni, holnap másba is be lehet szólni, hogy miért úgy hordod a hajadat, volt erre már példa, és a Józsi milyen hátrányos lesz.
2: Ennyi, például.
3: Én kiállok már most az ő jogaiért, hogy ő nem tudja jobbra fészsülni.
2: Ennyi. Egyébként meg én a személyes véleményem az, hogy mivel érintett nem vagyok, tehát én a nőket szeretem, nem foglalkozok a...
3: Sőt, örülsz neki, hogy kisebb a konkurencia.
2: Kisebb a konkurencia, így van, tehát több nő marad. Tehát én azt gondolom, hogy aki homofób, az látens. Tehát aki elhiszi magáról, hogy a neveléssel, meg zászlókkal, meg izével, buzivá lehet tenni bárkit is, az saját magában sem biztos.
3: Igen.
2: Tehát látens. Hello, szevasz.
1: Én ezzel nem értek egyet, de most muszáj egy szünetet tartanom.
3: Te látens, hogy Gabi?
1: Na.
3: Látens, homofób.
1: Na, jó. Szünet.
0: Szabad péntek.

0: Szabad péntek! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron eteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Átutalta Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitel első 3,2 milliárd eurót kitevő részletét az Európai Unió. Tájékoztatott az Európai Bizottság csütörtökön, írja az MTI. A brüsszeli közlemény szerint a 3,2 milliárd euró az Ukrajnának szánt új makroszintű pénzügyi támogatás első részletét jelenti. A hitel keretében mintegy 45-45 milliárd euró áll Ukrajna rendelkezésére 2026-ban és 2027-ben. A hitel költségvetési támogatást foglal magában, valamint a védelmi szükségleteket fedezi. A drónbeszerzés támogató 6 milliárd eurós védelmi csomag első részletét a következő napokban folyósítják majd. A Baranyai megye székhely pénzügyi helyzete miatt nem hajtják végre az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának jogszabályban meghatározott júliustól hatályos emelését. Továbbá a jelenlegi szinten be is fagyasztják a járandóságokat 2027. július 1-ig. Döntött csütörtöki ülésén a Pécsi Helyhatóság közgyűlése értesült az MTI. Péterfi Attila polgármester közölte, a döntést lehetővé tevő előterjesztés benyújtását Pécs leromlott pénzügyi helyzete, illetve a közösség iránti felelősségvállalás indokolta. Június 22 és 30 között 6 év szünet után ismét megrendezte a Csengely Dénes Kulturális Központ a népszerű nemzetközi olvasó táborát. A Cseresznyéskert erdei iskolában a határon túli és paksi középiskolások részére. Az egyhetes táborba Paks testvérvárosából érkeztek középiskolás diákok, akik három szekcióban dolgozzák fel Lázár Ervin életét és munkásságát Hefner Erika, Lampert Marianna és Klenk Réka irányításával. A tábor célja a magyar nyelv, a magyar kultúra és a helyi hagyományok ápolása, a határon túli magyarok és a helyi fiatalok találkozási lehetőségének biztosítása. A táborban idén Lázár Ervinre emlékeznek születésének 90. és halálának 20. évfordulója kapcsán, mondta a rádiónknak Csapó Ágnes, a Csengely Dénes Kulturális Központ igazgató helyettese a tábornyitón.
3: 2019-ben volt utoljára határon túli magyar középiskolások olvasótábora, és mi most ezt nagyon nagy örömmel és szeretettel szeretnénk újra építeni és feléleszteni, és ezért izgatottak vagyunk, és azt gondolom, hogy nagyon szép kis programot sikerült összetennünk. A határon túli testvérvárosainkból invitáltunk középiskolásokat, és elfogadtam meghívásunkat Kézdivásárhely, Zenta és Visk. Sajnos Galántának az időpont nem volt alkalmas, de reméljük, hogy jövőre őket is üdvözölhetjük majd a táborban. És Lázár Ervinre emlékezünk idén születésének 90. halálának 20. évfordulójára, és három szekcióban fognak dolgozni majd a gyerekek. Lampert Marianna fogja a szótól az írásig szekciót vezetni, irodalomterapeuta, pedagógus. A másik szekció pódium nevet kapta Hefner Erika drámapedagógus vezetésével, és Zene másképp címet kapta az a harmadik szekció, amit pedig Klenk Réka, énekzenetanár népzenész fog vezetni.
2: A korábbi több éves együttműködés során jó kapcsolat alakult ki a határon túli magyar középiskolák vezetőivel, pedagógusaival és nem utolsó sorban a diákok között. Az elmúlt 6 évben azonban elmaradtak ezek az alkalmak, ezt a hagyományt élesztették újra Pakson. Az 1993-as kezdeteknél Gutai István ötletgazda bábáskodott, aki a megnyitón emlékezett vissza röviden.
4: A 90-es évek elején, ismerve ezt a valamikori puszta iskolát, ami akkor már ugye néptelen volt, elgondolkodtam rajta, hogy lehetne itt határon túli magyar középiskolásoknak olvasótábort rendezni, hiszen az épület, a környezet nagyon alkalmas erre, hiszen viszonylag messze van mindenféle világi ifjúságtól, nyugodtan vissza lehet ide vonulni, és a művelési központ könyvtárának akkor a Magyar Műveltség Szolgálója volt az egyik munkatársa. Ennek a szolgálatnak, amely a Szórvány Magyarság segítését tűzte ki célul és folytatta is, paraból antennával, könyvtárral, könyvekkel és egyébbel, konferencia szervezéssel. Volt a környező országokban mindegyiknek alapcsoportja. Ezeket értem el először, vagy értük el, de meghívtuk a testvérvárosokból is a diákokat, tanárokat. Így alakult ki. Az első írásos nyoma a Visszhang című.
2: Ezúttal 30 fiatal vesz részt a táborban, melyen színes szabadidős programokkal készültek a fiataloknak, többek között sárkányhajózással, atomerőmű látogatással, kalocsai kirándulással és szelidi-tavi strandolással. A táborzáróra vasárnap este kerül sor a Cseresznyéskertárdei iskolában.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: Folytatódik a szabad péntek 15 óra 9 perckor, Weisz Józsival, Strasser Tamással és Harmad Gabival. És akkor folytassuk egy megint csak érdekes közéleti témával. Ugye Magyar Péter bejelentette, hogy állami felügyelet alá kerülhetnek azok a cégek, akik nem bánnak megfelelően a közpénzzel, ami alatt a következőt kell érteni. A vagyon visszaszerzési hivatal pontos tájékoztatást fog kapni a NAV-tól minden adóévben azokról a cégekről, amelyeknek a teljes éves bevételük 75%-a közbeszerzésből származik, és azt is hozzátette a miniszterelnök, hogy ha a NAV annak a veszélyét látja, hogy ezek az összegek vagy egy részük eltűnik, akkor állami felügyelet alá vonhatja ezeket a cégeket a hivatal. 5 évre visszamenőleg tud az adóhatóság erről információkat adni, és mindez ugye a tisztítótűz művelettel összefüggésben.
2: Miért nem purgatórium?
1: Nem tudom, igen. Józsi jelentkezik, mond.
3: Igen. Én úgy gondolom, hogy kicsibe is, illetve nagyba is úgy működik egy rendszer, amit én általában szoktam mondani, és bizalom és ellenőrzés. Ilyen egyszerű. Ez szerintem kár is ezen tovább ragozni, ha én adom a pénzt, akarom látni, mit csinálsz vele.
1: Az unióban is van neki. Elveheted a tulajdonomat?
2: Nem. Miért nem utána adom oda?
3: 75%-át én adom a működést.
2: De miért nem utána adom oda ezt a 75%-ot, amikor már teljesítettél?
3: Hát azért, mert...
2: Hanem az a legbiztosabb, akkor
1: hát
2: nincs miről beszélni.
1: Ez nem mindig működik, ezt te is tudod. Hát nagyon, főleg az építőiparban, hogy azt mondod, hogy megrendelsz egy 5 milliárdos rövezet, és akkor fektessél be, vagy te is azt mondod, mert neked azt mondod, nem mondjuk itt bárki, akitől pénzt kapsz, hogy figyelj, jó, hát akkor dolgozd le az egy évet, majd utána odaadom a pénzt.
3: Meg ha
2: mindig mindent utólag fizetnek ki, és mindig teljesítési igazolása. Mi ebben a rohadt nehéz?
3: Strasika, a 75%-a állami megrendeléséből és állami pénzből megy, akkor ha már a 75%-át a köz dobja össze, akkor a köznek legyen egy olyan joga, hogy igen, azzal normálisan lehet sáfárkodni.
2: De én értem.
3: Lehetőleg ne veszítse el közpénz érdekét.
2: Ezt én értem, de amikor ő meghirdetek egy versenyt, valaki megnyeri, elkezdi elvégezni a dolgát, és szakaszosan adom neki a pénzt. Amikor megcsinálta azt a feladatot, adok neki pénzt. Utána meg már nem kell ellenőrizni.
3: Na de hát, ha szakaszosan adok a pénzt, csak nem a, mit tudom, 5 milliárdot adok, azt is megnézem.
2: Hát de teljesítés egy igazolás. Kontrol. Hát egy normális izében úgy működik, hogy neked van egy alvállalkozód.
3: Normális.
2: Van egy... Na de ez
3: ezt
2: így...
3: Ezt próbáljuk normalizálni. Eddig hát az volt...
2: Ne vicceljetek.
3: De papa, eddig az volt, hogy megkapták a lóvét, össze-vissza igazolták le, és akkor eltűnt, és akkor túlárazások, stb.
2: Ezt én értem. De most már utólag van folyósítás, nem fogja tudni elherdálni.
1: Egyébként ez azért érdekes ez a kérdés, bár tényleg mondjuk egy építőiparban, ahol mondjuk meg kell venni előre az anyagot, vagy nem tudom, szóval, hogy azért azt ott nem tudod megcsinálni, hogy nem feltétlenül
2: van. A bank fogja finanszírozni, nyugi. Az államnál jobb adós nincsen.
1: De miért kell a bank és a banki hitelt? Miért kell abba az irányba terelni egy vállalkozásokat, hogy banki hitelt vegyen fel?
2: Azért, mert például sokkal biztosabb az, hogy a közpénzt már csak arra adom oda, ami tényleg megvalósult, és egyébként hibátlanul.
3: Uh-huh. Jó, de a banki kockázatvállalás az nem ingyenes.
2: És?
3: Hát ez drágítja
2: meg. De nekünk még mindig jobban megéri. Majd, hogyha hosszú távon egy jó fizető ember lesz, és meg tudja egyébként finanszírozni a korábbi nyereségéből ezeket a dolgokat, vagy pedig azt mondja, hogy meg tudok egy hónapot finanszírozni, havonta add oda azt a pénzt, amit utána el tudtam kötni.
3: Oké, csak van olyan cég, aki nem neres, és ezt meg tudja csinálni mondjuk a építőiparban.
2: Szerintem van.
1: Igazából és nekem... Hazai. Ebben az egész helyzetben tényleg az a kérdésem, hogy ugye úgy fogalmaz talán a cikk is, ezt a HVG-ről olvastam egyébként, hogy a hivatal a állami felügyelet alá vonhatja ezeket a cégeket, tehát hogy ez mit jelent?
3: Vonhatja.
1: Hogy, igen, de hogy ez mit jelent valójában? Tehát rendelkezhet a cégnek a... Tehát a cég vezetője helyett, vagy beletekinthet a cég irataiba? Tehát mit akar ez? Mert ugye az nyilván elfogadhatatlan lenne, hogy mondjuk azért, mert valaki közbeszerzést nyert, és az történetesen 75%-át kiteszi az éves bevételének, hogy akkor azt, annak a cégét kvázi elvonják tőle, vagy nem tudom, hogy mondjam.
2: Hát gazdasági biztost, vagy hogy gazdálkodási biztost nevez ki.
3: Szerintem meg ez pontosan egy garancia arra, hogyha egy ilyen törvény van, és a 75%-a állami megrendelésből van, akkor mindenféle sumálkolás, mi is más kizárt.
2: Oldjuk meg piaci alapon, ne gondoljátok,
3: meg kell előzni a bajt.
2: Azért kell utólag fizetni, annál jobb megelőzése nincsen. És azt mondjátok, hogy drága a bank, még mindig sokkal olcsóbb a bank, higgyétek el, mint az, hogy ilyen biztosokat, mint hogy ilyen biztosokat oda teszegetünk, és akkor azok hülyeségeket fognak csinálni.
1: Mondjuk ez lehet, hogy így van.
2: Biztos vagyok benne.
1: Meg lehet, hogy olcsóbb a bank, piaci, mint a vagyonvisszaszerzési hivatal.
2: Az akkor is szükség van rá, mert ugye ezek már elveszett pénzek. Tehát ha bármennyit vissza tud hozni, az a nemzetnek az ön értékelését javítja. Tehát itt azért olyan pénzek is jelennek.
1: Ameddig azt feltételezzük, hogy fel tud majd valami eredményt mutatni, csak van egy olyan sanda gyanúm, hogy...
2: Hasonló hivatal lesz, fel kell...
3: Ja, a nemzetvisszaszerzési hivatal?
1: Vagyonvisszaszerzési.
3: Jó, hát most például pont kaptak egy jogosultságot, és most ezen állunk rugózni le, hogy miért kapták ezt, hogy mi hogyan...
2: Ez teljesen normális, ezzel nincsen baj. Az a kérdés,
3: most akarjuk, hogy érjen valamit a visszaszerzési hivatal?
2: Az a kérdés, hogy csinálni fog, vagy nem fog csinálni. Ha csinálni fog, akkor én azt gondolom, hogy kell...
3: Egy év múlva visszatérünk rá.
2: De én támogatom, tehát nem az a kérdés, de nyilván láttunk már nem egy se kettő elszabotálását az ilyen dolgoknak, és csak én a másik kérdésre továbbra is azt mondom, ne ellenőrizzünk, hanem utólag fizessünk, amikor már kaptunk érte valamit.

0: Olyanok csinálták, akiknek erre vannak szakemberek, ki lehet ezeket zárni, lehet jó versenyt csinálni. Én azt gondolom, nem ennyire, csak olyanok kellenek, akik ezt akarják. És a gyanúnál nagyon egyszerűen utána kell menni ennek a dolognak. Tehát egyébként egy olyan piacot kell tudni teremteni, amelyiken van ténylegesen verseny. Nyilván lesznek monopóliumok, mert lehet, hogy lesznek dolgok, amiket mondjuk nem tudok megcsinálni, mondjuk egy, hogy hívják ezt, hálózatfejlesztést, az E.ON meg a Titász nélkül. Ott lehet, hogy kell ezeket, és nyilván meg kell nézni a nemzetközi költségeket, hogyan, nagyon jó árszakértők, stb. Minden kell hozzá. Én ezt el tudom fogadni, mert nincsen annyi szereplő a piacon.
1: Persze.
0: Itt el tudom
1: akár
0: képzelni.
1: Az építőiparban is.
0: Igen.
1: Nem tudom, hogy van-e annyi hazai multi, vagy mamut cég, aki mondjuk ilyen nagyobb beruházás, akár a Paks 2-höz is, aki be tud jelentkezni.
0: De nagyon kevés ilyen beruházásunk van egyébként. Uh-huh. A többit azt meg szépen akkorára kell. Nem muszáj valami 10 000 lakást építeni, ha lesz bérlakás program, hanem úgy kell megcsinálni, hogy meg kell nézni, hogy mi az az egység, ami már mondjuk adott esetben önállóan is képes gazdaságosan működni.
1: Pedig ez a 6 000 milliárd, de neked nagy része ugye a lakásépítés, meg a lakhatási válság megoldására
0: hát egy,
1: jön.
0: Hát egy jelentős része, de azért én azt gondolom, hogy itt
1: az
0: elektromos hálózat az nagyon sokat fog elvinni, meg van még egy csomó.
2: És azt például kellene kontrollálni az államnak, hogy hol csapódik le az a pénzösszeg, amit egyébként ő közbeszerzéseken szerződik, és mondom, hogy mire gondolok. Ugye az egy dolog, hogy van anyagköltség, meg van nyilván a profitja magának a vállalkozónak, de mondjuk, hogy mondjuk azt kellene elkontrollálni, hogy és mennyi esik mondjuk a munkavállalóra abból az összegből. Tehát, hogy a munkavállalók látják-e annak az előnyét, akik annál a cégnél dolgoznak, hogy egyébként közbeszerzésen nyert.
1: Na, ez szintén, ahogy a Stassi mondta, verseny. Mert ha most egyébként az lesz, hogy ha minden sikerül, akkor megjönnek ugye az újjáépítési pénzek, és annak egy, azt ha jól tudom, nagyjából a felét az építőiparba próbálják majd investálni. Ez azt jelenti, hogy rengeteg építés, és záros határidőn belül kell ezeket megépíteni.
0: Hát nincs idő.
1: Ez, igen, nincs idő. Tehát ez akár az idén, vagy mit tudom én, egy éven belül kell, nem tudom, irdatlan mennyiségű kollégiumot, stb. Olcsó szállást építeni. Ez azt jelenti, hogy a verseny olyan szinten éleződik ki, hogy nem csak a tender megnyerése, hanem a szakembereket is meg kell szerezned. Tehát az a vállalkozó, aki ügyesebb, aki elnyeri, annak el kell nyernie a munka erőt is. Tehát meg kell, hogy fizesse. Mert a verseny az azt jelenti...
2: De ez van jogunk, hogy tudjuk, hogy mennyivel többért fizette meg? Mert hogy én most az én véleményem az egyébként, ha valaki nem a piacon, hanem a közbeszerzésekből próbál meg magának munkákat szerezni, akkor igenis szerintem az adófizetőnek van joga ahhoz, hogy lássa azt, hogy mondjuk az embereit is megfizeti-e jobban, vagy az van, hogy lenyeli a profitot, az embereit ugyanannyiért dolgoztatja, mint eddig.
1: Hát ebből volt ugye, melyik ez a valamilyen food, ugye amikor itt üzengetett a Magyar Péternek, és mondta, hogy jó, hát ilyen liba fosztással, meg csirke szétszedése, meg ilyenekkel foglalkoznak. Családi vállalkozás, good food, vagy...
0: Nem, a gyorsan
1: valami, mindegy, valami ilyesmi.
0: Master good, vagy...
1: Master good, bocsánat. Na, és akkor ők mondták, hogy hú, hát mert akkor, hogyha nem lehet behozni külföldi munkaerőt, akkor hát akkor nem tudják a fejlesztéseket, stb. És erre mondta azt, hogy onnan, például Borsodból nagyon sok roma származású megy ki Ausztriába, Németországba, ugyanilyen cégekhez dolgozni, mert ott megfizetik. Azt, hogy adott volna, és mondta, hogy 25,5 milliárd volt a profit per év, az utóbbi adózott évben, és abból, hogyha 200-al többet adott volna a dolgozóinak, akkor lett volna 23,5. Hello, szevasz! Érted? És abba se roppan bele a cég, hogyha megfizeti a dolgozóit. És hogyha verseny lenne, és akkor nem mennének ki. Értikent?
2: És még egy kérdés, ugye mi számít veszélynek?
0: Mi számít veszélynek?
2: Hát ugye az minden. Van a cikkben, amiről beszéltünk, hogy ha a NAV annak a veszélyét látja, hogy ezek az összegek vagy egy részük eltűnik, mi a veszély?
0: Megjelenik
2: ez egy gumiszabály, amivel bármiben beleköthetünk, és gyakorlatilag átvehetjük úgymond a kontrollt egy cég fölött, vagy pedig ez ki lesz majd fejtve, hogy mi számít veszélynek? Alá kell támasztani?
1: Ezt én nagyon egyszerűen támasztom alá. A kocsmába az rendel a zenét, aki fizet. Ha 75%-át én fizetem, akkor engedtessék meg, hogy beleszóljak.
0: Nem.
1: Köszönöm.
0: Ez nem értek
2: de ez el olyan, egyet. Ez olyan, mert hogy akkor az államtól kap pénzt mondjuk egy rádió, akkor az állam megmondhatja, hogy mit beszéljünk.
1: Nem, de azt megmondhatja, hogy ha adok pénzt, akkor azt ne izér a közd jaktra, például. Érted? Tehát az például veszély.
0: Vissza kéne azért menni.

0: egészen oda.
1: Nem téged fizet meg a Strassi,
2: vissza kéne oda menni, hogy egyrésztről megfelelő hatóságok kellenek, amik minden olyan esetben fellépnek, ahol gyanús van. Tehát például nem biztos, hogy innen föntről kéne megnézni azt, hogy mi van a munkavállalókkal, hanem adott esetben igenis, ha gyanús körülmények vannak, egy nem megfelelőek a munkavállalói körülmények, a fizetések, stb., akkor mondjuk az a hatóság, amelyik ezeket ellenőrzi, azt mondjuk kimegy és tényleg megnézi. De legyenek erre normális szabályok. Tehát a hatóságok nélkül nem fog működni az egész rendszer. Hát látjuk itt a különböző környezetvédelmi hatóságokat, az összes többit, mikor kell csöndbe maradniuk, mikor nem, a munkaügyi főfelügyelőség. Tehát ezeknek normálisan és autonóm módon kell jól működni. És amikor gyanús van, akkor oda kell menni. És egyébként az Orbánik is megoldották az ilyen építését, mert volt egy cég, amelyik behozhatott 100%-ban külföldről, Ázsiából vendégmunkás,
1: és érdekes,
2: azzal nyertek mindig a vállalkozásokkal, mert ő olcsóbban tudott építeni, mint a többiek, akik magyar munkavállalót használtak, vagy alkalmaztak, bocsánat.
0: Na, hát akkor most itt tartunk egy szünetet, és jön Ronan Keatingtől és Janettől a We've Got
1: Tonight.
0: Tonight, így van.
3: Szabad péntek!

0: Felforítom elég. Viszont a béletet
1: teszem. Hey, megyünk, Józsi, ne magyarázz. Ne magyarázz. Itt az úsziról beszélget, menni akar úszni.
0: Én csak úszom az árral.
1: Te csak úszol az árral, így van. Na, menjünk tovább, ez még mindig a Szabadpéntek Strasser Tamással, Vejsz Józsival és Harmad Gabival, és amiről nem beszéltünk még, de egy érdekes heti történés, az pedig az, hogy a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, Búzs Balást, illetve hát többeket is letartóztattak az NK-os botrány kapcsán a Kecskeméti Járásbíróság csütörtökön, és hát mindenki természetesen fellebbezett, és Búzs Balázs tagadja a vádakat, stb. De hát mégiscsak, és ugye ebben az az érdekes kérdés, hogy eddig ugye végig a Hankó Balázsról, a miniszterről volt szó, meg a Hankó Balázs minisztert hát vegzálták ennek kapcsán, joggal vagy nem joggal, azt mindenki döntse el maga, de hogy most hogy akkor Hankó Balázs nincs ott a letartóztatottak között.
0: Még?
1: Azt hát én
0: azt gondolom, hogy elhangzott többször is a kampány során, amikor ugye a Tisza próbálta, hogy az elszámoltatás, a vagyon visszaszerzés, stb. És mindig azt mondta Magyar Péter, hogy nyugi, nem kell izgulni, ha normálisan működik az igazságszolgáltatás, tehát a három hatalmi ág szét van választva, az automatikusan ki fogja dobni. Például a nyomozók fel tudják deríteni, mi történt, az ügyészek vádat tudnak emelni, és a bíróság el fogja dönteni. És most a nyomozati szakaszba léptünk, ugye most már hirtelen kiderült, hogy mégsem olyan szépen klappol ez a 19 milliárd, vagy mennyit osztottak ki?
2: Hú, 17, nem?
0: 17, 17 ezer milliót, még gyorsba, és ez nem csak az össz, tehát ez nem egy 30 év termése, hanem itt gyorsba, szerint az utóbbi fél évben. Akkor dobálták még ki, hogy érezték a mérésekbe, hogy baj lehet, és akkor mindenkinek mindenhova mindent. És most ugye ez nyilvánvaló tényként került be a köztudatba, elkezdtek nyomozni, de szerintem már ilyen gyorsan nem lehet nyomozni, valószínűleg, hogy erről már tudtak, csak ugye ez is olyan nyomozás lehetett, mint egyébként már több is, hogy elkezdtek nyomozni, eljutottak egy bizonyos szintig egy szálhoz, és akkor egyszer csak jött az úgymond régi rendszerbe az info, hogy nem nagyon kéne ezt bolygatni, akkor ugye összecsúk dosszié fiókba be, és most ezek kerülnek elő. Tehát nem azt jelenti, hogy ők most itt egy két hét alatt nyomozták ki, hogy eltűnt a 17 milliárd, hanem az addig is megvolt, csak most már érdemi munkát végezhetnek. És pont ez a lényeg az igazságszolgáltatásnak, hogy ha államtitkár, ha helyettes, stb., kérdezzük meg egyáltalán, hogy hova lett ez a pénz? Mi ennek az oka?
1: Egyértelmű.
0: És majd, bocsássa, bevitték ezt a 6 jampecot, és majd szépen azok majd mérlegelik, hogy érdemesen mondjuk 8 évet leülnöm azért, mert kaptam egy olyan információt, amit nem is én vagyok a hibás. És itt majd ez egy érdekes dolog lesz, ugye a Polip című film, meg majd ugye beszélünk erről a Kózan osztáról is. Tehát ezért majd össze fog állni, és előbb-utóbb senki sem akarja elvinni ezt a balhét, és meg lesznek az igazi felelősök is. Nyilván ez nem két hónap, meg egy hét, meg három hét, akár évek, de ez volt az ígéret. Uh-huh. És úgy tűnik, működik.
1: Hát ezt majd meglátjuk, hogy mennyire működik, és hogy mi jön ki ebből. Tamás, te?
2: Hát nagyjából ennyi, tehát mindig
0: van. Tehát legalább elkezdődött.
2: Igen, tehát ez kell. Tehát most már azért láttunk egy-két olyan sztorit, hogy parkolási ügyek, akkor már úgy parkolás, park fenntartási ügyek,
0: igen.
2: Meg már valami közétkeztetésről is volt szó. Tehát én azt gondolom, hogy ezek teljesen normálisak, kezdődjenek el, tehát legyen rend.
0: Sőt, ha jól tudom, bocsáss meg, az Európai Unióshoz való csatlakozás is ugye elindult. Nem? Hogy ügyészséghez való csatlakozás is elindult. Tehát ez mind olyan intézkedések, ami mérföldkövek az igazságosság és az elszámoltatás felé.
1: Na de várjatok,
0: jogos elszámoltatás felé, fontos.
1: Igen, csak azt nem felejtsük el, hogy kiszórták ezeket a pénzeket. Arról senki nem posztolt, Hadházi Ákos sem, Cseh Tamás sem, és senki, aki ezzel kapcsolatban bármilyen posztot megjelentetett itt Tolna megyében, hogy azok a pénzek, amikre pályáztak, azokra, tehát hogy mi van mögötte, hogy megvalósul-e abból bármi más, mert nyilván ezt ki kell vizsgálni a magának a hatóságnak, de azért könnyen lehet, hogy azok, akik pénzt kaptak, azok a közjavára is fordítják, ha nem mindenki, nyilván az már egy olyan történet, hát hogy az probléma. de hogy, vagy hogy mennyit, az megint egy más kérdés, de hogy mi most úgy érzem egy picit ebben az ügyben, hogy úgy áll hozzá a társadalom, hogy adottnak veszi, hogy aki pénzt kapott, az maga zsebre rakja, és nem lesz belőle semmi, holott tudok tolna megyébe is olyan szervezetet, vagy olyan nyertest, aki egyébként megvalósít látványosan itt Pakson is programot.
0: De hát a nyomozás az nem azt jelenti, hogyha valaki ellen nyomozna, az mindenképpen vétkes, bűnös és
1: sitemegy.
0: Hát a nyomozás, az, hogy nyomozás elindul, azt jelenti, hogy el tudsz számolni vele el. Hello, szevasz. Nyomozunk más. Tehát én nem hiszem, hogy most akinek nincs mitől félnie, az most itt hú, mert most a Tisza elkezdett számon kérni, vagy elkezdett nyomozni, akkor az azt jelenti, hogy az biztos, hogy ebből baj lehet. Hát akinek nincs mitől félnie, az hello, gyertek, nézzétek meg, itt vannak a számlák, erre fordítottam, ennek ezt fizettem ki. Viszontlátás,
1: szerintem
0: ez
1: fontos, hogy ezt kihangsúlyozod, mert akkor azt kimondhatjuk, hogy azért az ártatlanság vélelme az egy nemzeti minimum.
0: Így van.
1: Tehát, jó, mert egyébként
2: szerencsére nem csak nemzeti, hanem büntetőjogi.
1: Oké, csak hogy ezt szerintem mindenkinek tudatosítsuk a hallgatók fejében, hogy attól, hogy elindul egy eljárás, ez nem jelenti azt, hogy valaki feltétlenül bűnös. Természetesen majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége.
2: Igen, csak azért gondoljatok azért abba bele, hogy van olyan közösség, ahova tartozni nem akkora jó reklám. Az NK, nem fogod így hirdetni magad, hogy mi voltunk azok, akik NK pénzeket is kaptunk, és mi voltunk, akik jól számoltunk.
1: Nem lesz kénytelen, ezek általában ugye ki kell rakni, hogy honnan van.
2: Az igen, azzal nincs baj, de hogy képzeld el azt,
0: hogy... A szíri betűkkel írod, az nem olyan gyanús.
2: Írsz a városhoz egy pályázatot, hogy szeretnénk kapni pénzt. Egyébként mit csináltatok? Mi voltunk azok, akik az NK-s pénzzel jól el tudtunk számolni. Tehát már maga a közegbe bekerülni rossz reklám.
1: Hát én ezzel nem értek egyet, meg szerintem túl volt ez spirázva. Valószínűleg itt Tolna megyében is, és egyébként jövő héten Cseh Tamás érkezik hozzánk, majd akkor ki fogjuk faggatni arról, hogy itt Tolna megyében mire kapták a pénzt azok, akik pénzt kaptak, mert ugye Tamás is megosztotta a videóban, hogy kik kaptak pénzt.
2: Bocsánat, nyilván... ő nem azt mondta, hogy mindenkit felsorolt, aki kapott.
1: Oké, de felsorolt X-et,
2: hát
1: és ami, kíváncsi
2: amikre
1: vagyok.
2: Mögötte úgy gondolja, hogy minimum vannak
1: de
2: olyan személyes kapcsolatok.
1: Meg a hallgatókkal, nem osztotta meg a hallgatókkal, hogy mire pályáztak, hogy amögött van-e valami, tehát hogy miért
2: utána
1: ő
2: nézhetsz.
1: Csak ennyit mondott, hogy hát ők is kaptak, és ráült arra a hullámra, hogy hát itt most az NK a botrányba, akkor ezek azok a Tolna megyei cégek. De szerintem ez inkorrekt, mert hogy azt is el kellene mondani, hogy miért gyanakszom.
2: Hát nem biztos, én azt gondolom, hogy adtam egy kéteringet a hallgatóknak, nézzenek utána.
1: Én meg ezzel nem értek egyet, mert hát miért, az akkor mondjál, hogy hol nézzen utána a hallgató, hogyha szeretné tudni, mert ezt te is tudod nagyon jól, és pontosan a tájékoztatásnak ez a lényege, hogy igen, a hallgatóhoz el kell, hogy jusson az információ, hogy hol tudok akkor utána
2: nézni. Nem olyan bonyolult, hát figyelj, pályáztunk egy-két dolgra, nem az NKA-hoz, hanem mit tudom én, különböző gazdaságfejlesztési. Hát gyerekek, ki kell tenned a kapudra, ki kell tenned a honlapodra, ki kell tenned a nem tudom én micsodádra.
1: De nem, azt nem kell kitenned, hogy te mire pályáztál, csak azt, hogy pénzt kaptál.
0: Hogy pályáztam,
1: én
0: igen.
1: Azt szeretném
0: kaptál 20
1: látni,
0: millió forintot.
1: Hogy mire? Én azt szeretném látni, na azt hol tudom megnézni, Tamás, hogyha te kaptál pénzt a rádió, hogy azt mire kérted?
2: Ha van egy kis eszed, akkor reklámozod.
0: Na, és akkor itt hívnám fel a kedves hallgatók figyelmét, aki úgy érzi, hogy műsorvezetői vénával rendelkezik, Gabi helyett. Ugye, mert jövő hét, holnaptól már nem leszel, Gabi, jó, ha tudsz róla.
1: Köszi. Nem, de tényleg az van, hogy szerintem itt ez nem fair. És ezt ki kéne rakni, hogy gyerekek, azért gondolom, hogy ez a bizonyos közbeszerzési cég, ami Pakson nyert az NKA alapból, az gyanús, mert a pályázatában az volt, hogy nem tudom, én közbeszerzési tanácsadást vállalok, és az nem kulturális tevékenység, érte?
0: Nem biztos, hogy a nyomozás érdekében bármit mondhat is.
2: Egyrésztről, másrésztről, hogy bármit
0: van,
2: mond.
0: Akárkiről akármit nem lehet mondani.
1: Mert de azt, akkor addig bocsánat. Nem mondom, mert az ártatlanság
2: nem. Az köznyilvános dolog, hogy ő elmondott egy listát, hogy kik nyertek.
0: Ők nyertek, így
2: van. Hát mi az, ebben mi volt a titkos?
1: Mert azzal az összefüggésben mondja el, hogy az NK a botrányba...
2: Hát, ez sajnos az ő szólásszabadságába beletartozik.
1: Én ezzel nem értek egyet, és ezzel nem értettem egyet a Sukkoró ügynél sem, meg semmi olyan ügynél, amikor valakit politikai érdekből és alapon bevádolnak, majd aztán persze kiderül, hogy mondjuk éppen egyébként nem állta meg a bíróságon a helyét, de azt már nem hallja meg utólag, hogy ja, hát bocsi, hát izével.
2: Na de ez te, neked megvan az esélyed, és hogyha ugyanezt hallod a hallgatóktól, hogy amikor meghívod vendégként, akkor ezt pontosan tudod ezzel szembesíteni, hogy honnan tudjuk, hogy nem ő csak egyszerűen az ő egyéni érdekei azok, amelyek rombolja másoknak a goodwill-ját, akik esetleg nem vele értenek egyet. És akkor erre viszont már válaszolnia kell.
0: Egyébként ez pontosan a fideszes sajtóból ugye ismerjük ezt, hogy valakit be kell mártani, jó, utána elnézést kérek, meg kifizetem a bírságot, de azt már soha senki nem. Tehát a karakterrombolást ezt svéd profin csinálták.
2: Hogy volt sokáig ez? Terry Black meg a vona.
0: Ja, vona. Tehát azért gyerekek.
1: Igen, csak azért
0: meg
1: ez
0: ezen
1: az,
0: kívül, ami... ezen kívül is még 100 000 példát lehetne mondani. Ez egy bevett gyakorlat volt eddig a politikai életben, hogy összesározlak, aztán majd utána elnézést kérek, kifizetem közpénzből, azt jót szakán.
1: És nem lehetne egy kis kultúrát vinni bele, ha már itt váltás volt, és ebbe pont hogy változtatni?
0: Szerintem.
1: Hát.
2: Te kell, igen. De azt gondolom, hogy most ebben a pillanatban azért van erre igény.
0: Igen.
1: Okay. Na, tartunk egy kis szünetet, és utána visszajövünk majd, és megbeszéljük, hogy hogyan tudnánk itt csökkenteni az áramfogyasztást a stúdióban.
3: Szabad péntek! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap 1000 új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
3: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség standardjai szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
4: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 15 óra 46 perckor egy utolsó etapra visszatértünk Weisz Józsival, Strasser Tamással.
2: És... ahol mi már csak elköszönhetünk, a többi pedig a Gabi.
1: Így van. Igen. Hát végre lesz valami jó is a műsorban. Ilyen bummen show-t nyomok.
3: Igen, végre lesz valami jó. Olvastam a Facebookon egy nagyon elmés szösszenetet. Nyilván nem kell komolyan venni ezt sem, mint ahogy egész más sem, hogy ugye mindenki ágál az alkohol, a cigaretta és a cukor ellen. Persze, amikor meg padlót fogtam, ki volt ott? A brokkoli?
1: Igen.
3: Na, de nem kell ezt komolyan menni, de tetszett nyilván, ez a hozzászólás.
1: Nyilván. Na hát az imént ugye azt mondtam, mielőtt itt a zenét bekapcsoltam, hogy beszélünk egy kicsit Kapitány Istvánról, mert hogy a gazdasági és energetikai miniszter arra kér mindenkit, hogy este 6 és 9 óra között lehetőleg ne használja az elektromos eszközeit.
3: A nagy melegre való tekintettel.
1: Tehát
3: ez egy 3-4
2: nem csak, hanem az energiaárak miatt azért. Azt tudjátok, hogy hogyan működik. Nappal rengeteget termelünk, sőt, még fizetünk azért, hogy átvegyék tőlünk. És éjszaka meg tavaly volt olyan, amikor 1000 euró volt egy megawatt óra.
3: Igen.
2: És azt mi úgy vettük vissza. Tehát nekünk ezek nem voltak hát jó bizniszek. Uh-huh. És ha ugye az tudom, a baj, hogy 6-tól 9-ig vannak a fő. Ezért azt hiszem el is tolták a meccseket 10 utánra.
3: Igen, de egy Mexikóban. Ezért hajnali 2-kor játszak Mexikóban. És azért, hogy nekünk.
2: Jó legyen.
3: Persze. Jó, egyébként nem tudom, hogy Paks környéken pont épült valamilyen tároló, nem? Nem lehet, hogy itt adtak át egy nagyobb akkumulátor kapacitást, pont azért,
2: lesz,
3: hogy nem csinálták már meg? Nem
2: tudom,
3: még
2: hogy
3: át.
2: Még ezt nem tudok, én sem tudom.
3: Mert én olvastam valami ilyesmit, hogy ez a napelem park, és akkor egy nagyobb, pontosan ezért, hogy amit nappal termelnek, az éjszakai felhasználásban ne kelljen.
2: Tehát ezért lenne jó, hogyha ez a pályázat is, amiben 10 kiló.
3: Mert a megújuló energiának ez egyetlen egy hátránya van, hogy szezonális időszakos. Tehát a szélturbina az akkor tud termelni áramot, ha fúj a szélt, ha nem
2: azt
3: fúj, akkor így
2: át. Azt megtiszterezzük 10 éven belül, hallottátok, nem?
3: Nem tudom, hogy van-e annyi szél Magyarországon.
2: Van, azt mondják, sokkal jobban
3: a szélcsatorna. Győri részen ott van egy szélcsatorna, egészen lehúzódik.
2: Azt mondják, az egész ország fölött van, sokkal jobb, mint amire egyébként mi magunk gondolnánk.
3: Nem tudom, tehát én ebbe szélsőséges vagyok.
2: Igen.
1: Nem értek hozzá, úgyhogy ehhez nem tudok hozzászólni.
2: Van olyan?
1: Van.
2: Ne szórakozzatok
1: velem. Például ez.
3: Na, és
1: hogy
3: most
1: milyen szélcsatornák, hol mennek?
3: Bocsánat, visszakanyarodva erre a felszólítás, ez teljesen reális és normális.
1: De mert ezen is kikezdik őt, nem?
3: Na, hát ez arra az oldalra, kell nézni, hogy ki kezdi ki. Hát most akinek semmi
2: de,
3: nem jó.
2: De most őszintén azt gondolom, hogy egy társadalom, amelyik saját magának építi az országot, miért ne lehetne egyébként racionális? Tehát, hogyha 1000 megawattba kerül, hiába van fixálva az ár, azért az valahol elmegy. Miért nem tudjuk úgy megcsinálni a dolgokat, hogy tényleg figyeljünk oda. Erre, ezért voltam kiakadva például a benzin, hogy hívják,
3: árstopnál,
2: hogy 50 milliárdba kerül Magyarországnak rendszeresen, vagy ott van például az élelmiszer árstop, ami megint csak az import termékeknek jó, mert ott van mozgás. Tehát ne szúrjunk már ki magunkat.
3: Magunkat, igen.
2: Amikor csak egyszerűen egy kicsit józan belátás kellene.
3: Jó, most az, hogy ha felszólít egy miniszter, és azt mondja, hogy figyelj,
2: kér
3: arra, hogy ha mosni akarsz, akkor indíts már be délbe, és otthon vagy, akkor este 6-kor, érted?
2: Hát most azért...
3: És mi van?
2: És várjál, ehhez segítettek is.
3: Nagy ügy.
2: Bocsánat, és ez most segítenek is, mert hétfő kedden az állami szektorban home office lesz. Tehát mindenki gyorsan, ennyi. Napközben mosogathat.
1: Az egyébként piros pont. Azért ott szeretném megjegyezni, hogy home office.
3: Szerintem sokkal többet fognak fogyasztani az emberek, mint ha bemenne a munkahelyre.
2: De napközben nem baj egyébként, nem, mert egyáltalán kisimítja a dolgot.
3: Igen.
2: Sokkal több lesz az áramfelhasználás, kevesebbet kell eladnunk külföldre.
1: Meg nem kell
2: minuszos áron.
1: Én ezt onnan nézem, hogy nem kell ebbe a melegben egyébként kilépned az ajtón sem, mert
2: a komfortzónádból.
1: Döglünk, ahogy a Bödöcs mesélte egyszer.
3: Igen. Illetve annyi, hogy például, azt meg tudom ígérni, hogy mi például a szárítógépet nem kapcsoljuk be.
2: Mert nincs.
3: Hétfőn kedden, nem? Tehát kimész az udvarra, a vizes ruhádba, bezárt a kaput, visszaviszi száraz a ruhát. Tehát
2: ez
3: akkor
2: így van.
3: 6,5 másodperc alatt, tehát hogy megszárad rajtad bármi is.
2: Ez így van.
3: Hogyha így alakul, egyszer, másodszor meg...
2: Hát 6 és 9 között meg pláne nem a szárítógépet.
3: Igen, főleg, mert nincs is. Egyébként, de ha lenne, se kapcsolnánk.
1: És hajszárított, pláne nem.
3: Azt meg lehet, hogy viszont nálunk környezetbarátabb nincsen, mert ha dicsekedjük, hogy zárt udvarban vagyunk, ugyan tele vagyunk szomszédokkal, de senki nem lát be, remélem.
2: És nem is és kíváncsi, maradjunk
3: nem is kíváncsi. Tehát mi azt csináljuk, hogy ugye van ilyen hordó, azt telerakjuk vízzel, és minden nap 3-4-5-ször zuhanyzunk, de a napenergiával melegítjük a vizet.
1: Így azt van. Hittem, hogy azt fogod mondani, hogy de nem használtok otthon ruhát, és azért nem kell mosni annyit.
2: Ez is igaz.
3: Ennyi, így van.
2: Ez is igaz.
1: Vagy most jó ötletet adtam. Helyes. Ez lesz a következő.
2: Én azt gondolom, hogy ezt a felhívást én inkább edukációs, tehát oktatási megnyilvánulásnak kezelném.
1: Hát, sok egyébként...
3: Hogy ne használj ruhát? Nem. És ez jó tehet például nem, a népszaporulatnak is. Előbb-utóbb eszedbe jött, hogy na, bújjunk össze, mi újság
2: van. Nem, én csak a 6-tól 9-re gondoltam, azt, hogy neked minden ide jön vissza.
3: Nem, de azt, amit ott tartottam, ne
2: haragudjál. Hát, nem tudok mondani, tehát ugye erre, kinek a pap, kinek a paplan, tehát...
3: Igen.
1: Na jó, még van 2 percünk.
3: Mit illetve a bocsáss meg, és akkor még egy ilyet, hogy nem véletlen, nem csak az ár miatt, hanem azért, mert akkor van a villamoshálózat a legnagyobb terhelés is.
2: Így van.
3: És az se bírja. És itt egy gondolat.
2: De a kettő között van összefüggés, azt
3: van összefüggés.
2: Köszi, oké.
3: Okay. Okay, és akkor egy gondolatot hadd fűzzek még hozzá. Ugye mindenki arról volt, hogy te az árstopnál, meg minden, meg rezsijár csökkenésnél, viszont a rendszerhasználati díj meg ugye 3-szorosára nőtt. Akkor az hova lett? Az éveken keresztül horror árról befizetett rendszerhasználati díj, ha nem bírja a rendszer, akkor mit fejlesztettek? Hova lett az a pénz? Ez megint egy nagy kérdés, hát, de ez költői volt.
1: Költői, igen.
2: Azért azt tudjuk, igen, hogy egyébként a
3: magukkal...
2: Nem azért azt látni kell, vagy legalábbis én ilyeneket olvasok, hogy a napelemes rendszerek azért nagyon megbillentik.
3: Persze.
2: Tehát olyan túl kapacitást igényelne maga a hálózat, amit nem lehet egyébként egy sima fenntartása egyébként.
3: Hát ezért szokták azt csinálni, hogy a hálózati feszültséget megemelik, és igen, akkor úgy van beállítva neked a napelemet, hogy a 220 feszültségnél ugye visszaterhel, de 240 van a hálózatban, úgyhogy ez olyan az áram, mint a víz, hogy oda folyik, ahol kisebb. Hiába nyit ki a rendszered, nem tudja betáplálni, mert 220-tól 240-re nem fog áramolni neked az a rohadt elektron.
2: Igen.
1: Na jó, hát sajnos lejárt az idő.
3: Ugye milyen rossz, olyanról beszélek, amihez nem értesz? Mikor elkezdetek itt jogászkodni?
1: Láttad a tekintetembe, ahogy ide homályosult? Én éreztem, de egyébként most így bevakítam.
2: Hát ha csak homályos lett volna, de zombisodott.
1: Igen, abszolút. Figyelj, semmi fizika. Tehát, hogy én be vagyok oltva mindenféle ilyen fizika meg hasonló dolgok ellen. Na, még egy utolsó gyors kérdés.
3: Várj, akkor a téridő tömeg összefüggés megvan fizikában.
1: Nincs igen, semmilyen összefüggés.
3: De van, nem is ha jó az idő, len van a tömeg a téren.
1: És menjetek is a térre, mert hogy mi lesz?
3: Mi lesz az atomtéren? Mi lesz?
1: Atomtéren tetőkoncert 3 DJ-vel. Ott lesztek?
3: Hát, valószínűleg nem.
1: Igen.
3: De mindenkit biztatok, hogy menjen ki.
2: Hűvös jó, lesz.
1: Itt a két nagypapa, nem?
2: Hűvös lesz.
3: Mert az szokott lenni, hogy mindig nyűgyögnek, hogy nincs semmi Pakson, amikor meg van, akkor meg nem mennek ki.
1: Ez így
2: hát jó, mert nem tudunk előre tervezni ennyire előre.
1: Én ott vagyok, mert hogy az egyik barátnőm ma átvette a diplomáját, nem, úgyhogy megünnepeljük.
2: De mi, bárki kapja, de most érted.
1: Nem,
2: most...
1: a barátnőm, az egyik barátnőm.
2: Hát jó, fizetett érte.
1: Na. Jó, vége a dalnak.
3: Gonosz vagy,
1: ennyi stasi. Ennyi volt. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ez volt a Szabad Péntek Strasser Tamással.
2: Kellemes hétvégét.
1: Vesz Józsival.
3: Csatlakozom az előttem szólóhoz.
1: Én pedig Harmad Gabi voltam, és akkor ezt a Best of Tonight szabad péntekünket a Can You Feel the Love
3: Tonight-szal
1: fogjuk zárni. Sziasztok!
0: Ez volt a Szabad Péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Átutalta Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitel első 3,2 milliárd eurót kitevő részletét az Európai Unió. Tájékoztatott az Európai Bizottság csütörtökön, írja az MTI. A brüsszeli közlemény szerint a 3,2 milliárd euró az Ukrajnának szánt új makroszintű pénzügyi támogatás első részletét jelenti. A hitel keretében mintegy 45-45 milliárd euró áll Ukrajna rendelkezésére 2026-ban és 2027-ben. A hitel költségvetési támogatást foglal magában, valamint a védelmi szükségleteket fedezi. A drónbeszerzés támogató 6 milliárd eurós védelmi csomag első részletét a következő napokban folyósítják majd. A Baranyai megye székhely pénzügyi helyzete miatt nem hajtják végre az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának jogszabályban meghatározott júliustól hatályos emelését. Továbbá a jelenlegi szinten be is fagyasztják a járandóságokat 2027. július 1-ig. Döntött csütörtöki ülésén a Pécsi Helyhatóság közgyűlése értesült az MTI. Péterfi Attila polgármester közölte, a döntést lehetővé tevő előterjesztés benyújtását Pécs leromlott pénzügyi helyzete, illetve a közösség iránti felelősségvállalás indokolta. Június 22 és 30 között 6 év szünet után ismét megrendezte a Csengely Dénes Kulturális Központ a népszerű nemzetközi olvasó táborát. A Cseresznyéskert erdei iskolában a határon túli és paksi középiskolások részére. Az egyhetes táborba Paks testvérvárosából érkeztek középiskolás diákok, akik három szekcióban dolgozzák fel Lázár Ervin életét és munkásságát Hefner Erika, Lampert Marianna és Klenk Réka irányításával. A tábor célja a magyar nyelv, a magyar kultúra és a helyi hagyományok ápolása, a határon túli magyarok és a helyi fiatalok találkozási lehetőségének biztosítása. A táborban idén Lázár Ervinre emlékeznek születésének 90. és halálának 20. évfordulója kapcsán, mondta a rádiónknak Csapó Ágnes, a Csengely Dénes Kulturális Központ igazgató helyettese a tábornyitón.
2: 2019-ben volt utoljára határon túli magyar középiskolások olvasótábora, és mi most ezt nagyon nagy örömmel és szeretettel szeretnénk újra építeni és feléleszteni, és ezért izgatottak vagyunk, és azt gondolom, hogy nagyon szép kis programot sikerült összetennünk. A határon túli testvérvárosainkból invitáltunk középiskolásokat, és elfogadtam meghívásunkat Kézdivásárhely, Zenta és Visk. Sajnos Galántának az időpont nem volt alkalmas, de reméljük, hogy jövőre őket is üdvözölhetjük majd a táborban. És Lázár Ervinre emlékezünk idén születésének 90. halálának 20. évfordulójára, és három szekcióban fognak dolgozni majd a gyerekek. Lampert Marianna fogja a szótól az írásig szekciót vezetni, irodalomterapeuta, pedagógus. A másik szekció pódium nevet kapta Hefner Erika dráma pedagógus vezetésével, és Zene másképp címet kapta az a harmadik szekció, amit pedig Klenk Réka, énekzenetanár népzenész fog vezetni.
1: A korábbi több éves együttműködés során jó kapcsolat alakult ki a határon túli magyar középiskolák vezetőivel, pedagógusaival és nem utolsó sorban a diákok között. Az elmúlt 6 évben azonban elmaradtak ezek az alkalmak, ezt a hagyományt élesztették újra Pakson. Az 1993-as kezdeteknél Gutai István ötletgazda bábáskodott, aki a megnyitón emlékezett vissza röviden.
3: A 90-es évek elején, ismerve ezt a valamikori puszta iskolát, ami akkor már ugye néptelen volt, elgondolkodtam rajta, hogy lehetne itt határon túli magyar középiskolásoknak olvasótábort rendezni, hiszen az épület, a környezet nagyon alkalmas erre, hiszen viszonylag messze van mindenféle világi hívságtól nyugodtan vissza lehet ide vonulni, és a művelési központ könyvtárának akkor a Magyar Műveltség Szolgálója volt az egyik munkatársa. Ennek a szolgálatnak, amely a Szórvány Magyarság segítését tűzte ki célul és folytatta is, parabol antennával, könyvtárral, könyvekkel és egyébbel, konferencia szervezéssel. Volt a környező országokban mindegyiknek alapcsoportja. Ezeket értem el először, vagy értük el, de meghívtuk a testvérvárosokból is a diákokat, tanárokat. Így alakult ki. Az első írásos nyoma a Visszhang című.
1: Ezúttal 30 fiatal vesz részt a táborban, melyen színes szabadidős programokkal készültek a fiataloknak, többek között sárkányhajózással, atomerőmű látogatással, kalocsai kirándulással és szelidi-tavi strandolással. A táborzáróra vasárnap este kerül sor a Cseresznyéskertárdei iskolában.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
3: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
4: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Edda Művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
7: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: slágereivel. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
2: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes kora esti adatai szerint szerdán 36,1 Celsius fokos hőmérsékleti maximumot mértek a dél-angliai Hampshire megye Gosport nevű városában, írja az MTI. Ezzel fél évszázados júniusi rekord dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték, ami 35,6 fok volt. A hétvégén a 26. Körösvölgyi sokadalommal kezdetét veszi a Gyulai Várszínház nyári évada. A Délalföld egyik legjelentősebb népművészeti fesztiválján kézműves bemutatók, néptánc programok és ingyenes kulturális események várják a látogatókat a Gyulai Vár tövében. Emellett június 29-től augusztus végéig a Gyulai Nyári Korzó 54 ingyenes programmal, koncertekkel, tánc és képzőművészeti rendezvényekkel színesíti a fürdőváros nyári kínálatát. Elindult Paks új település tervének készítése. Gondolkodjunk Paks jövőjéről közösen szlogennel várta a Paksváros önkormányzata a lakosságot a város új település tervének elkészítéséhez való részvételben. A terv célja, hogy meghatározza a település hosszú távú fejlődésének irányait, kijelölje a fejlesztések lehetőségeit és olyan szabályozási keretet hozzon létre, amely támogatja a város jövőképének megvalósítását. A tervezés során kiemelten fontosnak tartják a helyi gazdasági szereplők, intézmények, közösségek és az itt élők véleményének megismerését. Ennek részeként workshopot szerveztek, ahol közösen gondolkodhattak Paks jelenlegi értékeiről, problémáiról és jövőbeli lehetőségeiről. Az első ilyen workshopot kedden este tartották a Csengely Dénes Kulturális Központban a Paksi gazdasági élet szereplőinek. Szűcs András ügyvezető, vezető tervező rádiónknak elmondta, igen aktívak voltak a résztvevők, akik többek között a Paksi Atomerőmű ZRT, a Paks 2 ZRT és a Rosszatom vezetői soraiból is érkeztek.
4: Pár szóban már a kollégákkal kiértékeltük a mai napot, és ennek az eredménye az az, hogy ugyan gazdasági workshopnak indult, de mégis arról beszéltünk, hogy a városi lakosság számára milyen igények vannak, ami gazdasághoz, iparhoz, kereskedelemhez, szolgáltatásokhoz kötődnek, és az eredményeket is leginkább ebbe tudjuk megfogalmazni. Nagyon nagy arányban az energetika részéről, tehát hogy a gazdasági ipari szektornak a szereplői vettek túlnyomó részt ezen az eseményen, de ezek mellett szolgáltatás és kereskedelmi szegmensek résztvevői is itt voltak ezen a mai alkalmon. Nagyon aktívan vettek részt ebbe a mai beszélgetésbe, és nagyon sok olyan témát is hoztak be, amik nagyon izgalmasak, és nagyon örülünk neki, hogy egyáltalán amúgy erről lehetett beszélgetni.
3: Számos paksi kihívás került fókuszba, folytatta Szűcs András ügyvezető, vezető tervező.
4: Paksi kihívások például a Dunaparttal, a Dunával való kapcsolódás, ennek a lehetőségének, a tárházának a bővítése, közlekedési problémák, közlekedési gócpontoknak a feltárása, oda esetleg javaslatok megfogalmazása, hogy hogyan lehet a balesetveszélyes zónákat csökkenteni, hogyan lehet ezt a kitettséget valahogyan visszaabszorítani. A munkahelyek kapcsán előjöttek azok a kérdések, hogy milyen területekre van szüksége esetleg még Paksnak, amiket be kell vonni esetleg még a fejlesztésbe, vagy ezekre nincsen szükség. Ezekben is történtek állásfoglalások. Az értékek mentén akár a prelátus piac környékének a feltárása, az Erzsébet szállónak a környezetének az alakítása, a főutcának a valamilyen jellegű átalakítása, a Sárgödör térnek a kérdésköre, a sportközpontoknak a kérdésköre, illetve az, hogy az egyes lakóterületeknek milyen lefedettsége van, hol okoz problémát, hogy az egyik helyre el kell jutni, vagy a másik helyre el kell jutni, ez mind-mind érintettük ma. A következő napokban irodai körülmények között is részletesen feldolgozzuk ezt, összevetjük, és abból próbálunk majd egy áttekintő képet nyújtani mindenki számára, akit érdekel.
3: Véleményüket, javaslataikat, tapasztalataikat és ötleteiket online is elmondhatják az emberek kérdőívek formájában. A pax.emperszent.studio honlapon a kérdőíveket megtalálják az érdeklődők, illetve a workshopok kiértékelése is elérhető lesz a jövő héttől itt.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paxfm.hu-n vagy a paxfm mobil applikációján. Paxfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Jazz. Dogs FM. Összeköt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok!

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Átutalta Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitel első 3,2 milliárd eurót kitevő részletét az Európai Unió. Tájékoztatott az Európai Bizottság csütörtökön, írja az MTI. A brüsszeli közlemény szerint a 3,2 milliárd euró az Ukrajnának szánt új makroszintű pénzügyi támogatás első részletét jelenti. A hitel keretében mintegy 45-45 milliárd euró áll Ukrajna rendelkezésére 2026-ban és 2027-ben. A hitel költségvetési támogatást foglal magában, valamint a védelmi szükségleteket fedezi. A drónbeszerzés támogató 6 milliárd eurós védelmi csomag első részletét a következő napokban folyósítják majd. Az Országgyűlés Oktatási Bizottság a szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményértékelését, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. Müller Anna bizottság tízes elnöke kiemelte, véleménye szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a valós teljesítmény mérésére. A tanyagondnoki szolgáltatás elindítása az idei év első felében megvalósuló egyik legfontosabb projekt a Paksi 8-as körzetben, nyilatkozta rádiónknak Szél Benyámin, a körzet képviselője. A külső városrészeket magában foglaló körzet Birító, Dunakömlő, Csámpa, Gyapa és Cseresznyés utcáit foglalja magában, mely település részekben jellemző a szintén Pakshoz tartozó tanyavilág is, az ott élőket segíti elsősorban az új szolgáltatás.
4: A visszajelzések pozitívak, használják, ugye azok az idősebb emberek, akiknek be kell menni mondjuk ide Paksra orvoshoz, de ők kint laknak mondjuk a Pörösi soron valahol. Tényleg az egy olyan, hogy taxi nagyon-nagyon drágán vinni őket, helyi járatról teljesen fölösleges beszélni ugye a tanyavilágban, és akkor gyakorlatilag ez egy olyan szolgáltatást tud nyújtani teljesen ingyenesen, hogy oda megy értük, beviszi az orvoshoz, visszaviszi őket, stb. Úgyhogy csak mindenkit tudok bátorítani, hogy aki esetleg nem tudott még erről a szolgáltatásról, az aki kistérségi szociális központot mindenképpen keresse fel ezzel kapcsolatba. Tehát ez tanyavilágot érinti, Cseresznyés, Csámpa, és Birító elsődlegesen, meg nyilván maga a Pörösi sor, akik érintettek ebben.
3: Szintén a 8-as körzetben várják a helyi lakosok a Dunakömlődi Bartók Béla utca felújítását, amelyre már tavaly megvolt az ígéret. Szél Benyámin rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a kivitelezés terve továbbra is napi renden van.
4: Van egy olyan hír, ami egy egyszerre számít jónak és rossznak, mégpedig az, hogy a műszaki osztály elképesztően leterhelt, ami ugye jelenti azt, hogy a városban rengeteg projekt van, ugye gyakorlatilag minden testületi ülésre jut egy-két olyan pályázat, amiről ugye döntünk, kiírjuk, elfogadjuk, stb. Ugye ez, ennek is az előkészítői munkájának nagyon nagy része ott van a műszaki osztályon, úgyhogy ilyen tekintetben van egy kis csúszás ebben a történetben, hogy nem ott tart még maga a projekt, ahol én azt szeretném, de egyrészt nincs elfelejtve, másrészt tényleg ott pénzzel van különítve rá, stb. Tehát a helyzet olyan tekintetben jó, hogy ez meg fog valósulni, én nekem a bizalmam van azzal kapcsolatban, hogy a idén ez meg fog történni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Szombaton ismét toplista, és hozok néhány újdonságot. Többek között bemutatkozik majd Shakira Die Die című felvétele, ami azért erősen kapcsolódik a 2026-os

0: Bocelli és David Guetta egymásra találtak, a More Than a Game pedig egy újdonság, és szintén új belépő lesz a héten a Top 50-ben. Ezen nagyszerű felvételek mellett még 48-szal találkozhatunk, éppen ezért ne hagyjátok ki a hétvégi Top 50-et. Pörgessük le együtt a kedvencek listáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes kora esti adatai szerint szerdán 36,1 Celsius fokos hőmérsékleti maximumot mértek a dél-angliai Hampshire megye Gosport nevű városában, írja az MTI. Ezzel fél évszázados júniusi rekord dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték, ami 35,6 fok volt. A Baranyai megye székhely pénzügyi helyzete miatt nem hajtják végre az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának jogszabályban meghatározott júliustól hatályos emelését. Továbbá a jelenlegi szinten be is fagyasztják a járandóságokat 2027. július 1-ig. Döntött csütörtöki ülésén a pécsi helyhatóság közgyűlése értesült az MTI. Péter Piatilla polgármester közölte, a döntést lehetővé tevő előterjesztés benyújtását Pécs leromlott pénzügyi helyzete, illetve a közösség iránti felelősségvállalás indokolta. Július 17-18-a között ismét megrendezik a nagydorogi falunapokat az iskola udvaron, ahol színes programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket, erről az önkormányzat adott hírt közösségi oldalán. Pénteken kalapjakabb műsoram, a Dreams és a Delta zenekar koncertje szórakoztatja a közönséget, míg szombaton sportprogramok, főzőverseny, habparti és bikini koncert szerepel a kínálatban. A rendezvény ideje alatt Vidámpark, Légvár, Körhinta és arcfestés is gondoskodik a családok kikapcsolódásáról. A szervezők mindenkit várnak.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Berkics Bence lesz Ivica Skelin segítője. Mint arról korábban beszámoltunk, távozik az ASE vezetőedzője Kostas Flevarakis. Helyét a horvát Ivica Skelin veszi át. Az ASE másodedzője Skelin mellett a Pécsről érkező Berkics Bence lesz. Az új másodedző játékosként több hazai klubnál is megfordult. Később edzői pályafutását az NK Universitas Pécsnél kezdte meg, ahol utánpótlás edzőként, majd a férfi felnőtt csapat másodedzőjeként segítette a klubot. Az ASE által közzétett információk szerint a fiatal szakember számára nyáron sincs pihenés, hiszen a magyar U18-as válogatott edzői stábjának oszlopos tagjaként az off-szezonban is van teendője.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Paks FM. Összeköt. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A Monteverest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. És megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyog mágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

több napsütés, még több naptej, és még több nyári sláger a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. It's so lovely when it's sunny.

0: Star Portréval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Átutalta Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitel első 3,2 milliárd eurót kitevő részletét az Európai Unió, tájékoztatott az Európai Bizottság csütörtökön, írja az MTI. A brüsszeli közlemény szerint a 3,2 milliárd euró az Ukrajnának szánt új makroszintű pénzügyi támogatás első részletét jelenti. A hitel keretében mintegy 45-45 milliárd euró áll Ukrajna rendelkezésére 2026-ban és 2027-ben. A hitel költségvetési támogatást foglal magában, valamint a védelmi szükségleteket fedezi. A drónbeszerzés támogató 6 milliárd eurós védelmi csomag első részletét a következő napokban folyósítják majd. A hétvégén a 26. Körösvölgyi sokadalommal kezdetét veszi a Gyulai Várszínház nyári évada. A Délalföld egyik legjelentősebb népművészeti fesztiválján kézműves bemutatók, néptánc programok és ingyenes kulturális események várják a látogatókat a Gyulai Vár tövében. Emellett június 29-től augusztus végéig a Gyulai Nyári Korzó 54 ingyenes programmal, koncertekkel, tánc és képzőművészeti rendezvényekkel színesíti a fürdőváros nyári kínálatát. Elindult Paks új település tervének készítése. Gondolkodjunk Paks jövőjéről közösen szlogennel várta Paksváros önkormányzata a lakosságot a város új település tervének elkészítéséhez való részvételben. A terv célja, hogy meghatározza a település hosszú távú fejlődésének irányait, kijelölje a fejlesztések lehetőségeit és olyan szabályozási keretet hozzon létre, amely támogatja a város jövőképének megvalósítását. A tervezés során kiemelten fontosnak tartják a helyi gazdasági szereplők, intézmények, közösségek és az itt élők véleményének megismerését. Ennek részeként workshopot szerveztek, ahol közösen gondolkodhattak Paks jelenlegi értékeiről, problémáiról és jövőbeli lehetőségeiről. Az első ilyen workshopot kedden este tartották a Csengely Dénes Kulturális Központban a Paksi gazdasági élet szereplőinek. Szűcs András ügyvezető, vezető tervező rádiónknak elmondta, igen aktívak voltak a résztvevők, akik többek között a Paksi Atomerőmű ZRT, a Paks 2 ZRT és a Rosszatom vezetői soraiból is érkeztek.
2: Pár szóban már a kollégákkal kiértékeltük a mai napot, és ennek az eredménye az, hogy ugyan gazdasági workshopnak indul, de mégis arról beszéltünk, hogy a városi lakosság számára milyen igények vannak, ami gazdasághoz, iparhoz, kereskedelemhez, szolgáltatásokhoz kötődnek, és az eredményeket is leginkább ebbe tudjuk megfogalmazni. Nagyon nagy arányban az energetika részéről, tehát hogy a gazdasági ipari szektornak a szereplői vettek túlnyomó részt ezen az eseményen, de ezek mellett szolgáltatás és kereskedelmi szegmensek résztvevői is itt voltak ezen a mai alkalmon. Nagyon aktívan vettek részt ebbe a mai beszélgetésbe, és nagyon sok olyan témát is hoztak be, amik nagyon izgalmasak, és nagyon örülünk neki, hogy egyáltalán amúgy erről lehetett beszélgetni.
1: Számos paksi kihívás került fókuszba, folytatta Szűcs András ügyvezető, vezető tervező.
2: Paksi kihívások például a Dunaparttal, a Dunával való kapcsolódás, ennek a lehetőségének, a tárházának a bővítése, közlekedési problémák, közlekedési gócpontoknak a feltárása, oda esetleg javaslatok megfogalmazása, hogy hogyan lehet a balesetveszélyes zónákat csökkenteni, hogyan lehet ezt a kitettséget valahogyan visszaabszorítani. A munkahelyek kapcsán előjöttek azok a kérdések, hogy milyen területekre van szüksége esetleg még Paksnak, amiket be kell vonni esetleg még a fejlesztésbe, vagy ezekre nincsen szükség. Ezekben is történtek állásfoglalások. Az értékek mentén akár a prelátus piac környékének a feltárása, az Erzsébet szállónak a környezetének az alakítása, a főutcának a valamilyen jellegű átalakítása, a Sárgödör térnek a kérdésköre, a sportközpontoknak a kérdésköre, illetve az, hogy az egyes lakóterületeknek milyen lefedettsége van, hol okoz problémát, hogy az egyik helyre el kell jutni, vagy a másik helyre el kell jutni, ez mind-mind érintettük ma. A következő napokban irodai körülmények között is részletesen feldolgozzuk ezt, összevetjük, és abból próbálunk majd egy áttekintő képet nyújtani mindenki számára, akit érdekel.
1: Véleményüket, javaslataikat, tapasztalataikat és ötleteiket online is elmondhatják az emberek kérdőívek formájában. A paks.emperszent.stúdió Stúdió honlapon a kérdőíveket megtalálják az érdeklődők, illetve a workshopok kiértékelése is elérhető lesz a jövő héttől itt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Paksfm.

0: következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Mennyire érdekel téged az, hogy mások mit gondolnak rólad? Számít?
3: Biztos, hogy számít, mert ugye az ember bizonyos szinten hiú is.
4: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
3: Meg azzal, hogy saját magát megismerje. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy mit lát, nem csak a tükörben, hanem a másik ember szemében.
4: Csomor Csilla, színművész.
5: Az a legfontosabb számomra, hogy az, akit ismerek, és az, akinek adok a véleményére, az mit mond. És tőle a kritikát is megszívelem.
4: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
6: Eléggé tud fájni, hogyha számára fontos személyek nem szeretnek, de ettől túl inkább az szokott a prioritás lenni, hogy úgy mindenki elégedett legyen.
3: Fontos a másik embernek a véleménye. Kíváncsi vagyok a gondolataira, a értékes, még beépítem az én gondolataimba is.
2: És lehet, hogy lehet vele egy kicsit úgy viselkedni, amit én érzékelek, hogy neki az jó lesne. És akkor a helyzet is még kedvesebb lesz ő számára, de hogyha ezt folytatjuk, akkor kérdezem, hogy közben hol van az én? Közben hol vagy te?
3: Hát szolgálni a másik embernek a gondolatait, a jó érzését, a másik embernek a véleményét irányítani, befolyásolni, az megint egy másik dolog. Az már egy bátrabb dolog.
6: Azt figyelem, hogy a másik hogy érzi magát, hogyan reagál, tehát túlságosan is nagy figyelmet szánok arra, és akár negatívan is interpretál a dolgokat, és a legkisebb gesztust rosszul értelmezem, és úgy érzem, hogy hát ez biztos, hogy most nagyon nem jó sikerült, nem érzi jól magát, most elégedetlen, most megbántódott, ez most biztos kritika volt, ez biztos elutasítás volt, tehát egy mondatot tudok úgy szétcsavarni, hogy abból a világ vége legyen, vagy egy smiley-nak a hiánya nálam az már. Akkor ezek engem utál. Nem volt ott kis szívecske? Utál. Vége. Úgyhogy óvatosan ezekkel a smiley-kkel.
2: És ha az ember erre rápörgeti magát, végül tényleg úgy kezdesz utána viselkedni, hogy tényleg bántod.
6: És az ember, és kiprovokálod azt, hogy utána téged eltaszítsanak, és tényleg csalódást okozzál, és te is csalódni fogsz.
2: És lehet így barátkozni egyébként?
6: Nagyon jó kérdés. Magyarul az a kérdés, hogy nekem vannak-e barátaim.
2: Hát tulajdonképpen ebből következik, az magamtól is kérdezhetném, hogy lehet így barátkozni, hogyha az ember állandóan így akar?
6: Nem egészséges, nem. Nehéz. Nem lenne szabad ennyire azt figyelnem, hogy nem lenne szabad abból kiindulnom, hogy nem megfelelő, amit csinálok. Meg igen.
2: Sőt, igazán a barátkozás az pont az lenne talán, de akkor ezt lehet, hogy mindkettőnknek mondom, hogy egy olyan helyen lenni, ahol pont mindegy, hogy milyen vagy, mert úgy szeretnek, ahogy vagy. Ha most ilyen vagy, akkor úgy. Ha úgy, akkor úgy. Mert magadért szeretnek.
6: Bárcsak így lenne.
2: De tudunk-e mi mást csak magáért szeretni, akkor ebből ez is következik.
6: Nem tudom.
2: Hát én sem.
1: Ez a Star Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: FM.
1: Voks FM.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
3: Kocsis Dénes, színész.
4: Színészként természetes, hogy érdekel, hogy mit gondolnak mondjuk egy-egy produkcióról, vagy egy-egy produkciómról, de próbálok azzal foglalkozni, vagy azzal abban fejlődni, hogy a saját megítélésem esetleg előrébb helyezzem annál, hogy oda jönnek, nem tudom, ismerősök, és elmondják a véleményüket, vagy a gondolataikat. Tehát, hogy ne esetleg ne másoktól várjam

0: busz megállóba, vagy a villamos, vagy az utcán sétálva, hogy most biztos látják rajtam, hogy nem tudom, bajom van, vagy nem tudom, meg a kollégáknak. Ugye az, hogyha van valami nagy bajom, akkor nagyon nehéz bemenni a színházba, nagyon nehéz bemenni. Mert az a baj, hogyha tőlem megkérdezik, hogy hogy vagyok, akkor elmondom.
1: Megmondta.
0: Igen. Tehát ezt szoktam is mondani, hogy vigyázz, mert elmondom.
2: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
3: Természetesen, hogyha van egy beszélgetés, ahol azt látom a magánéletben, hogy szüksége van támogatottságra, lelki támogatottságra, de hát ezt is nagyon-nagyon fenntartással, mert nem én vagyok a tisztelendő atya, nem én vagyok az ő gyóntató papja, és aki ilyenre vágyik, hát az azért többet is kíván. Tehát az könnyen lehet, hogy meghaladja az én képességemet. És ebbe beleavatkozni elég veszélyes egy bizonyos szinten, több szempontból is. Először is, mert félreérti, borzasztó egyszerű, hogy félreérti, és elmegy valami más felé. Voltam így, hogy kollégina éppen vállófélbe volt, találkoztunk, nem tudom hol, talán egy riport előtt, nem tudom már, azt tudom, hogy ott a Kunigunda utcában a tévében volt, és hát panaszkodott. És ott úgy éreztem, hogy érdemes mondani neki olyan mondatokat, amivel erőre kap, amivel támogatni tudom, uh-huh. hogy kilábaljon ebből a krízisből. De hát ez pszichológusnak van szükség. Hát én nem vagyok pszichológus.
1: Én csak hittem, hogy ott valami aztán kikerekedett ebből, hát ez hogy félreértette.
3: Hát félre.
1: Félreértette?
3: Erősen félreértette, ha nem is úgy, ha nem is úgy értette félre, hogy
1: majd te megvigasztalod.
3: Igen, és itt gyakorlatilag itt bepróbálkozom, vagy valami. De úgy értette félre, hogy nekem erre szükségem van, erre a pár mondatra, amit ez a Harsányi Gabi nekem mond. Úgyhogy szegénykém állandóan hívott telefonon. A feleségem már megkérdezte, hogy most akkor mi is ez?
4: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.
5: Box.
6: Box.
5: F.
6: F.
5: F.
6: M.
5: M.

0: Fox FM.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Csomor Csilla, színművész.
3: Mi, akik közszereplők, kirakatban élő emberek vagyunk, nekünk egy olyan mértéket kell képviselni, ami példa jellegű. Tehát nekem nincsenek nagyon szélsőséges megnyilatkozásaim, én szerintem nem vagyok egy megosztó ember, mértékletesen élek. Talán a legnagyobb fegyelmezetlenségem a nyelvem. Tehát még a tetteim nagyon jól koordinálhatóak, azért a szám néha eljár. Tehát a nyelvvel kell még egy kicsit nekem dolgozni, azon kell még dolgozni.
4: Benne van a Bibliában is, hogy a nyelv, nem is tudom...
3: Áldás és átok a nyelv hatalmában.
4: Ott van.
3: Nekem már az általános iskolai tanárnéni mondta, hogy Csilla, először gondolkodj, és utána szólalj meg. Tehát vannak olyan, előfordulnak olyan pillanatok, amikor hirtelen vagyok, és akkor kiszalad. És akkor az már megtörtént, és akkor azt már utána, hogy lehet jóvá tenni, hogy lehet helyrehozni, hogy lehet elsimítani.
4: Néha azért mégis tudod jónak gondolni azt, hogy kiszalad? És lehet, hogy amiatt néha megengeded magadnak, hogy tulajdonképpen ez most nem baj, hogy kiszaladt. És akkor néha egy kicsit lehet, hogy feloldozást is adsz magadnak, hogy tulajdonképpen...
3: Előfordul olyan is, hogy most végre már ez érett bennem egy ideje, és most megmondtam. És az egyébként egy ilyen teherletétel, az egy kő, ami hogyha sokáig hordozom, és végül is egy nagy levegővel kiszalad, akkor az lehet egy jó dolog is, vagy jöhet belőle egy jó dolog is.
4: Most onnan indultunk, hogy mások mit gondolnak rólad, ez érdekel-e téged? Mert tudod, van, akit nagyon érdekel, biztos, hogy úgy, csak nehogy azt gondolják, hogy mit tudom én, micsoda. Van, aki meg biztos úgy él, hogy mit bánom én, hogy mások
3: az jó.
4: Mit gondolnak.
3: Az jó.
4: Jó oda lehet, kiált, hogy
3: biztos.
4: Engem biztos. Aztán nem érdekel, nem törődöm semmivel. Pedig hát tulajdonképpen mégiscsak kellene azért törődni, nem? Mert olyan, mintha fentről nézve is mindig színpadon lenne az ember, hogy jól kellene viselkednie. Minden hajunk szála, minden cselekedetünk megfigyelés alatt van.
3: Ez így van.
4: És akkor e szerint pedig számít, hogy a jó Isten mit gondol rólunk.
3: De ez elsősorban ez a mi kettőnk szövetsége vele. Tehát, hogyha én tiszta vagyok, és én tudom, és ő tudja, hogy én jó vagyok, akkor felőlem aztán bárki bármit mondhat, aki kívül van.
4: Hát mondjuk tiszta az ember sose lesz.
3: A körülményekhez képest tiszta. Vagy abban a bizonyos ügyben tiszta.
4: Igen.
3: Vagy abban a helyzetben tiszta.
4: Igen.
3: De hát erre való a törekvés, tehát erre kell törekedni.
1: Ez a Star Portré. Hamarosan folytatjuk.
0: Fox FM.
5: Miért keresem máson a bőröd illatát? Az a könnycsepp az arcomra még mindig visszajár. Átálltak a hónapok lassan egy év, és azt mondták az idő.

0: Paks FM.
1: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Ha véletlenül mások túl szépet hisznek rólad, hagyod? Áradoznak rólad, hogy jaj, hát a Gábor, és akkor mindenféle olyanokat mondanak rólad, amit azt érzed, hogy ez már aztán túlzás, ennyire ne mondjanak már ennyire szépet róla.
3: Az az igazság, ha jót mondanak neked, az az egódat boldogsággal tölti el.
4: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
3: Tehát elutasítani az nem is illik.
2: Jó, de már túl jókat mondanak, már olyan, ami nincs.
3: Ha túl jókat mondanak, az már egy másik kategória, mert az már az ember nem hiszi el.
2: Hát azok már pedig nem hiszed, de ők elhiszik, akik mondják, és hiszik, és mondják, hogy annyira jó, hogy maga egy ilyen csodálatos ember, mert maga biztos ezt szokta, azt szokta, és olyan képtelen dolgokat mondanak, ami egyébként már messze meghalad téged, azt érzed, hogy túláradoznak.
3: Én úgy gondolom, hogy igen, van ilyen, de elnézést kérek. Idős létemre az én tapasztalatom az, hogy ha ilyen van, az, bocsánat, nem véletlen. A mögött vagy valami érdek van, sajnálom, ezt kell, hogy mondjam.
2: Milyen jó, hogy mondod, tényleg.
3: Vagy pont az ellenkezője. Irigység. Ha túl dicsérsz, amikor nincs értelme, hiszen elég egy mondat, és azt rögtön vissza kell adni, azt is el kell mondjam. Te is azt nagyon jól nézel ki, nagyon jó voltál múltkor a darabban, meg minden. Azt vissza kell adni.
2: De jó,
3: a rossznál van probléma.
2: Milyen jó, hogy mondod tényleg a jót rögtön visszaadni,
3: mert vissza.
2: Egyébként, ha irítségből fakadna, hát mondjuk ott, ha visszaadjuk a dicséretet.
3: Volt ilyen az életemben,
2: na, igen,
3: hogy nem hagyta abba a dicséretet, és pontosan tudtam azt, hogy ugyanakkor meg sajnos ugye a hátam mögött mást mond. Nagyon hamar megtanítottak az öreg színészek, hogy hogy kell erre reagálni, és akkor nem fog dicsérni többet. Azt
2: hogy
3: kell mondani.
2: Na, azt hogy?
3: Azt kell mondani. Na, játsszuk ki. Mondjuk te dicsérsz engem, tessék.
2: Ja, Istenem, de jó, hogy megint itt van. Hát a múltkor, amikor a templomban is ott ült a feleségével, hát úgy örültünk, hogy ott volt maga is. Maga egy áldott jó ember, olyan jó mindig. Énekeljen már is néha egy picikét itt, hát a többiekkel. Úgy szeretjük, hogy itt van. Maga ilyen áldott jó emberek kellenének mindig ide a templomba. Hát nagyon örülünk, hogy itt van. Reméljük, jövő héten is eljön.
3: Igen, igen. Hát nagyon jól esik, amit mondasz. Én is így gondolom, amit te mondasz. Pontosan ugyanígy. Én egy áldott jó ember vagyok. Lefagy az arca. Lefagy.
2: Jó.
3: Lefagy.
2: Igen, lehet, hogy utána többet nem állna szóba veled. És
3: hát de mondjuk templomba tetted ezt a kis helyzetgyakorlatot, ami nagyon érdekes, hogy jutott ez eszedbe, hogy templomba teszed a helyzetgyakorlatot, de izgalmas volt.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk. Paks FM.

0: Paks FM.
1: A Star Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: A nagyon negatív kép élne rólad. Hagyod? Egyébként, de valami szélsőséges tényleg, hogy nem tudom, lop.
3: Hogyha egy olyan helyzetbe kerülnék, ha mondjuk ezzel az emberrel szembe kerülnék, aki ezt állította, akkor nem mondanék, hogy ez nem igaz.
4: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
3: Hogyha ez mondjuk megint előkerülne egy közösségben, akkor nyilván helyesbítenék. Tehát tényleg egy ilyen... Tehát valakiről azt találta, hogy goromba, vagy nem tudom, tehát hogy a személyét kritizálni, vagy arra különböző azt megbélyegezni, vagy különböző jelzőkkel illetni, azt szerintem mindenkinek szíve joga. Ellenben az egy megint egy másik dolog, hogyha olyan valótlanságokat állítunk, ami nem a személyiségemmel kapcsolatos, nem mondjuk a cselekedeteimmel, vagy amit mondjuk én mondtam, visszatérve a lopásra, akkor ezt nyilván helyesbíteném, hogyha módonban állna.
2: Hát, igen, aztán már lehet, hogy valakinek szinte a személyiség jegyévé válik, hogy lopós. Azt terjesztik, hogy már gyerekkorában is mindig a tollamat is elvette, mert együtt jártunk óvodába. Egyszer az ingem is nála maradt, sose adta vissza. A kedvenc baseball sapkámat csak egy órára kölcsön adtam neki, azóta se láttam. A szemüvegemet keresem, biztos az is nála van. Soroljam még mondjuk, hát az a Klaudia az ilyen, mondaná valaki.
3: Hát...
2: Zavarna? Próbálnád helyre tenni?
3: Annak olyan súlyossága van, akkor igen. Aminek szerintem kötessége megvédeni magát, megpróbálnia megvédeni magát, és felelősségre vonni azt, aki ilyen csacskaságokat terjeszt, mert aki lehet, hogy velem elköveti, velem szemben, ez lehet, hogy mással is meg fogja tenni. Főleg, hogyha nyilvánosan állítunk valakiről valamit, annak azért nagyon komoly kockázat következménye is lehetnek.
2: De most gondolj bele, kiáll az ember helyesbint, és akkor akik elhiszik a rondaságot, azok úgyis azt gondolják majd, hogy ne, már mentegetőzik. Ne, pedig láttuk rajta, mindig is gondoltuk. Hát látszik a szemén, hogy olyan. Na most meg itt mentegeti magát. Ha pedig az ember hallgat, nem?
3: Nem mindenről lehet hallgatni. De amúgy értem, mire gondolsz, hogy sok esetben tényleg működik. Amikre én kiéleztem a példát, az inkább tényleg ilyen közéleti helyzetekre, amikor muszáj néha igazolni, hogy nem úgy van, amíg valakit állít.
4: Kocsis Dénes, színész.
5: Így is úgyis azt hiszik egyébként, amit akarnak, és azon nem biztos, hogy egy beszélgetés változtathat. Aki tényleg meg akar ismerni, az látni fog engem a valóban.
1: Ez a Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Paks FM.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Csomor Csilla színművész.
3: Olyan nincsen, hogy egy embert tetőtől talpig megismerjünk. Még saját magunkat se, pedig ezen dolgozunk. Egy másik embert meg aztán hogyan? Tehát ott mindig vannak... Mindig vannak rejtett titkok, tartalékok.
4: Vannak, de szavak nélkül,
3: persze,
4: mozdulatokból.
3: Ezzel dolgozom, tehát a metakommunikáció eszközei, a mimika, egy tekintet, ezek nagyon sokat elárulnak, tehát azokból, hogyha valaki ezt tanulmányozza, akkor azokból lehet levenni információkat.
4: Sőt, érzésből tulajdonképpen akár még háttal is állhat az az ember.
3: Energiából.
4: Vagy akkor igen, energiából is érzed.
3: Igen. Ebben én egész jól működöm, mert hogyha bemegyek egy helyiségbe, és ott vannak ismeretlenek, akkor ott az energiákat rögtön le tudom venni. Sőt, mondok mást, színpadon vagyok, és teszem a dolgomat, és rögtön meg tudom érezni, hogy ott azon a nézőtéren milyen energia összetételű emberek vannak. Elfogadóak velem? Támogatóak velem? Szeretnek engem? Távolságtartóak velem? Jönnek velem? Azonosulnak velem? Tehát ezeket mind már az első pár percben ezeket letapogatom.
4: Szerintem egyébként ezt mindenki meg tudja csinálni, csak valószínűleg sokan nem hiszik el, hogy az az érzés az igaz, amit érez a másikkal kapcsolatban. Mit szólsz ehhez?
3: Elképzelhető. Vagy miután nem tudatos, ezért nem is foglalkoznak vele, és nem is tűnik fel. Nem tudatos, ezért nem is tűnik fel. Nem is tűnik fel.
1: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes kora esti adatai szerint szerdán 36,1 Celsius fokos hőmérsékleti maximumot mértek a dél-angliai Hampshire megye Gosport nevű városában, írja az MTI. Ezzel fél évszázados júniusi rekord dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték, ami 35,6 fok volt. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményértékelését, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. Müller Anna bizottság tízes elnöke kiemelte, véleménye szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a valós teljesítmény mérésére. A tanyagondnoki szolgáltatás elindítása az idei év első felében megvalósuló egyik legfontosabb projekt a Paksi 8-as körzetben, nyilatkozta rádiónknak Szél Benyámin, a körzet képviselője. A külső városrészeket magában foglaló körzet Birító, Dunakömlő, Csámpa, Gyapa és Cseresznyés utcáit foglalja magában, mely település részekben jellemző a szintén Pakshoz tartozó tanyavilág is, az ott élőket segíti elsősorban az új szolgáltatás.
2: A visszajelzések pozitívak, használják, de azok az idősebb emberek, akiknek be kell menni mondjuk ide Paksra orvoshoz, de ők kint laknak mondjuk a Pörösi soron valahol. Tényleg az egy olyan, hogy taxi nagyon-nagyon drágán vinni őket, helyi járatról teljesen fölösleges beszélni ugye a tanyavilágban, és akkor gyakorlatilag ez egy olyan szolgáltatást tud nyújtani teljesen ingyenesen, hogy oda megy értük, beviszi az orvoshoz, visszaviszi őket, stb. Úgyhogy csak mindenkit tudok bátorítani, hogy aki esetleg nem tudott még erről a szolgáltatásról, az aki kistérségi szociális központot mindenképpen keresse fel ezzel kapcsolatba. Tehát ez tanyavilágot érinti, Cseresznyés, Csámpa, és Birító elsődlegesen, meg nyilván maga a Pörösi sor, akik érintettek ebben.
1: Szintén a 8-as körzetben várják a helyi lakosok a Dunakömlődi Bartók Béla utca felújítását, amelyre már tavaly megvolt az ígéret. Szél Benyámin rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a kivitelezés terve továbbra is napirenden van.
2: Van egy olyan hír, ami egyszerre számít jónak és rossznak, mégpedig az, hogy a műszaki osztály elképesztően leterhelt, ami ugye jelenti azt, hogy a városban rengeteg projekt van, ugye gyakorlatilag minden testületi ülésre jut egy-két olyan pályázat, amiről ugye döntünk, kiírjuk, elfogadjuk, stb. Ugye ez, ennek is az előkészítői munkájának nagyon nagy része ott van a műszaki osztályon, úgyhogy ilyen tekintetben van egy kis csúszás ebben a történetben, hogy nem ott tart még maga a projekt, ahol én azt szeretném, de egyrészt nincs elfelejtve, másrészt tényleg ott pénzzel van különítve rá, stb. Tehát a helyzet olyan tekintetben jó, hogy ez meg fog valósulni. Én nekem a bizalmam van azzal kapcsolatban, hogy a idén ez meg fog történni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

jár csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is,

0: ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összekölt. Soki koktél. A hétvégi napok indításához ezen a héten is koktélt kínálunk. A házigazda Sokert József.
1: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás suki koktél mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig nosztalgia kívánság műsorral várlak benneteket. Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629-411-001-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
0: Suki Koktél. Minden hétvégén 6-tól 7-ig koktél mixben tálalva. 7-től 9 óráig nosztalgia kívánság műsor.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Átutalta Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitel első 3,2 milliárd eurót kitevő részletét az Európai Unió. Tájékoztatott az Európai Bizottság csütörtökön, írja az MTI. A brüsszeli közlemény szerint a 3,2 milliárd euró az Ukrajnának szánt új makroszintű pénzügyi támogatás első részletét jelenti. A hitel keretében mintegy 45-45 milliárd euró áll Ukrajna rendelkezésére 2026-ban és 2027-ben. A hitel költségvetési támogatást foglal magában, valamint a védelmi szükségleteket fedezi. A drónbeszerzés támogató 6 milliárd eurós védelmi csomag első részletét a következő napokban folyósítják majd. A Baranyai megye székhely pénzügyi helyzete miatt nem hajtják végre az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának jogszabályban meghatározott júliustól hatályos emelését. Továbbá a jelenlegi szinten be is fagyasztják a járandóságokat 2027. július 1-ig. Döntött csütörtöki ülésén a Pécsi Helyhatóság közgyűlése értesült az MTI. Péterfi Attila polgármester közölte, a döntést lehetővé tevő előterjesztés benyújtását Pécs leromlott pénzügyi helyzete, illetve a közösség iránti felelősségvállalás indokolta. Június 22 és 30 között 6 év szünet után ismét megrendezte a Csengely Dénes Kulturális Központ a népszerű nemzetközi olvasó táborát. A Cseresznyéskert erdei iskolában a határon túli és paksi középiskolások részére. Az egyhetes táborba Paks testvérvárosából érkeztek középiskolás diákok, akik három szekcióban dolgozzák fel Lázár Ervin életét és munkásságát Hefner Erika, Lampert Marianna és Klenk Réka irányításával. A tábor célja a magyar nyelv, a magyar kultúra és a helyi hagyományok ápolása, a határon túli magyarok és a helyi fiatalok találkozási lehetőségének biztosítása. A táborban idén Lázár Ervinre emlékeznek születésének 90. és halálának 20. évfordulója kapcsán, mondta a rádiónknak Csapó Ágnes, a Csengely Dénes Kulturális Központ igazgató helyettese a tábornyitón.
3: 2019-ben volt utoljára határon túli magyar középiskolások olvasótábora, és mi most ezt nagyon nagy örömmel és szeretettel szeretnénk újra építeni és feléleszteni, és ezért izgatottak vagyunk, és azt gondolom, hogy nagyon szép kis programot sikerült összetennünk. A határon túli testvérvárosainkból invitáltunk középiskolásokat, és elfogadtam meghívásunkat Kézdivásárhely, Zenta és Visk. Sajnos Galántának az időpont nem volt alkalmas, de reméljük, hogy jövőre őket is üdvözölhetjük majd a táborban. És Lázár Ervinre emlékezünk idén születésének 90. halálának 20. évfordulójára, és három szekcióban fognak dolgozni majd a gyerekek. Lampert Marianna fogja a szótól az írásig szekciót vezetni, irodalomterapeuta, pedagógus. A másik szekció pódium nevet kapta Hefner Erika dráma pedagógus vezetésével, és Zene másképp címet kapta az a harmadik szekció, amit pedig Klenk Réka, énekzenetanár népzenész fog vezetni.
2: A korábbi több éves együttműködés során jó kapcsolat alakult ki a határon túli magyar középiskolák vezetőivel, pedagógusaival és nem utolsó sorban a diákok között. Az elmúlt 6 évben azonban elmaradtak ezek az alkalmak, ezt a hagyományt élesztették újra Pakson. Az 1993-as kezdeteknél Gutai István ötletgazda bábáskodott, aki a megnyitón emlékezett vissza röviden.
4: A 90-es évek elején, ismerve ezt a valamikori puszta iskolát, ami akkora már ugye néptelen volt, elgondolkodtam rajta, hogy lehetne itt határon túli magyar középiskolásoknak olvasótábort rendezni, hiszen az épület, a környezet nagyon alkalmas erre, hiszen viszonylag messze van mindenféle világi ifjúságtól, nyugodtan vissza lehet ide vonulni, és a Művelési Központ könyvtárának akkor a Magyar Műveltség Szolgálója volt az egyik munkatársa. Ennek a szolgálatnak, amely a Szórvány Magyarság segítését tűzte ki célul és folytatta is, parabol antennával, könyvtárral, könyvekkel és egyébbel, konferencia szervezéssel, volt a környező országokban mindegyiknek alapcsoportja. Ezeket éltem el először, vagy értük el, de meghívtuk a testvérvárosokból is a diákokat, tanárokat. Így alakult ki. Az első írásos nyoma a Visszhang című.
2: Ezúttal 30 fiatal vesz részt a táborban, melyen színes szabadidős programokkal készültek a fiataloknak, többek között sárkányhajózással, atomerőmű látogatással, kalocsai kirándulással és szelidi-tavi strandolással. A táborzáróra vasárnap este kerül sor a Cseresznyéskertárdai iskolában.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a paksfm slágereivel. Paksfm. Összekötve. This one's going out to everybody in the place.

0: elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Szombaton ismét toplista, és hozok néhány újdonságot. Többek között bemutatkozik majd Shakira Die Die című felvétele, ami azért erősen kapcsolódik a 2026-os

0: Bocelli és David Guetta egymásra találtak, a More Than a Game pedig egy újdonság, és szintén új belépő lesz a héten a Top 50-ben. Ezen nagyszerű felvételek mellett még 48-szal találkozhatunk, éppen ezért ne hagyjátok ki a hétvégi Top 50-et, pörgessük le együtt a kedvencek listáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Fox FM.

0: PogSFM.
1: PogSFM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. És megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyogmágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, és Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
1: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a PogSFM-en.

Miért telnek egyre gyorsabban az évek? Ha, ezt tudom, te sem érted. Én visszanézve azt látom, sok piros betű volt a naptárom, és csak azt bánom a legjobban,

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna.